Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra is elmúlt a hosszú hétvége után, egy hát ilyen rendes 5 napos munkahét kezdődik pedig. Múlt héten milyen jó volt ez a 3 napos munkahét. Viszont a jó hír, hogy a Szabi után Balázsék is jönnek reggel 6 órától, addig pedig egymás után indítom az igazi mai slágereket. Most például Lady Gagát választottam, a nagy kedvenctől az Abrakat

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdától pedig újabb helyszín, ahol a rádió esztézset felállítjuk, Szegedi Ifjúsági Napok. Az első napon éjfél előtt már 11 órától a színpadon DJ Junior, aztán a Stadium X,

0: színpadunkra. Itt az igazi mai slágerek között pedig ez a legújabb tőle, a Hír mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hír mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

is láger megy, köztük pedig az az énekes, aki bebizonyítja, hogy attól, hogy rock and roll életet élünk, és nagyon bulizunk a fellépések közben, előtt és után is, nem feltétlen kell alkoholt fogyasztani. Kamrád, amikor fellép, soha nem iszik. De nagy bulikat csinál, és ő is nagyokat bulizik. Ez meg az aktuális kedvencünktől a Hug Yourself, amit indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mellő pedig Blondie is, aki a hétvégén itt a Rádió egy stúdióban járt és élőben keverte a legnagyobb kedvenceket, szenzációs mixet csinált, érdemes visszahallgatni. Na, közben viszont az újabb nagy kedvencel is indult Loitól, aki gyerekkorusban kezdte, aztán megnyerte egy csulis tehetségkutatót, és annyira biztatták a tanárok, hogy menjen el egy nagy országos versenyre, hogy elment a Voice gyerekeknek indított változatában Németországban, és azonnal döntős lett. Ez meg a legújabb tőle, Loi David Puentes és a Golden Summer, amit indított.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig jönnek Balázsék a Szabi után élőben a Rádió 1 stúdiójából. Addig pedig ilyen nagy kedvencek szólnak egymás után, mint Bibi Rexa és a Faithless-zal a New Religion. Pár perc és ezzel indítom a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerek.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és arra gondoltam, hogy jöjjön most egy Rádió egy DJ, konkrétan Nyuik, és az aktuális kedvencünk tőle a Let Me In, nem kérdés, ő is ott lesz velünk a szegedi ifjúsági napokon, szerdától két színpaddal bevesszük a fesztivált.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Swiss Disco jön, akik ugye egy nyári melón találkoztak, egy görögországi szigeten léptek fel, egész nyára lekötötték őket, és oda még teljesen külön érkeztek, ott találkoztak, összehaverkodtak, és már úgy mentek vissza Londonba, hogy csináljuk egy közös projektet. Na így indul a Swiss Disco, akik most Rehabbel szemfeldel jönnek, az igazi mai slágerük a Sleep Tonight, amit már is indít.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és egyre közelebb a nyár vége, de ez nem azt jelenti, hogy például Ibiza leállna. Október közepéig játszanak ott a DJ-k, többek között David Guetta is, aki most J-Lo-val jön, a közös igazi mai slágerek a Save Me Tonight itt a rádió 1-en.

0: I want someone to love me. I need.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Mini bölcsőde épül Somoskőújfaluban, 100 tonna hulladékot számolt fel erdeinkből egy év alatt az Ipoly Erdő ZRT. Jó reggelt kívánok, hozom a friss helyi híreket. Eredményesen zárult a kivitelezésre irányuló közbeszerzés, elindulhat a somoskőújfalui mini bölcsőde építése. A nyilvánosan elérhető információk szerint a mini bölcsőde 243 négyzetméter hasznos alapterülettel bír majd, azt a gesztenyekert óvoda mellett fogják felépíteni. A település falusias léptékű szövetébe való illeszkedése tekintettel az épület a funkciók szerint két kisebb épület szárnyát tagozódik, középen egy nyaktaggal összekötve. A közbeszerzésen 8 építőipari vállalkozás indult, közülük a legolcsóbb árat ajánló Nógrád Kas Kft. Nyerte el a kivitelezést. A nettó 229 millió forint megvalósulási összeg az eredetileg becsültnél mintegy 13 millió forinttal alacsonyabb ár. Miközben egyre nagyobb társadalmi figyelem irányul erdeinkre és természeti értékeink megóvására, az állami erdészeti társaságok továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást számolnak fel. 2020 elejétől 2026 júliusának végéig több mint 4100 esetben közel 13 ezer tonna hulladékot távolítottak el az állami erdészetek által kezelt területekről, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint az erdők jövőjéhez egyszerre van szükség. Az erdőkezelés szakmai megújulására és arra, hogy a természeti értékek iránt növekvő társadalmi érzékenység a mindennapi cselekvésekben is megjelenjen. Az Ipoly Erdő ZRT a témához kapcsolódóan közösségi oldalán azt írta, tavaly 126 köbméter szemetet számoltak fel a kezelésükben lévő erdőterületeken, de ez több mint 100 tonna elszállított hulladékot jelentett. Bokasérülést szenvedett túrázó szorult a tűzoltók segítségére a nemzeti ünnep délutánján. Az Ágasvári Meledékház és Mátra keresztes közötti turistaúton megsérült túrázót a pásztói hivatásos és a bokori önkéntes tűzoltók a Meledékháztól gyalogosan közelítették meg, majd a hordágyra tett sérültet visszaszállították a Meledékházhoz. Innen a Kékes Kutató Mentő Alapítvány és a Vörös Marti Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai kvaddal szállított Mátra Szent Lászlóra, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Néhány szó időjárásunkról. A napsütésé lesz a főszerep a nógrádi tájakon, a szél élénk lesz, az időnként megjelenő kisebb felhőből csapadék nem várható. A friss hajnal után kellemes nyári időben lesz részünk 25-28 fokos csúcsértékek mellett. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felül egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Holnap a hajnali 11-15 fok után 26-30 fok valószínű. Összességében egész héten ilyen időjárásban lesz részünk.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, már csak egy óra és Balázsék visszatérnek a Szabiból, addig viszont én hozom az igazi mai slágereket. 11 perc járunk 5 óra után, augusztus 24-e van, Bertalan névnapja pedig Shakira, a nagy kedvenc a

igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Extra.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Még egy bő hét van a nyári szünetből, és ebből az egy hétből 4 napot még fesztiválozni fogunk. Szerdától ugyanis tartol a Szegedi Ifjúsági Napok, természetesen Rádió Stage-el, ahol természetesen Jaminai zenélni fog, például csütörtökön hajnali 2-től. Ez pedig az igazi mai sláger, Tóvaj Renivel, Jamina és a Feel the Fire a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nyárias idő, folytatódik, és hát a nyár is folytatódik, és ezt a hetet még élvezzük ki ebben a hangulatban. Hattól ma is jönnek Balázsék előtt a Balázsék Beston, és a hírek után ez a nagy kedvenc. Ray Dalton és a Blood Running pár perc, és ezt indítom. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mutassak nektek egy okot, egy jó okot arra azoknak, akik nem tömegközlekednek nekünk, Ferenc, hogy miért lenne érdemes tömegközlekedni néha?
2: Gyerünk!
1: Miért lenne érdemes átszállni a BKV-re, a BKK-ra?
3: Na.
1: Miért vagyunk mi autósok egyébként magányosan üldögélő, telefonbámuló, podcasteket hallgató, magányos utitás nélkül emberek ott az autóban? Miért jobb tömegközlekedni?
2: Mesélj, győzz meg, én azonnal tudok veled menni, ha olyat mondasz.
1: Én sok mindent láttam már tömegközlekedésen, de ez megint egy hardcore sztori.
3: Aha, tehát, én nagyon kíváncsi vagyok, mert én számtalan szemlélszebb, izgalmasabb dolgot tudok mondani, ami tömegközlekedés csodálatosá teszi nap mint nap számomra. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez az eset konkrétan melyikről szól.
1: Igen. Következő történt, ez a Budapesten láttam, hallottam, vagy nem is tudom, hogy budapesti autósok.hu csoport, teljesen mindegy. Következő történik, nem hiszed el. Egy oka, miért áttűnt tömegközlekedésre. Rögtön zöld fodrász szalonná változott néhány perc a budapesti 4-es 6-os villamos, szúrta ki egyébként valaki a közösségi médiában, aki föltöltötte ezt a cikket. Nagyon érdekes a történet, ugyanis egy önzetlen férfi a járat kellős közepén csinosította barátját. Méghozzá a következő történet. Feltérdelt az ülésre.
2: Nem hiszem el.
1: Nem hiszem.
2: Egy Figaro!
1: Figyelj!
2: Egy igazi!
1: Következő történik, az egyik csávó ül a 4-es 6-os villamoson, ami készül beállni a nyugati pályaudvarhoz, mert ugye az ott a felüljáró, úgyhogy még a cipőjét is leveszi. A másik ülésen, a háta mögötti ülésem, ugye, hogy a két hátukérő ellenkező irányba néznek, feltérdel a delikvens, a rögtönzött fodrász.
3: A Figaro.
1: A kis Figaro, és egy tulajdonképpeni nullás géppel elkezdi levágni a haját. És ez... De várjál, itt még nincs ég a dolognak. A emberünk, a fodrász, az ugye vágja a haját, és amikor megtelik a nullásgép, egy laza mozdulattal ledobja a földre.
3: Maga mögé dobálja,
1: míg a másik ember viszont leveszi a cipőjét, annyira átadja azt magát.
2: Miért?
1: A hajvágásnak. Hajat vágnak a négyes.
2: De várjál, cipő nélkül jobb?
1: Nincs ilyen.
3: Hát meg kultúrált. Azért, mert kultúrát nem akarja ott összebe sarazni, gányolni, stb. Hosszolni.
1: Igen, de miért, várj, de miért veszed le a cipőt? Átadod magad?
2: Hát ez az.
1: Nem, de a hajat ledobod a földre, otthonosabban érzed magad, hogy levetted a cipődet.
2: Se veszed le a cipődet.
3: Jó, de ez nem, tehát hogy ez egy baráti magánszalon. Tehát, hogy ezzel látszik.
2: Ja, figyelj. És azt lehet, hogy azt mondta a fodrász, hogy most takarítottam fel a szalomba, vedd már le a cipődet, összesarazod.
1: De figyeljetek, egyébként az nem lehet, hogy ez egy új szolgáltatás, ahova te kiérsz időpontot, beülsz, és azt mondja, hogy ez egy látványfodrászat. Kombinó, egy mozgó fodrász, tehát a csávó időpontra ment, a fodrász fix, ő ott ül a 4-es 6-oson, és beülnek hozzá, mint egy a BKV, a BKK feldobja a bérlet árát, azzal, hogy te beülsz egy hajvágásra.
3: És egy szénatér. Megyek ezen a vonalon, és
2: a 6-osnak a vonala az egy óra, mire végigér.
1: Igen. Én foglalnék egy időpontot a helyedbe, Jani, egy nullással átszaladnék a legközelebb 4-es 6-oson, vagy foglalj időpontot, simán lehet, hogy csávó időpontra érkezett, érted?
3: És simán lehet egyébként, hogy a Szélkámár tér és a Mechvárt liget között már megvolt a hajmosás.
1: Igen.
3: Nem?
1: Nem, azt egy másik csinálja. Igen. És szárítani úgy szárítanak, hogy kidugják az ablakot, a fejedet. És a menetszéle belülik.
2: Nagyon jó extrázás. Mit tudunk még beletenni egy ilyen 4-es 6-os vonalba?
1: Hogy mit lehetne még?
2: Hogy tudsz még pedikűrt manikűrt?
1: Hát ez már nem 4-es 6-os írja, hogy hallgat, ez a 4-es hajas. Tehát ez a járat. A másik székbe pedikűr.
3: Igen.
1: Kicsit bizarr, hogy felteszed a mesztelen lábadat, de nem gond.
3: Igen.
1: Manikűr.
3: Jobbra fel borotválás.
1: Jobbra fel, ott már ledobta a cipőjét, hát az már egy pedikűr szolgáltatás is lehet.
2: A szembe lévő ülésre a pedikűröst.
3: Tényleg.
2: Ha oda pont be tud vele szembe ülni, csak fölteszi a lábát, le az oknit, hadd szóljon. Tök mondjuk egyedül van. Az áztatást nehéz megoldani.
1: Figyelj, felfoghatatlan, és ledobja a földre. Nézd, ledobja a földre a hajat. Tehát, hogy fogja, és egy nemes egyszerűséggel ledobja a földre aját. Ilyenkor miért nincsenek ellenőrök? Miért nem mondják, hogy tesó, értem? Rendben, legyél kedves leszállni a tömegközlekedésre. Ez nem a tiétek, nem itt laktok.
3: Ez a munkahelyem, mi közik hozzá?
1: Ez a tömegközlekedés, haver. Hát mit
2: jó
1: csináltok?
2: Fölvetése, miért nincs ellenőr, de hogy aki videózott, mondjuk miért nem szólt. Vagy aki még utazott ezen a villamoson.
3: Igen. Vagy ott van a másik variáció, hogy ők az ellenőrök, és éppen... Hát persze,
2: mi?
3: Ők megtisztelik az utazó közönséget azzal, hogy normálisan néznek ki. Szóltak neki, kicsit hosszú hajad, majd valamikor le kéne vágatna. Nincs időre, mert meló van.
1: De várjál, de gondoljunk ebbe bele. Tehát azt mondta csávó, fia, hova mész randizni? Oké, segítek. Van nálam egy nullásgép. Miért van nálam nullásgép? Azt mondja, fia, utazunk a kombinón, hozd már a nullást. Jó, hozom a nullást, Józsi.
3: De persze, hogy ne.
1: Töltsd fel a nullást. Feltöltötte a nullást. Leültek a Nyugatinál, vagy a Szénatéren, és levágja a Blaháig a haját. Érted? Tehát nála ott volt a nullásgép. Azért az is, az sem mindegy, hogy kerül oda egy nullásgép.
3: Meg egy lószőrkefe.
1: Tehát hogyan?
2: Van nála mindig. Jó az, hogyha van egy izéd. Persze. Egy nullásgéped, látod.
3: Figyelj, ő egy mozgófodrász. A város bármelyik pontján úgy lehet, hogy feltűnhet, és megcsináltatod a hajadat. Lehet, hogy egyébként külön kérésre is lehet. Tehát, hogy kérhetem például előjegyzés. A Boráros téren.
4: Előjegyzés. Hát a BKV rövidítés az már ugye barber és kozmetikai vállalkozás.
1: Igen, barber és kozmetikai.
4: BKV megváltoztatta a profilját.
1: Kérdezik, egy felára szolgáltatás, vagy csak egy nélkül utazóknak jár. Ez is jó. Vagy veszel jegyet, vagy kopaszon nyírjuk aját. Lehet, hogy egy büntetés láttunk már. Milyen szolgáltatás figyel, lehet fenti, igénybe venni?
3: A fenti kapaszkodókból kiindulva szerintem simán lehetne az egyik fagban egy ruhaüzlet, a másikban pedig egy hentes. Közvetlenül egy másik mellett.
2: Felakasztva a húsok, ott de
3: szépen felakasztva egy másik
2: mellett. Nagy fűtés ilyenkor úgy sincs, nem romlik.
1: Egyébként egy kis bolt az nem rossz a végében. Uh-huh. Egy kis csemege volt. Bemész delikát, ez kicsit bevásárolsz, igen. Kicsit összeszedett.
3: Fodrász után.
1: A fodrász után, mire átérsz a másik oldalra, mert bevásárolod
2: a melót.
3: Nem, megjössz mindent, fakról fakra mész.
2: Basszus, spagetti, nem baj itt a bolt. Beszaradsz, kész.
1: Írja valaki nagyon jó, kicsit haladó, de jó, az intim gyanta a legvégén a kombinónak, picit erős, de adom.
4: Csuklós részen egy ilyen elfüggönyözés, így körbe meg az. Lehetne oldani.
1: Csak a csuklós része középen, intim gyanta középen, bemész, halod. Nagyon jó kineziológiai oldás szintén, a hosszabb járatokon abszolút mehetne. Kocsma pult a végébe a villamosnak szintén nagyon jó, egy csontkovácsot is berakhatnának, de csomó mindent lehetne csinálni. Óriási papírdobozba bújva vállalnék mammográfiát, azt mondja. Két kis kapu a busz végén, mehetne az aréna foci. Tökéletes megoldás, igen. Csuklós részben egyébként tarotkártya jóslás, az is teljesen jó. Masszázs is lehetne. Szóval nagyon sok mindent lehetne akkor csinálni.
5: Felszállásnál áldás.
2: Jó, de jó, egy órás út búvóhely, amiről beszéltünk. Hát persze. A szexbúvóhely.
4: Nagyon jó.
1: Fogkőlevétel legyen már benne. Hát pszichológus is ülhetne Adrédia tökéletes foglaljó helyet. Uh-huh. Van egy órád, igen. Elmondja, hogy mi van. Uh-huh. Kicsit rövid a terápia, de nem baj. Gyorsba lehozzuk. Végén egy kis kineziológiai oldás. Elmondott, hogy mi bánt, valaki értő figyelemmel csak meghallgat. Mire leszállsz, egy kicsit megkönnyebbülsz. Nem kell, hogy tanácsot adjon. Csak hallgasson meg. Az egyik utas tökéletes. Hallgat, a másik elmondja, hogy mi a baj.
4: Kezdett a közönség beleszólna. Nem mondja már, nem.
1: Magának ez a baja. Hagyja már, hallgassa már meg az egyébet.
3: Három feleségem volt, mindent tudok a témáról.
4: Álljon már fel abból a székből. Ez nem probléma.
1: Rátérnek, hogy időben verekednek.
3: Mobil kormányablak.
1: Tökéletes.
2: Óriási vagy.
4: Mini mozgópatika esetleg.
1: Tökéletes. Abszolút. Nektek mi volt a legbizarabb? Körömvágás, evés, szex? Mi volt, amit a láttatok a BKV-n vagy BKK-n?
4: A szex és az egyes villamoson, amikor felszállt két fazon, egy hatalmas szarvasagancsal. Várjál, ne törd le, hello!
1: Hova mentek?
4: És ezt hallgattuk. Hát a szürreális volt.
3: Kettőt láttam, az egyik egy szekrényt raktak föl. Ketten.
2: Hát valahogy felszálltak,
3: egy szekrénnyel felszálltak, a másik pedig egy petting.
2: Oh.
3: Az éjszakai járaton.
1: De most azt mondtam, hogy szörnyű dolgokat mondjál, ami a legdurvább
3: de
1: volt.
3: Ez olyan volt,
2: hogy... Mindennapjaidról nem
3: esély. Ez nem búvóhely volt, teljesen tömve volt a busz. Körülbelül 5 centire állt, 10 centire álltam tőlük, iszonyatosan sokan voltak fent, és úgy történt meg az egész, hogy mögöttük is ültek ketten, előttük is ültek ketten, és ott is álltak közvetlenül mellettük kb. 6-an. Az egyikük én voltam.
1: Be voltál szorulva, nem tudtál sehol merre menni.
3: Így álltam, és így néztük végig az
4: egész. Nagyon kellemetlen.
1: Volt egy nő a metrón, amikor gyerek voltam, minden reggel magába beszélt, azt mondogattam mindig, hogy vérszak van. Minden nap összefostam magam tőle gyerekkoromban. Na jó, gyerekek, hát kombinó. Hajvágás, ezt is megértük. Tényleg, valaki előbb-utóbb föl fog szállni egy élő állattal, higgyétek el. Tehénnel, szamárral, bódilóval, valami egészen biztos, hogy lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nógrádi önkénteseket is vár a Baba simogató program. Csak a karancslapújtő maradt versenyben a Magyar Kupában a nógrádi labdarúgó csapatok közül. Érkeznek friss helyi híreink. Nógrádban, a Salgótarjáni és a Balassa gyarmati kórházban is szükség van olyan segítőkre, akik rendszeresen időt töltenének a szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők mellett. Önkéntes babasimogatók jelentkezését várják az országos programra. A 0.hu azt írja, az érintő program célja, hogy országos hálózatot hozzon létre, amelyben mintegy 4500 megfelelően felkészített önkéntes segítheti a kórházban maradt babákat. A szervezők legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy a kiválasztási és képzési folyamat végén elegendő önkéntes álljon rendelkezésre. A programhoz Nógrád vármegyéből két intézmény csatlakozik, a Salgótarjáni Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház, valamint a Balassa gyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet. Mint kiemelik, nem egyszeri alkalomra keresik a segítőket, azokat várják, akik a kiválasztás és a szükséges képzés után hosszabb távon is vállalni tudják, hogy rendszeresen bejárnak a kiválasztott kórházba. A kezdeményezésről az érintők.hu honlapon érhető el további információ, egyben itt tudnak regisztrálni azok, akik önkéntesnek jelentkeznek. Az SBTC, a Nagybátonyi BSC és a Karancslapújtő KSK közül csak utóbbi csapatnak sikerült kivívni a továbbjutást a Magyar Kupa második fordulójából. A karancsvölgyiekhez a borsodi első osztályban játszó Edelény érkezett, akikkel szemben az első percben megszerezték a vezetést, Budveszelt követően aztán Juhász és Bonivárt is eredményes volt, így a 16. percben már 3-0-át mutatott az eredményjelző. A második félidőben újra Budveszel, majd Juhász volt eredményes, így végül meggyőző fölény 5-0-val jutottak a harmadik fordulóba, a legjobb 64 közé. A Tiszaújvárost fogadó Nagybátonyi BSC lelkes játékkal tüntette el az osztálykülönbséget, ami a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban is a gól nélküli döntetlenhez volt elég. Végül a 11-esekkel a Tiszaújváros nyerte a találkozót. Az SBTC bajnoki riválisával, a Máté Szalkával találkozott. A fölényben focizó vendégek a 31. percben egy fejessel szerezték meg a vezetést, majd a szünet után nem sokkal beállították a 2-0-ás végeredményt. A múlt héten érvénybe lépett korlátozások mellett folytatódik ezen a héten is Salgótarjánban a Rákóczi út felújítása egyetlen módosulással, a vásártéri teljes útlezárást a mai napon kiterjesztik a Papberek úti kereszteződése is. A vásártér továbbra is az üvegfúvók szobortól a Munkás úti kereszteződés felől közelíthető meg. A kivitelezésre kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarján.hu oldalon, szöveges és térképes formában is. Az önkormányzat három helyszínen is ideiglenes parkolóhelyeket biztosít.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki,
2: Laci,
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, furán szólunk, 6 óra után 16 perccel élőben. Jó reggelt kívánunk, Feri, hello, jó reggelt!
5: Hello,
6: hello, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánunk, mindenki jól szól, mindenkinek jó a hang.
7: Igen, jó. Nekünk jó a hang, neked azért nem szól jó, mert nincs hang.
4: De az igen.
6: Meg elszoktál.
4: Meg egy kicsit el is szoktam. Igazából a koránkelés ment a legnehezebben. Hú, basszus.
6: Hányra húztad az órát?
4: Hát ilyen 5 körülre, de az nem ment könnyen.
7: Az fiasz, szóval azért előtt el szoktam.
4: Igen.
6: Láttam tegnap a 4.30-as posztodat.
7: Én tegnap kitettem, mondom, gyerekek, itt vagyunk, jövünk. Döbbenetes pillanat volt, amikor megnyomtam ezt, hogy 4.30.
4: Hú, basszus, nagyon nem. Egyre inkább nem. Maga a rádió jó, meg a műsor jó, de ezt miért nem lehet egy 11 órától csinálni, de tényleg?
7: Vagy akár 9-től 1-ig.
4: Vagy 9-től 1-ig, vagy bármi. Tehát az ötös kelés, ez nagyon kemény. Na minden, gyerekek, itt vagyunk, ez a lényeg.
6: Balikám, itt van a nyakadon a kívánságműsor, úgyhogy...
4: Az tényleg, be kell írnom majd valamikor magamnak. Annak pontos dátuma van már, úgyhogy oda nem szervezhetek sem. De azt hiszem föl van írva, augusztus 30 talán? Augusztus 31, te tudod, Gyülci?
6: 31. Anna azt mondja, 31.
4: Augusztus 31, ez pont egy hét múlva. Aha, na jó, akkor nem szervezek semmit.
7: Azt tettük hétfőre.
4: Hétfőre beraktuk, állítólag már promó is varázs. A betyár.
7: Ott vagyok ezen az értekezleten, csak a pénteket választottam volna. Mi már régen megyünk hétvégézni, te meg még benn vagy.
4: Azt a mindenit, igen. Ja, tényleg, hogy elköszöntök tél előtt, igen.
7: Tízkor vigyázz, magadra érez, jó magad. Hétvége, mi lesz veletek, jó? Ja, te
4: maradok. Balikám, akkor jövőt hétfőn kell.
6: Úgy ez egy kicsit, mint aki most jött vissza az Everestről.
4: Hát,
6: kicsit hosszú haj, borostás.
4: Hosszú haj, borosta, szőke haj, kiszökülve.
6: Ja. Sikerült kipihenned magad?
4: Az utóbbi napokban már igen. Szóval az utóbbi napokban igen, kellett egy hét körülbelül, amíg a Mosztvántér és a két óti után úgy nagyjából helyre jöttem, mert azért nagyon sűrű etap volt. Ugye 18-án estem ki, vagy 17-én estem ki 6 nap forgatásból, és 19-20 volt a dupla plázs, az nem mondom, hogy könnyen ment, de utána egy 4-5 nap kellett, és utána egész jól lettem. Körülbelül annyi volt, mire úgy igazán regenerálódtam.
7: Azt nem tudom, hova tetted be, mert ugye csütörtökön volt 20-a a 4-5 napot, tehát péntek, szombat, vasárnap.
4: Hát igen, tulajdonképpen csütörtök, és akkor péntek, hát az a 3 nap, akkor 3 nap, úgy mondom, igen, ja.
6: Hát előtte volt 2.
4: Előtte volt, az semmi nem
7: na
4: volt.
7: Na és melyik volt a jobb, a nagy vagy a kisebbek?
4: A buli közül?
7: Igen.
4: Hát figyelj, igazából jó, szóval nagyon nagy élmény volt a Sziget, de azért mindig megállapítjuk, hogy ennek a helyszíne a plázs.
7: Ott vagyunk otthon.
4: Szóval 19-20 az valami fergetegesen jó volt, és más is volt, mint a Sziget. A Sziget önmagában nagy dolog, meg tök jó, meg sokan vannak, meg... De az, hogy közel vannak az emberek, meg hogy látsz mindenkit, meg hogy ott van az egész a lábad előtt, azért az más. Tök más energia, mind a kettő. Igazából.
7: Miről maradtunk le? Milyen előadók voltak?
4: Nem tudom, te melyiken voltál? 20-a volt az Ereszdel a hajam, az felrobbanós volt. Szerintem én ott is már ugye tudtam, hogy nem kell tartalékolni. Mindent kiadtam. Nem maradtatok le semmiről. Tehát az volt, ami a Szigeten. Kivéve a világsztárokat, mert abból a jegyárból ugye azért az egészen más a mozgástér. Az más, de ugyanaz volt igazából.
7: És 20-án jött a Deák Bill Gyula.
4: Nem volt idő.
7: Akartuk
4: sokáig, de annyira a Szigetre koncentráltunk, hogy elengedtük annak az átszervezését, az új intróírását, a kitalálását, az összevarrását, a koreográfiát. Szóval nem csináltuk meg a 20-ai nagy koppányéneket. Pedig jó lett volna, de olyan szinten voltunk fáradtak, hogy nem foglalkoztunk vele. Mondtuk, hogy maradjon ez, jó ez, kezdjünk a Robival, jó lesz az. Úgyhogy jó volt, Zsűl nyomta a 19-et igazából, úgyhogy erőse sikeredett. Jó volt.
6: De jó volt 20-án? Azt mondtad, hogy akkor volt egy igazán nagy...
4: Mert érzel. Akkor már ugye a 19-ében még benne van, hogy duplát csinálsz, még egy kicsit tartalékolsz, igen, 20... Na, talán nem is az, nem. Annyira nem rúgtam be egyiken se.
6: Nem?
4: Nem. Kérdezed-e? Már nem kell, hogy annyit igyak. Már is hozom.
7: Másba van.
4: Már más vagyok. Is hozom, nem tudom.
7: Jó is a barátaid?
4: Ők fia, ezek hardcore-ok.
7: Továbbra is?
4: Ezek 19-én ott voltak, és 20-án újra. Megkérdeztem reggel a gyerekek, biztos, ne csinálj, ne, mondjátok még, ha valakinek esetleg van igény, és akkor elkezdtek jörni, hogy 4, 5,
7: Jézus, 3, 4.
4: És megérkeztek megint gyerekestül, családostul.
6: Szerintem ők haza sem mentek. Ők 19-én mentek a backstage-be.
4: Ők lekempeltek oda, és ott voltak. És aztán 20-án újra megérkeztek. Úgyhogy, hát ők nagyon hardcore-ba nyomják. Ők nagyon hát tele volt a Skybox. 40-en jöttek, úgyhogy nagyon-nagyon keményben voltak.
7: Így kell csinálni, elvége megpörgeted aztán. Mi elhullottunk, gyerekek, azért. Kicsit én egy picit meg kell, hogy róljam a csapatot, mert egyedül Gyula volt ott.
4: Nem baj, én mondtam, hogy nincs sértődés, nincs harag, már láttátok sokszor, aki akar, jön, ha nem jön.
7: Megsértődöm
4: már...
7: helyetted.
4: Már jolga van.
6: És te hol voltál? Te hol voltál?
7: De én igazoltam távol.
6: De igazoltam, motorozgattál mindenfelé.
4: Nem volt baj. Jó, és ül tartott a frontot 19-én. Még bejött a backstage-be, még szerintem láttalak a backstage-be. Igen.
7: Óvatoskodtál, Gyulus.
4: Igen, bejött még egy kicsit a backstage-be.
7: Jó, és jövőre az 5 puskás mellé hogy fog beférni a plázs?
4: Meglátjuk majd most. Összeülünk a brigáddal, és akkor kitaláljuk, hogy 10 puskás hadsziget. Vagy...
6: Vannak-e már most lekötött sztárok? Lehet-e már valamit csepegtetni?
4: Meglátjuk, megnézzük.
7: És milyen volt az augusztus 20-i tűzijáték? Ki látta a gyerekek?
6: Én kimentem.
4: Én nem néztem, ugye? Mi volt? Jó volt? Erős
6: én,
4: volt?
6: Én lementem a rakpartra, én a műegyetem rakpart előtt bulisztam.
4: Drónsó, meg minden, nem?
6: Drónsó volt, és...
7: Láttad, ahogy felszállnak a drónok.
4: Ezek jól néznek.
7: Nagyon egy csomó ilyen kis videót néztem meg a neten, azt a neki, hogy ott az összehangolod az egészet, ahogy megy föl, nagyon menő.
6: Hát figyelj, én csak a távolból láttam, mert azért a műegyetem rakpart az elég messze volt az epicentrumtól, és éppen meséltem nektek, hogy pontosan a show kezdetekor feltámadt a szél, de valami olyan szélvihar indult el a rakparton, ami addig nem volt semmi, a hátunk közepén csorgott a víz. Ugye az elektronikus zenei színpad volt ott a műegyetem előtt, úgyhogy ott óriási veretés volt.
7: Ami jobb mindenki... volt hozzá?
6: Micsoda?
7: Kamion.
6: Nem kellett. De hogy így láttad azt, hogy egyébként 9 óra 20 perce volt kiírva a show, és az egy picit így egyre jobban csúszott. És jött a szél, és eszedbe jutott az, hogy basszus, pont 20 évvel ezelőtt volt ez a tragédia.
4: Az pont 20 éve volt?
6: 20 éve volt ezelőtt. Aha. És a drónshow kezdetekor feltámadt a szél, volt egy ilyen viharos hangulat, ilyen nagyon-nagyon erős széllökések voltak, és akkor csak ilyen fáklyákat így lőttek föl, és így tudod, azon gondolkodtam, hogy basz, hogy ennyi lesz, ebből itt ezeket meg fogják hurcolni, hogyha három ilyen petárdával ezt itt elővik, és egyszer csak így elkezdett felrobbanni így a hegyoldal. És olyan show volt, olyan tűzijáték, olyan hangulat, hogy óriási volt, és utána mentünk visszatáncolni. Tehát nagyon, nagyon jó volt. Szerintem egészen más volt a hangulata, egészen más volt a célközönsége ennek a bulinak, valahogy az volt az érzésem, hogy sokkal tök fiatal volt kint. Nekem valahogy jobb volt a hangulat.
7: De is van fanyagás, hogy ez már nem a Fidesz tűzijáték, nem megyek ki.
6: Nem megyek ki, mert egyébként kint volt az a, szerintem az a mag, akik általában kiállnak az augusztus 20-án, de szerintem volt kint egy csomó olyan fiatal, akik most voltak először, vagy eddig nem jöttek ki. Vagy hát legalábbis eddig nem láttam.
4: Nem, igen, mert egy ilyen nyugger rendezvény volt eddig. Tűzijáték fölötté fél 9-kor otthon voltál, vagy 9-kor mentél. Tehát nagyjából ez volt.
7: Történt a városban közben egy csomó minden. Mondjuk lehet, hogy igen, elektronikus zenei színpad lehet, hogy nem volt.
6: A Kossuth tér is tele volt. Egy gombos tűzse lehetett lejteni. Az én két gyerekem az a város. Nem tudom, hogy hány különböző pontján szaladgált össze-vissza, úgyhogy így aztán valamikor én éjfél-éjjel egy környékén keveredtünk haza. Aha. Három különböző helyről, de mindenki azt mondta, hogy zseniális volt. Na. Tök jókat táncolt.
4: Akkor azért az úgy rendben. Rendben. De én is nézem róla felvételeket, össze volt rakva.
6: Nagyon.
4: Szóval így szép volt, igen.
6: Drónsó és baromi profi volt, nagyon jó volt. Én mondjuk nem hallgattam, meg nem hallottam, ugye nem láttam a fényfestést, meg ahhoz volt egy történet is, meg volt ahhoz egy zenei aláfestés, tehát akik ott voltak bent, ott a Kossuth tér környékén, azoknak volt még egy plusz élmény, én messziről csak egy ilyen fénysót láttam, de azt, amiről szólt ez a történet, ott azt ott teljesen kimaradtam. De nem baj, nekem közben szólt hátul Krisztina Löffler.
7: Na ez az, itt írják, hogy Löffler milyen volt. Ki az a Löffler?
6: Löffler egy DJ, és óriási jó
7: Löffler
6: volt.
7: Úr?
6: És mód ez elektrik, vagy nem is tudom, hogy ki volt utána, hát az meg egy ilyen nagyon szeletelős, nagyon buli volt, szerintem nagyon betéptek közben, a felénél valahol elveszett a DJ.
4: Igen, elszakadt egy kicsit?
6: Kicsit. A végére fölállt a pultra.
4: Menő.
6: Ölelgette a mindent, és hát igen, szóval kicsit szétcsúszott az ember, de ettől függetlenül nagyon jó zenét kevert, és tök szellősen voltunk, tehát úgy voltunk szellősen, hogy baromi sok ember volt, de valahogy volt hely ahhoz, hogy táncol, hogy nem egymás torkában álltunk. Úgyhogy, tehát ilyen jóféle táncolós, veretős csapatos buli volt. Klassz volt, nekem tetszett.
7: A 40-es anyuka elmegy szórakozni.
6: Kicsit.
4: Tűzijátékra, az augusztus 20-ai tűzijátékes körítésére. Kicsit nyugger, de nem rossz. Jó az, kell az.
6: Hát most ültem volna otthon.
4: Hát az az,
7: igen. Nem, semmiféleképpen.
4: Igen.
6: Megnéztem. Igen. És milyen volt a motoros túra? Mesélsz róla valamit?
7: Nem. Na. Semmit, na, semmi közöttök hozzá. Te figyelj, láttuk nagyon jó volt.
4: A sztorika durva volt.
7: Ja, nagyon-nagyon szuper. Volt egy ugye mély Balkán, ez volt a túra neve, és hát lemorzsolódtak legjobb embereim, DJ Oti igazoltan távol, Máté szintén koncertek, Rót zenekar igazoltan távol, Strobl kollega igazoltan távol, és akkor ott álltam a túrában, hogy azért ketten elmenni 8 napra, hát ki tudja, de mondom, próbáljuk meg, ugye a mi jegenyénkkel, Szilárd kollégával egyetemben, és van benned egy tartás, amikor két összezárva elmész 8 napra valakivel, igen, hogy azért ki tudja, hogy mi lesz.
6: Hanyadik napon fogy el a történet.
7: Igen, tehát a második vagy a harmadik a napon fogunk nagyon csendben lenni, de nagyon-nagyon jó volt, és akkor ebbe volt Szerbia, Koszovó, Észak-Macedónia, Albánia, Montenegro, Bosznia. Gyerekek, hát ugye mindig balkánozunk, ezt mindig mindenki elmondja, de a Balkán, úristen, ott mi lesz, meg akármicsoda. Hát figyelj, Koszovó olyan fejlődésben van, hogy egy kicsit ilyen el nem ismert ország, ők ugye Szerbiából szakadtak el, de a szerbek továbbra is azt mondják, hogy ők velük vannak, és én nem tudom, honnan jön oda pénz, vagy ki viszi oda, vagy a lakosság viszi külföldről dolgozva, vagy valaki támogatja őket, de az új épületek, a városoknak a külső része, ahol mit tenni ezek a kamionterminálok, irodaházak, azok úgy néznek ki, hogy sírsz. Bementünk egy városba, hétfő este megérkeztünk, egy ilyen kanyont akartam ott megnézni, mondtam a Szilárdnak, hogy gyere, menjünk szórakozni, nézzük, hogy élnek a koszovóiak. Nem tudtam mozdulni. Nem.
4: Olyan élet.
7: Olyan élet, aha, van, ez egy hétfő este volt, és kérdeztük a pincér gyereket, hogy ne haragudj, van itt valami olyan látnivaló, amiért ennyi a turista külföldről? Azt mondja, nincs semmi olyasmi, akkor kik ezek? A helyiek.
6: De jó.
7: Mindenki korzózik, nagyon, minden étterem tele, ilyen irgalmatlan, jó vibe-ja van az egésznek, jó kinéző emberek, tényleg figyel, úgy indultak be ez a Koszovó nevű országocska, hogy öröm volt nézni. Igen, szemetes, persze az egész Balkán tök szemetes, igen, a közlekedés, tehát a kanyar levágás az egy ilyen nemzeti sportág, ami motorral szemből azért nem egy különösebben vicces dolog, de miután a harmadik ember akar így elgázolni a kanyarba, akkor így rájössz, hogy nem úgy kell venni a kanyart, ahogy itthon vennéd, de egyébként tök korrektek voltak mindenütt, olyan rendesek a vendéglátók, olyan szállások vannak fönt a hegyen.
4: Ott jó, de jó.
7: Figyelj, a Komani tó másik oldalára mentünk, ugye Koman van az egyik végén, ez egy mesterségesen földuzzasztott folyó. Itt van az ha valaki rákeres, a Lumi Isales, ezt kell beírni, sírsz, olyan, mint tájföld, de ez egy folyó rész, aha, gyönyörű kék az egész. Na most ott megszálltunk fönt a hegyen, ahova még úgyse vezet föl, tehát földúton kellett fölmenni. Óriás medence ránézve a tóra, feszített víztükör, cuki kis kőházak, nagyon szuperül berendezve, tehát olyan szállás, amire így azt mondtad, hogy igen,
4: már régen gyereke, nem Balkán.
7: Igen, hogy ez Európa, jól megcsinálva, jó kajával, jó kiszolgálással, és hát csodálatos az egész vidék. Meg azért a vadsága még megvan, mentünk 5 órát úgy egy úton, hogy 2 autóval találkoztunk, érted? Tehát sehol senki, bárhol megálltál, a derme csend, mindezt 1400 méter magasságba, de tök jó levegőn. De égett, át is ment egy égetten, és volt 2 olyan hely, ahol hát egy ilyen 10 kilométerre tőlünk láttad, hogy ég a hegyoldal, És tök érdekes volt, mert nem oltották. Ugyanis azt mondják, hogy amíg nem veszélyeztet várost meg embert, addig ők nem nyúlnak hozzá, hiszen ez a természetben is elő szokott fordulni. A természet teszi a dolgát, és miután leég a hegy, az erdő olyan regenerációt enged magára a természet, hogy tökre megújul.
4: Hogy helyre jön.
7: Igen, aha. És azt mondják, hogy egészen addig ők nem nyúlnak bele, amíg nem veszélyeztet települést.
4: Milyen kemény, nem? Hogy jön, de még nem érnek
7: jön,
4: hozzá.
7: Jön, majd, hogyha közelebb jön, akkor foglalkozunk vele. Úgyhogy csúcs szuper volt. Nagyon jó.
4: Jól van, gyerekek, mennünk kell, Zsülcike, már is fél tele vagyunk, igen, akkor megyünk, jó, jelentkezzetek játékra, aztán még úgyis mesélünk majd egy csomó mindent, jövünk mindjárt, fél hét van pontosan, aki játszana, írja, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
15: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
16: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
17: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
19: várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.

fél és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: Új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Mini bölcsőde épül Somoskőújfaluban, 100 tonna hulladékot számolt fel erdeinkből egy év alatt az Ipoly Erdő ZRT. Jó reggelt kívánok, hozom a friss helyi híreket. Eredményesen zárult a kivitelezésre irányuló közbeszerzés, elindulhat a somoskőújfalui mini bölcsöde építése. A nyilvánosan elérhető információk szerint a mini bölcsöde 243 négyzetméter hasznos alapterülettel bír majd, azt a Gesztenyekert óvoda mellett fogják felépíteni. A település falusias léptékű szövetébe való illeszkedése tekintettel az épület a funkciók szerint két kisebb épület szárnyát tagozódik, középen egy nyaktaggal összekötve. A közbeszerzésen 8 építőipari vállalkozás indult, közülük a legolcsóbb árat ajánló Nógrád Kas Kft. Nyerte el a kivitelezést. A nettó 229 millió forint megvalósulási összeg az eredetileg becsültnél mintegy 13 millió forinttal alacsonyabb ár. Miközben egyre nagyobb társadalmi figyelem irányul erdeinkre és természeti értékeink megóvására, az állami erdészeti társaságok továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást számolnak fel. 2020 elejétől 2026 júliusának végéig több mint 4100 esetben közel 13 ezer tonna hulladékot távolítottak el az állami erdészetek által kezelt területekről, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint az erdők jövőjéhez egyszerre van szükség. Az erdőkezelés szakmai megújulására és arra, hogy a természeti értékek iránt növekvő társadalmi érzékenység a mindennapi cselekvésekben is megjelenjen. Az Ipoly Erdő ZRT a témához kapcsolódóan közösségi oldalán azt írta, tavaly 126 köbméter szemetet számoltak fel a kezelésükben lévő erdőterületeken, de ez több mint 100 tonna elszállított hulladékot jelentett. Bokasérülést szenvedett túrázó szorult a tűzoltók segítségére a nemzeti ünnep délutánján. Az ágasvári meredékház és Mátra keresztes közötti turista úton megsérült túrázót a pásztui hivatásos és a bokori önkéntes tűzoltók a meredékháztól gyalogosan közelítették meg, majd a hordágyra tett sérültet visszaszállították a meredékházhoz. Innen a kékes kutató mentő

0: Hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Csövi?
1: Igen. Van egy-két SMS-ünk, hiányozhatok, mint Devecsere az új műemlék. Barnabás, köszönjük. Köszönjük szépen. Aztán valaki azt írja, még így korán reggel, hogy 32 hetes kismama vagyok, ti vagytok a kapcsolatom a külvilággal, üdv újra itt. Andi küldte nekünk, köszönjük.
2: Akkor unat hoztál az elmúlt időszakban.
1: Igen. Az nem könnyű, igen. Most csatlakozom, ezek most ti vagytok, vagy ez a tavalyi 20-a? Kérdezi valaki, nem, ezek most már mi.
2: Most vagyunk végtelen hosszú ideig, gyerekek.
1: Igen, most...
2: Ezen a héten.
1: Ezen a héten mindenképpen.
3: Végtelen hosszú ideig. Elmegyünk megint egy
2: hét. Hát figyelj, indul az iskola, tudod, hát mind a 3-4-en, ugye itt a gyerekekkel, akik vannak, hát Annának el kell kísérni a Karinát az egyetemre, hát szegény kislány. Hát... A milyen kis, tudod, már 18 éveset nem mehet egyedül iskolába.
1: Igen, úgyhogy ezen a héten vagyunk. Igen. Utána megint muszáj egy kicsit, pihenni. De legalább hiányzunk, az jó érzés. Jó. Legalább hiányoljátok. Ha valaki van minden nap, természetesnek veszed, hogy itt van, akkor már hogy megszokod egy idő után. Most azért, hogy okot adtunk arra, hogy hiányozzunk, nem?
2: Igen, átéreztétek, milyen, amikor nem vagyunk.
1: Jó, hát ez a csonka hét, érted, ez a 3 nap, hát ez a 20-a csütörtök, ez a legjobban jött ki.
2: Mindenki kivette.
1: Persze.
2: Mindenki kivette.
1: Mindenki pihenni, mindenki kivette, 3 nap, senki ment be dolgozni, vagy hát csak azok annak, akiknek nagyon, nagyon muszáj. Úgyhogy, ja, igen.
3: Na, bajuszörmester, mesélj már egy kicsit.
1: Mit szeretnél?
3: Milyen volt?
1: Moszvantid? Hú, basszus. Hát figyelj, az nagyon kemény.
3: Durvább volt?
1: Durvább volt, mint tavaly sok szempontból, igen. A lakosság is félreérti ezt az egész szituációt, és nem értik, hogy mit kéne csinálni.
3: Mármint, hogy nem titeket támogattak ezek szerint.
1: Nem. Az a baj, hogy rosszul támogatták a celebeket. Tehát rosszul támogatták őket, mert ugye az van, hogy nem az a játék lényege, hogy te lejelented, hogy mi hol vagyunk. Ugye? Tehát ez nem segítség. Az megöli a realityt. De a magyar néző az addig jut, hogy azt veszi le a műsorból, hogy bennünket követni kell,

0: korlaszolni az utat, követni, és 20 csoportba beírni, hogy mi hol vagyunk. Na most ezek két dolgot érsz el, az egyik az, hogy a celebek nem izgulnak azon, hogy hol vagyunk, tehát nem, nincsenek üldözési parában. Kettő, hogy az a műsor, amit te két hét múlva meg akarsz nézni, azt majd elmutatod, hát ez már nem olyan, mint tavaly. Hát ez most már nem ugyanaz, mint tavaly, mert most már, érted? Tehát addig jutottak, hogy az a segítség, hogy nekünk le kell jelenteni, hogy hol a busz. Eddig terjed a magyar lakosság értelmi színvonala.
1: Igen, hát ő nem
0: nagyjából tisztelt a kivétek, nem műsor, gondolkozik.
1: Műsorkészítő fejjel.
0: És akkor néha, hogy oda mentünk egy-két autóhoz, így kiszálltunk, hol erélyesebben, hol kedvesebben, és mondtuk nekik, hogy figyeljetek ide, ez tök jó, hogy követtek, meg ez semmi baj, meg értjük, meg rajta vagytok, meg értjük a trekket, meg mi is benne vagyunk. De hogy ezzel pont azt a műsort teszitek tönkre, amit két hét múlva meg akartok nézni a tévében, és azt akarjátok, hogy fú, de izgi legyen. Mert hogy ugye létrehoztak kb. 20 most wanted csoportot, és a 20 most wanted csoportba lehozták egyenként, hogy éppen hol vagyunk.
2: Hát kíváncsiak voltak rá, hogy nehezített pályán hogyan teljesítetek.
0: Igen, csak ennek az a baja, hogy az a celeb, aki Győrben van, az megnézi a 20 most wanted csoportba az egyiket, megnyugszik, elmegy fagyizni, és halálosan unalmas lesz a reality-e, mert a tavaly még ugye az volt, hogy
1: nem tudta, hogy ti hol vagyunk.
0: Figyelj, de siessünk, mert bármikor befordulhatunk a sarkon. Na de most ezt nem értette a lakosság meg, hogy nem az, segítsd őket, hogy elviszed őket, segítsd őket, hogy nekünk segítesz, segítsd őket, hogy feljelented őket. Ugye, és mi tudjuk üldözni. De az, hogy folyamatosan jelentett, hogy hol a busz, de hát aztán így is kifogtuk
1: rajtuk. Csak.
0: Aztán összekaptuk magunkat, megbarátkoztunk ezzel az új helyzettel. Követtek, volt, aki becsekolt abba a szállodából. Mi vagyunk, hogy kihallgasson egy beszélgetést.
2: Nem mondod.
0: Nagyon durva sztorik voltak. Nagyon durva sztorik voltak, tényleg nagyon hihetetlen autós üldözések, és innen. Szerintem durvább lesz, mint a tavaly.
2: Áruhában kivágott újsággal leültek mellétek a
0: minden volt. Kaposváron becsekolt egy csávó abba a szállodából, mi vagyunk, csak azért, hogy hallja, hogy a reggelinél mi hánykor és honnan indulunk. Ott lakott, majd kiderült, hogy követ bennünket. És mondtuk, hogy téged láttunk a szállat. Igen. Hát ő becsekolt oda, hogy szeretne valamit kihallgatni abból, amit mi beszélünk. Úgyhogy...
2: És amikor helyre tettétek őket, akkor visszahoztak?
0: Van, aki rájött, és van, aki aztán átállt a mi oldalunkra, van, aki azt mondta, hogy oké, ebben igazatok van, én bele se gondoltam, én nem követlek akkor benneteket, vagy megyünk még veletek egy ideig, de akkor nem jelentjük, hogy hol a busz. Hú, tényleg ezt nem is gondoltuk volna. Tehát elmondod neki, hogy működik egy tévéműsor, akkor megérti, hogy tud segíteni, meg tud jó is lenni, de tönkre is tudja tenni a kedvenc műsorát. Aha. Tehát azzal, hogy te követed a buszt, azzal igazából azt csinálod, hogy azt a műsorot, amit szeretsz megnézni, azt pont tönkre vágod. De fogyatékosak, tehát hogy nem jut el hozzájuk.
1: És mindenkinek nem magyarázhatod el. Nem tud elmagyarázni. Meg állandóan érted.
0: Hogy... Nem, de persze nem tiltod, ez legális, lehet jelenteni. Nyilván, ha mi három föllogózott mostantides busszal megyünk, akkor... Ez teljesen meg van engedve, de nagyon sokan értették meg, hogy basszus, tényleg, de jó, akkor csak egy fotó, és már itt se vagyunk, és nyomjátok, mert hogy ez így ebben a formában nem segítség. De emellett lehet az üldözötteket százféleképpen szállással, fuvarral, segítséggel, repülővel segíteni. Igen. Nem csak az a segítség, hogy mi hol vagyunk, mert ezért nagyon bézik. De aztán megértették azért.
2: Az utolsó.
0: De voltak nagy lerázások, meg kommandózások, hogy mi le tudjuk azokat rázni, akik minket követnek. Volt, hogy 6-8 autó követett minket. Folyamatosan, már reggel a szállod, volt, hogy eltorlaszolták a szállodát. Vasúti sineket torlaszoltak el. Tehát ilyen nagyon-nagyon durva dolgok történtek.
1: Kellett volna még 12 ilyen busz föllogózva, és akkor...
0: Hát azt lehet, azt, mert arra mennyire gondoltunk, csak horror pénz.
1: Hát nyilván.
0: 12 busz, 12 sofőr, 12 üzemanyag, szerte elengeded a városba, vagy az országba, hogy most van tides busz.
1: Követik.
2: És Balázs alteregói.
0: És akkor mindegy győrben.
1: Nem is lenne benne senki.
0: Kaposváron. És
1: aki kinyitja a csávó az ajtót, hogy és ti.
0: Joci hasonmás, igen.
2: Laci, aki különösen érzékeny a spoiler veszélyre, hát az, ő teljesen rosszul volt. Ugye minden felületen jönnek szembe az, hogy éppen kit kaptatok el. És
0: itt hát ez tavaly még ugye titokban tudott zajlani. Igen, az elkapások. Most már mind a döntő, mind az összes elkapásnál ilyen 30 és 50 ember fürtökben veszi okos telefonnal. Tehát maga a social is azért nagyon sokat árt ennek, mert hogy megöli, de aztán most ezt vagy elolvasod, vagy nem, vagy szemben, vagy nem, a bulvár nem hozta le, nyilván nekik se érdeke. De igen, tehát az utolsó három elkapást is a szegedi döntőben, az 15 busz meg kocsi követte végig. Szerintem tehát, hogy felfoghatatlan őrület volt.
2: Jövőre ezt újra kell értelmezni, Csináljátok az IKEA-ban.
0: Egy nagy fogócskát kell csinálni, igen. Hát, ha lesz, akkor át kell gondolni. Át kell gondolni egy kicsit, de semmit nem volna szerintem a műsorból, mert hogy az üldözések nagyon jók és durvábbak, mint tavaly, sokkal több hosszan tartó autós üldözés volt, a Jocika nagyon durvákat tolt, terepen, fák között, szántóföldön, 2 tonnás busszal, tehát hogy brutál miket nyomtunk, és szerintem jó mozi lesz.
2: Megérkezik az RTL klubnak a büntetés?
0: Lesz. Persze.
1: Hát
0: lesz.
1: Ez a dolga.
0: Főleg, amikor én vezettem.
2: Volt olyan is,
1: átvetted Jocitól?
0: Volt, hogy...
1: Ezt
0: most akkor intézem. De ez most egy személyes ügy, ezt most intézem. Úgyhogy biztos, hogy lesz bünti. Egy kocsit tönkre is tettünk, úgyhogy volt kalan. Nem mondok el mindenben.
2: Jó, nem.
0: Nem akarok spoilerezni, hát elfőtt a kuplunk. Hát most van ilyen. Hát most.
1: A nyomja az ember.
0: Most üldözünk valakit.
1: Most vagy megyünk rendesen, vagy szórakozunk, érted, Júli?
0: Igen. Úgyhogy jó, 3000 kilométert mentünk a 6 nap alatt mi is, busszal, és reggel 9-től este 4-ig, 5-ig, 6-ig tartott. Az végig busz, szinte ki se szállsz. Tehát, hogy ebéd nincs, kaját, amit a benzinkúton gyorsan összekapsz. Ez egy erőltetett menet.
2: Az.
0: De jó, nagyon szerettük.
2: Hány nap volt ez?
0: 6 nap alatt felvettük.
2: 6 nap.
0: A döntő volt a 6. napon, és az volt Szegedem valamiért, nem Pesten volt a döntő.
2: Meddig volt őszinte a mosoly?
0: Végig.
2: Igen?
0: Persze. Kifejlesztettem, hogy mit kell inni. Mit kell mibe tenni, hogy az jó legyen. Fecónak is megmutattam, hogy ezt ide egy kicsit beleöntöd.
1: És már.
0: Azt úgy összekevered.
1: Meglátod.
0: Nem kérdezel semmit, ezt fenéki. Ma úgy se vezetünk, úgyhogy... Jó lesz, szerintem jó mozi lesz.
2: Fecok a kapaszkodott.
0: Igen, de belevittük a dologba. Úgyhogy, hát megismerős arcok is feltűnnek majd benne, úgyhogy erről nem tudom, most egyére még nem beszélhetünk, de majd meglátjátok. Lesznek itt.
2: Nagy meglepetés.
0: Nagy meglepetések is, igen. Úgyhogy izgi volt, ja. Igen, jó volt.
2: Meglátjuk. Kell menni egy másik országba, és akkor érdekes lenne.
0: Így is az lesz. Nekünk volt nehezített pálya. Szerintem mondom, a műsorból semmit nem volt le. Nekünk volt sokkal nehezebb megoldani, kitalálni, megszökni előlük, trükköket bevetni, ne tudják, mi nem tudták azért mindig. Szóval mi se vagyunk hülyék, meg első mozisok, pontosan tudtuk, hogy hány váltott autó, hogy kell őket lerázni, de amikor egy 2 tonnás busszal menekülsz, és te vagy az üldözött, kisebb zsákutcákba, meg egyirányú utcákba próbálsz elmenekülni 25 autó elől, amiben családok ülnek, meg gyerekek.
1: Mindenki így ráér ebbe az országba.
0: De tényleg?
1: Ugye?
2: Hát augusztus szabadságolás, érted, külföldre nem tudott menni, mert leegyett. Tomi is lemondta,
1: akkor inkább, hogy hívják.
2: Lemondta az apartmant, hogy elment üldözni. Egy kicsit része lett ő is a sónak.
0: Egyébként tényleg, igen, abszolút. Ja, van egy balesetünk az M3-ason Budapest irányába, a kerekharaszti Molkútnál, az 55-ös kilométernél kell lehajtani, ott még nem torlódott fel, kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Na, meghallgatjuk a játékosunkat. Halló, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Mi a helyzet?
3: Képzeljétek el, ma kezdek az új munkahelyemen, így már nem tudlak sajnos titeket hallgatni, így úgy gondoltam, hogy utolra nyárra játszanék egyet veletek.
0: Na.
3: Mit szóltok hozzá?
1: Mi, 6-kor fogsz kezdeni?
3: Nem, 7 órakor,
1: hát
3: de hát nyilván...
1: Hello, 6-tól 7-ig.
3: Hát, de igen, de hát előtte majd a gyerekeket azért el kell vinni. Obiba, suliba, úgyhogy majd délután megpróbálok titeket visszahallgatni, de nagyon fáj a szívem érte, mert imádom ezt a műsort.
1: És mi az új meló?
3: Egy adminisztrátori állás itt helyben, ahol lakom. Céget nem szeretnék mondani, de nagyon-nagyon-nagyon várom, nagyon-nagyon jó csapat. Ugye 8 évig voltam otthon azért most már kell egy kicsit otthonról is kiszabadulni.
2: Hány gyerekkel voltál otthon?
3: 2-vel, a nagyobbik most lesz 8 éves, a kicsi 5 éves. Csak hát nehéz két gyerekes anyukaként állást találni.
2: Uh-huh. Igen.
0: Azt kell,
1: jól elhúztátok.
3: Hát igen, sajnos, úgyhogy ahogy meglátták, hogy van két gyerkőcöm, vagy be se hívtak, vagy azt mondták, hogy jó, akkor ki fog vigyázni a gyerekekre, sajnos nekünk segítségünk nincsen, de amúgy nem ennyire szomorú a helyzet, szóval boldog vagyok. Hát, hogy csak ez a való, így van, csak ez a valóság, azért nehéz részmunkaidős állást is találni, úgyhogy de most pozitív vagyok, tök jó nap van, visszahívtatok, Annát imádom, még igazából mindenkit.
0: Hát itt van lelkesedés, kérem szépen, jól van, kivel játszaná?
3: Juliskával szeretnék játszani.
0: Menikő, nagyon jó, Juliskával, jó. Játszatok akkor egyet, jó? Elindítjuk a játékot. Akkor ez most hosszú ideig az utolsó játékod lesz valójában.
3: Hát remélem, hogy igen, de bízom benne, hogy majd itt is lehet titeket hallgatni, mert tényleg hát ez a kedvenc műsorom, tehát hogy meg a most már itt. És nagyon üzenem jó otthon a gyerekeknek, hogy viselkedjenek jól az apukájuknak.
0: Jó. Enikő, játszunk akkor egyet, elindítjuk, jó? Figyelj, mehetünk készen, hogy akkor 3-2, és tessék.
2: Izgulsz az új munkahely miatt, Enikő?
3: Nagyon szeretnék nagyon megfelelni, ez egy új kihívás, illetve 8 év után annyi minden változott, ugye a rendszer, stb.
2: 8 évvel ezelőtt mit csináltál?
3: 8 évvel ezelőtt is hasonlót, csak egy másik cégnél, ugye ott más volt az elvárás.
2: Mi volt a hasonló? Írt körbe pontosan?
3: Adminisztráció. Csak ugye minden cégnél más-más az a felület, amin dolgozni kell, és ugye meg kell érteni, hogy mit miért csinálsz, hogyan, mit mikor, úgyhogy de nagyon várom, mert ez az, amiben én nagyon ki tudok teljesedni.
2: Kis cég? Vagy nagyobb?
3: Hát egy nagyobb cég.
2: Aha. Hány kolléganőd lesz?
3: Igazából csak egyedül leszek egy irodában, úgyhogy amit imádok, és nagyon várom.
0: Nem adtam volna sokat, hogy ez meg lesz, de
2: nagyon
0: szép volt, meg volt.
3: Mi az, hogy nem adtál volna sokat?
0: Hát, hogy aki ennyit beszél, az előbb-utóbb kimondja. De nem.
3: Én sokat beszélek, és nem mondtam ki, látod, Balázs?
0: Igen. Van egy eredményed, figyelj, megmutatjuk, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Rúzsamagdival, Király Viktorral,
3: nagyon menő. Lukfidegivel.
0: Na, bizonyám.
2: Voltatok valahol nyáron fesztiválozni a férjeddel, vagy
3: bárhol? Hát mi ketten vagyunk a gyerekekre, úgyhogy sajnos ez kimarad, de majd most.
0: Nagyon jó, hát akkor jó mulatás nektek, jó?
3: Köszönjük szépen, és pucilok mindenkit, és csak így tovább, és alig várjuk a Moszkván Tidot, mert az a gyerekek kedvence. Úgyhogy jó legyetek.
1: Köszönjük. Vigyázz magadra, jó munkát, Szilenikő.
3: Köszönöm, sziasztok, puci.
0: Szerintem nem baj, egyedül lesz egy szobában, nem?
2: Nem, lesz egy kolléganője, de nem, de tele van lelkesedéssel, boldogsággal 8 év után kiszabadulni, atya úristen.
0: Kolléganő lesz egy szobában?
2: Hát azt mondta. Hogy egy nővel lesz.
0: Bele vagyunk, drukkolom neki.
1: Komoly, képzeld el, hogy pont az ellentetje egy ilyen csendes, igen, visszahúzódó.
0: Olyan lesz, hogy az Airplane-be tudod, először fölakasztja magát, aztán fölgyújtja magát, aztán kiugrik az ablakon. Hatszoros öngyilkosságot fog elkövetni minden héten.
2: Figyelj, az elmúlt 8 évben gyakorlatilag szerintem tő mondatokban beszélt csak.
0: Én leestem alulról, miért volt 8 évet otthon?
1: A két gyerekkel.
0: Ja, úgy jött pont.
1: Ja, hát van, lett egy 8 éves, meg egy 5 éves, tehát 3 éves volt a nagyobbik gyerek, amikor megszületett a kicsi, és akkor azzal meg 5 évig otthon volt.
2: És részmunkaidős melókat meg nem kapott.
0: 5 évig otthon, vagy hát 3 évesen már óvodás.
2: Hát, nem is, az nem tudott elhelyezkedni. Tehát azt mondta, és ami egyébként egy kis magyar valóság, hogy nem csak magyar, hanem hogyha valahol megjelensz, és azt mondod, hogy van két gyereked, akkor, és hogyha két pályázó van egy helyre, akkor inkább.
0: Akkor a gyerek nélküli. Pedig a gyerek nélküli még el akar menni szülni, azt mondják. Sokszor előny, hogy gyerek, mert hogy a te meg már biztos, hogy nem mész el szülni.
2: Hát, vagy nem, vagy te otthon valószínűleg reggel betelefonálsz, mert a gyerek egész éjjel hányt, tehát, hogy egy kiszállt.
0: Ja, nem vagy megbízható. Aha.
2: Úgyhogy ismerem ezt az üzemmódot, mert hogy nagyon sok ilyen ismerősöm van, akik nem kapnak így melót.
0: Írja valaki, bárcsak nekem is ilyen kedvem lenne dolgozni menni.
1: Jó, de ő 8 éve nem volt,
0: igen,
1: érted?
0: De most már végre kimozdul, érted? Hát igen.
2: Ez olyan, mint amikor emlékszem, hogy a szülés után 2 héttel mozdultam ki először gyógyszertárba. És így nem értette a patikus hölgy, hogy miért beszélek már 10 perce arról, hogy milyen gyógyszereket, milyen popsikenőcsöt, milyen fürdetőkenőcsöt kérek, és hogy mennyire boldog vagyok, hogy végre emberrel találkozom, és végre összetett mondatokat használhatok. 8 év, az borzasztóan sok.
0: Az kemény lett. Az kemény. Az tényleg kemény. Na jövő mindjárt. 2 perc van pontosan 7 óra. Ha láttok valamit az utakon, küldjetek. Jó, mi pedig itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
5: A Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
7: Hát, amit megbeszéltünk, utálom a lóvét az alapítványnak.
6: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
7: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
6: Nyugi, csak egy délelőtre!
8: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
6: Iskolakezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphat zálogkölcsönt a BÁV-nál.
5: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
6: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
7: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
6: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel még nagyobb házati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
9: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
10: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
12: Sziasztok, sportarcok!
13: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több tucat helyszínen avatkoztak be a tűzoltók viharkárok miatt a hosszú hétvégén. Edzőmérkőzésen mutatkozott be a jelentősen átalakult salgótarjáni kosárlabda csapat. Jönnek a részletek. Egészen szombatig munkát adott a tűzoltóknak a mögöttünk hagyott hosszú hétvége első napján, majd pénteken térségünk fölött átvonuló viharok okozta károk felszámolása. Csütörtökön mintegy 20, péntek estig pedig további 14 esetben avatkoztak be a Nógrád vármegyei tűzoltók, jellemzően nyugat-nógrádi helyszíneken. A károk felszámolásában a salgótarjáni, széchenyi, berceli, balassagyarmati, rétsági, aszódi és gödöllői hivatásos tűzoltók, a vámosmikolai önkormányzati tűzoltók, valamint az érsekvadkerti önkéntesek működtek közre. Jellemzően kidült fákkal, lehasadt faágakkal akadt dolguk, melyek a közlekedést akadályozták vagy veszélyeztették. A pékségeket ellenőrzik kiemelten a revizorok ezen a héten Nógrád vármegyében. A NAV Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága munkatársainak megjelenésére jó eséllyel számíthatnak az érintett vállalkozók a mai napon Bátonyterenyén és környékén, holnap Balassagyarmaton és térségében, szerdán a Pásztói járás településein, csütörtökön Rétságon és környékén, pénteken pedig Salgótarjánban és térségében. A pékségek célzott ellenőrzése során elsősorban az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják majd a NAV munkatársai. Egy Nyíregyháza elleni edzőmérkőzésen mutatkozott be hazai közönsége előtt az NB1B piros csoportos bajnokságra készülő salgótarjáni kosárlabda csapat. A játékos állományában jelentősen átalakult gárda végül nem egy klasszikus felkészülési mérkőzést abszolvált. A kemény és pörgős játékot hozó végig szoros találkozót végül a hazaiak nyerték 69-67-re. Az SKS-nél 6 frissen igazolt, avagy próbajátékon résztvevő játékos lépett pályára a számos hazai nevelésű fiatal mellett. Az angyalföldiektől érkezett első osztályú tapasztalattal is rendelkező Fekete 15, az előző bajnokságot megnyerő Phoenix MT Fottól igazolt Boka Magó 11, a Jászberénytől érkező egyik új irányító Kálmán 11, Osztoics 10, Hargitai 8, a próbajátékra érkezett Finn Albatric Szila pedig 6 pontot tett a közösbe. Pollenjelentés. Országszerte így a nógrádi tájakon is javában tart a parlagfű pollenszezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint ezekben a napokban a pollen koncentráció elérte a magas szintet. Mindeközben a csalán, kender, disznóparé és libatopfélék, továbbá az erős allergén termelő, akár az épületek légkondicionáló egységeiben is szaporodó penészgomba az alternária spóráinak száma is közepes koncentrációban alakul. Jelen vannak továbbá a levegőben a pázsitfűfélék és az útifű pollenjei is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, összeütközött szét személyautó kereszt harasznál. Mi az kereszt harasznál? De jól mondom, az M3-as 50-es kavicsnál Budapest felé vezető oldalon félpályás lezárás van, alakul a dugó. Minden nap van valami az M3-ason, tehát ez egészen hihetetlen. Amúgy várom az ajándékcsomagot, írta valaki, utána nézzünk. Nem, igen, az fontos, hogy megnyerted, vagy csak,
2: igen,
1: úgy,
2: vagy csak úgy vársz. Mert egy csomó az egyébként írja, én is várok, bár nem nyertem.
1: Igen. Tehát hogy azért az, annak utána nézzünk. Hiányoztató, ja, ezt nem tudom beolvasni, jó, oké.
2: Nagyon hiányoztató, mondd azt, hogy nagyon hiányoztató.
1: Nagyon hiányoztató. Igen, pénteken nem csináltuk egy öreg kérdés-válasz rovatot. Egyrészt rég volt, másrészt történt annyi minden veletek és az országgal, hogy lehet, jönnének érdekes kérdések. Szívesen további ötletekért kövess be a Facebookon. Taki küldte nekünk, fölírhatjuk, régen volt, 100 éve nem csináltunk. Igen, pénteken, majd a hétvége felé ezt meg. Megcsináljuk. Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... De akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk. Hát
2: Annácska, megnézted?
1: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Megnézted?
3: Megnéztem.
1: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz.
3: Megnéztem
1: moziba?
3: Igen, és? Moziba, abszolút.
1: Ugye,
3: moziba. Nagyon jó. Nagyon tetszett.
4: De nem Kálmán nap.
1: Nem.
3: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon
1: Kálmán
3: jó volt
1: nap
3: a Kálmán
1: nap. Nagyon jó.
3: De nem, nagyon jó volt. Jó. Rettenetesen mondtam tetszett. Nagyon jó.
1: Nem ajánlok rosszat. Jó, Peter.
3: Nem. Nagyon jó volt.
1: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
4: A jó színészek sem garancia egy jó filmre. Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
1: A pedig nagy nevek.
4: Két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
1: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát, de hogy... ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
4: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínós film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
1: Aha.
2: Mi a címe?
4: Oak Street vége.
1: És mit a dínós? Ez egy dínós film.
2: Innen hogy jött a dínó?
1: Igen, ebből hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
4: Nem spoilerezem el, mert...
1: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínós film?
3: De tényleg?
1: Tehát a 8 éves szintig megnézed a dinoszaurusz, és jön a T-Rex, meg a Velociraptor, jaj, 8 éves gyerek. 50 éves, hát nem érdekel, CGI és dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
4: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
1: hát egy Sorrento filmje
3: akkor. Hát figyelj, az Odüsszeia, én film, most azt tudom
1: megnézni. Lát szép látványos filmeket, érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
4: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
3: De a dínok nyertek.
1: Jézus már, a Pókember és Odüsszeia. Egyáltalán terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia. Igen, azért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
4: Jaj, nem,
1: az elitista. A dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, akkor maradt a dínos fos.
4: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na, elmegyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
1: Mit nézünk meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Megnézzük a jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a meghívást? Hát mondtam a meghívást.
4: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
1: Na mindegy, beütetek
4: a dínos
1: filmre. Kit zabálnak meg a dínók?
4: Mindenkit. De az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
1: Hát de persze! Hát erre nekem is különben. 50 évesen meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
4: Ez a szor. Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam. Egyet a popcorn. Miért vagyunk itt? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
1: És ilyen végignézte?
4: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz
2: a vége. A csattanó, az majd ami.
1: Kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Tehát, igen, hogy ebbe, ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínós film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebből mi, ki
4: most, aki szeretné megnézni a filmet...
1: Nem akarja akkor, senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél hallgatóink sokkal igényesebbek ennél. Hogy egy szarra beüljenek, mint Anne Hathaway dínos filmje.
4: Anne Hathaway az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
1: Képes a meghívás felejtel. Sehol nincs, érted?
3: Nagyon statikus ehhez
1: nagyon képest. Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el. Hát, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dinó korába.
4: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
3: Jaj, de izgulj!
2: Sose láttunk még ilyet, mi?
4: Nem is a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
3: Második tippem a kisbolygó lett volna.
1: Igen, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
2: Te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba.
4: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
1: Ez nagyon.
3: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
2: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
3: Nagyon érdekel.
1: Figyelj be egy grill csirkét, két burgert.
3: Hát három óra.
1: Jó, de Nolan és Nolan előtt fejet kell hajtani, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
2: látvány biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
1: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
2: Igen, basszus, újraolvasom.
1: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták veled,
4: mit kötött? Mit olvastattak el? Nem olvastattad el. Az Iliász meg az Odüsszé, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
1: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
4: Azt se tudtuk, írja.
1: És látványos? Biztos látványos.
3: Nagyon látványos.
1: Jó?
3: Én a trailerit láttam.
2: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
3: Elképesztő.
1: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor beportoljuk.
3: Ezt kötelező IMAX-ben nézni, tehát az arénában van.
1: A moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be
3: ezt kell. Abszolút, ez abba, arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
4: annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott
3: hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, igen, igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az egy van, igen. Igen, igen. Tehát, hogy azért teltház, mert...
2: Szegények vagyunk.
3: Hát az egy nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
1: Igen, azt meg tök más kamerákkal forgatják. Így tehát van, azt már eleve IMAX-re forgatják, van, az már teljesen más technológia, igen. De akkor Anna, ajánlok neked még valamit. Na. Netflix. Jó?
3: Na.
1: Ricky Gervais, ugye, angol humorista, óriási stand-upos a csávó, írt egy, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, négy vagy öt macska, és kalandoznak.
3: Na,
1: címe. Nézd meg. Ez egy négy-öt részes mini animációs sorozat, a Ricky Gervais humorista a főszereplője, nem mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, na, a legszabad szájú humorista, és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és olyan macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
3: Ki
1: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
3: Nem baj, rákeresek,
1: jó, Ricky Gervais, okay. Macskák megfogni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Irreálisan beteg, de még én szeretem a
3: szeretem.
4: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
1: Jaj, ne! Na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg?
2: Aha.
1: Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
4: Hát, ezek szerint.
1: Na, ő sem van. Nekem sem veszem föl többet a telefont. Tényleg?
4: Hát úgy tűnik.
1: Nem hiszem. csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra.
3: Uh-huh.
1: Tényleg?
3: Hát,
1: nem
3: voltunk ott, lehet, hogy az...
1: Hát, ha annyira szép, hát, akkor igen.
3: Hát érdekes minden esetre, igen.
4: Ne felejtsük el a kutyám Jerry Litse.
1: Igen. Ja, Nolan rendezte a filmet. Köszönjük szépen, 10 perc erről beszélünk, de jó, nem baj, ez abszolút. Jó, hát kezdődik.
4: Bekapcsolta.
1: Igen, bekapcsolódott, és itt van, igen. Oké. Okay. Kóbor macskák bandája, köszi. Ez a rész, igen. Jó.
3: Meg lesz.
1: Szereted, ha vulgáris dolgokat, már pedig szeretjük, hát akkor szeretjük. Szeretni fogod.
4: Olyan jó, nagyon kíváncsi lennék rá, hogy egy ilyen ajánlás után mennyivel nő meg a nézettsége egy ilyen filmnek. A macskák bandája? Vagy?
1: Ja, hogy a Netflixen.
4: Reggel bedobott, hogy szerintem ez jó volt, hogy délutára vajon hányan nézik meg, hány emberrel nézi meg több, hány több? Aha. Na, érted.
1: Na, ez a Zendaya volt a Helena. Zendaya, na most ez a Zendaya, ez most nem tudom, a Zendaya az nem fekete, csak szólok.
4: Hát akkor hát, miről beszélünk az Zendaya, azért az
1: vagy nagyon kihipózták. Ez a nő, ez nem fekete, gyerekek? Hát ez a nő, ez olyan fehér, mint én júniusban a Balaton partján.
4: Zendaya szép nő. Ő lehet szép Helena.
2: Na jó, hát, de akkor nem színes.
1: De most a fekete, érted? Ki a fekete? A Janet Jackson, az fekete. Nem? Igen. Vagy a Stevie Wonder, az fekete. Érted?
4: Na, az lett volna igazán nagy húzás. Stevie Wonder szép Helénának.
1: Azért a fekete bőrű Oscar díjas színésznő. Aha. Na várjál, de itt van. De ő nem a Zendaya játszott szépen.
4: Ne, ez az.
1: Lupita Nyong'o alakítja szép Helénát.
2: Lupita
1: Nyong'o. Hát a Lupita Nyong'o már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
4: Hát ő
1: az. Üsd be a Lupita Nyong'ot.
4: De most meg is néztem.
1: És? Igen.
4: Hát ő nem fehér. De hát most...
2: Nem.
4: Hát de most...
1: Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért... azért nagyon sokáig...
2: Ő nem fehér. Nagyon
1: ő tényleg nagyon-nagyon fekete. És ő lett szép Helena.
4: És ő így szép Helena, ahogy ezen a képen látom, mert...
1: Na, Nolan is lefekült gyerekeken.
3: Igen, kenyai származású színésznő.
1: Akkor lefekült.
2: És ő Oscar díjas. Oscar díjas.
1: Igen, tehát a Zendaya benne volt, de nem ő játszotta, mert a Lupita Nyong'o benne volt, és ő játszotta a szép Helénát. De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet, vagy ilyen hollywoodi BC és
3: valószínűleg. Politikai hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
1: Vagy szép Helén a fekete
3: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
1: Lószar se fogsz forgatni. Aha.
4: A 12 év rabszolgaság című filmért kapta meg ő annó az Oscar-díjat.
3: Na, az viszont fekszik neki, tehát így a kenyai származása miatt. Nem azért mondom, mert most az lesz rá. Hát rossz az, aki rosszra gondol. Mit mondtam én ezzel?
1: Már lecsúsztunk, ez semmit
3: nem mondtam.
1: Nyissuk meg a hétfőn, itt vagyunk.
3: Aki rosszra gondol, azt mondtam, hogy hát bizony, az abban fekete emberek játszanak.
1: Igen. Egyébként, mint Matt Damon, mint Ithaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Mm. Nem?
3: Hát...
1: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont, Ithaka királyként, Odysseusként azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
4: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat
1: Nupita Nyong'o.
4: Igen. Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
2: Aztán, ez szerint... egy dupla gázsi.
1: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
3: Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak.
1: Már pedig így lesz. Három fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csináltod IMAX-t. És akkor mondtam, hogy akkor eljátsz.
3: Akkor eljátsza.
2: Tessék, hát, itt ha ez mondják, hogy ez az Achilleus meg egy Manusz Gádzsi játsza.
1: Na.
4: Most mi?
1: Na. Achilleuszt, igen.
2: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
4: Várjál, Manusz Gádzsi.
1: Tehát Odysseus játsza Matt Damon. Oké, még valahogy megízés. Szép Helénát játsza, a fehér szép Helénát játsza, egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, uh-huh. És egy Manusz Gádzsi játsza
2: Achilleuszt.
1: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
2: Tárított a látókörön a csávó.
1: Igen. Zendaya Pallas Athéna istennő volt. Köszönjük szépen. Aha. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleuszt? Ezt akarod mondani a Manusz Gádzsival?
2: Nem, hanem, hogy többen azt írják. Ja. Én nem tudom, hogy...
1: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
4: Az Elio Page, ő lett?
2: Nem tudjuk.
4: Az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az Eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
1: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
4: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleus.
1: Ő lett Achilleus.
2: Ezek szerint.
4: Jó.
1: Hát milyen világot élünk, annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már mazgás játszak.
3: Nézd oda.
1: Hát mire biztos, hogy a lehelpiacon, meg lecsóbefőzés, hát már mazgás.
3: Hát rá se néztem a szereposztásra.
1: Így még mindig akarod nézni?
3: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
1: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politikus.
3: Hát ez a csalabádé.
1: Van ebben minden.
3: Ennyi most már gyerekek. Csak azért is megnézem. Egyéb valami érdekességek, különlegességek a filmről.
1: Hát most már én sem olvasom ennek a történetét, mert aztán senki nem az, aminek látszik. De hogy őrült nagy bevétel állítólag, meg hogy brutálisan megy.
3: Igen, nagyon. Látványos.
4: Igen. Hát most minden bevételt megdöntött. Úgyhogy el kell menni megnézni, azért adjunk egy lehetőséget ennek a Nolannek. Azért ő nem egy tehetségtelen.
1: Nem, nagyon-nagyon szeretjük. De hogy azért ezt 13-14-esen miért olvastatják el veled, hogy ebből te
4: de
1: mit
4: most
1: tanulsz?
4: Már meg elolvastatták
1: veled. Hát így átküzdötte. Én velünk igen. Muszáj nekünk azt, ami ebből dolgozat volt, tétel volt.
2: Mi rendes iskolába persze. Jártunk, Júli, nem ilyen fővárosi ízébe, alibizésbe.
1: Persze, olvas, és talán még érettségítétel is volt, meg is kellett tanulnod.
4: Hát igen, tudtad, hogy nagyjából miről szól, de nem olvastatták el, mert olyan volt a nyelvezete, hogy ezt pontosan tudta mindenki.
1: Lehetetlen volt átkavarni magad rajta, olyan nyelvezete volt. Valószínűleg ezért kezdik most el újra olvasni, mert azt mondják, ha ez a film, akkor ez biztos könyve is jó.
4: Arra van lennék kíváncsi, hogy azok, akik megvették, azok az első oldal után vajon
2: leteszik? Azt nem tudjuk, tehát a olvasási szokásról nem volt szó, vásárlásról volt.
4: Ez egy szép dolog.
1: Na jó van. Azt mondják, nem Elliot Page Achilleus. Úgyhogy ezt jól összetettük.
2: Sőt, hogy nincs is benne Achilleus.
1: Nagyon felkészültek
2: vagyunk. De benne van, Elliot Page benne van, aki Ellen Page volt.
4: Én beírtam, hogy Achilleus Odüsszeia, és a képtalálatoknál ő az ő fényképét dobta ki. Én csak annyit mondok, hogy nem láttam ezt a filmet, de ezt látom, ezeket a képeket látom. Igen. Bocsánat, elnézést kérek.
1: Érettségi tétel, nettó cum egyébként írja egy hallgató. Tényleg az volt. Na jól van, gyerekek, hát van itt nagy friss mozi élmény. Jövünk mindjárt, jól megbeszéltük, ezt is jövünk, egy perc és pici reklám, pici szünet. Itt vagyunk már is 7:30, jövünk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.
2: Vakáció!

0: Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal, mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: És az autó első a naponyha asztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
15: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
16: Önnek a Protexin kell!
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
19: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, B. Tóth László és a Karszonkóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a csillederbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
21: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
0: Ébredjen Balázs

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: hétig. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nógrádi önkénteseket is vár a Baba simogató program. Csak a karancslapújtő maradt versenyben a Magyar Kupában a nógrádi labdarúgó csapatok közül. Érkeznek friss helyi híreink. Nógrádban, a Salgótarjáni és a Balassa Gyarmati Kórházban is szükség van olyan segítőkre, akik rendszeresen időt töltenének a szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők mellett. Önkéntes babasimogatók jelentkezését várják az országos programra. A 0.hu azt írja, az érintő program célja, hogy országos hálózatot hozzon létre, amelyben mintegy 4500 megfelelően felkészített önkéntes segítheti a kórházban maradt babákat. A szervezők legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy a kiválasztási és képzési folyamat végén elegendő önkéntes álljon rendelkezésre. A programhoz Nógrád vármegyéből két intézmény csatlakozik, a Salgótarjáni Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház, valamint a Balassa Gyarmati Dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet. Mint kiemelik, nem egyszeri alkalomra keresik a segítőket, azokat várják, akik a kiválasztás és a szükséges képzés után hosszabb távon is vállalni tudják, hogy rendszeresen bejárnak a kiválasztott kórházba. A kezdeményezésről az érintők.hu honlapon érhető el további információ, egyben itt tudnak regisztrálni azok, akik önkéntesnek jelentkeznek. Az SBTC, a Nagybátonyi BSC és a Karancslapújtő KS-ek közül csak utóbbi csapatnak sikerült kivívni a továbbjutást a Magyar Kupa második fordulójából. A karancsvölgyiekhez a borsodi első osztályban játszó Edelény érkezett, akikkel szemben az első percben megszerezték a vezetést, Budveszelt követően aztán Juhász és Bonivárt is eredményes volt, így a 16. percben már 3-0-át mutatott az eredményjelző. A második félidőben újra Budveszel, majd Juhász volt eredményes, így végül meggyőző fölény 5-0-val jutottak a harmadik fordulóba, a legjobb 64 közé. A Tiszaújvárost fogadó Nagybátonyi BSC lelkes játékkal tüntette el az osztálykülönbséget, ami a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban is a gól nélküli döntetlenhez volt elég. Végül a 11-esekkel a Tiszaújváros nyerte a találkozót. Az SBTC bajnoki riválisával, a Máté Szalkával találkozott. A fölényben focizó vendégek a 31. percben egy fejessel szerezték meg a vezetést, majd a szünet után nem sokkal beállították a 2-0-ás végeredményt. A múlt héten érvénybe lépett korlátozások mellett folytatódik ezen a héten is Salgótarjánban a Rákóczi út felújítása egyetlen módosulással, a vásártéri teljes útlezárást a mai napon kiterjesztik a Papberek úti kereszteződése is. A vásártér továbbra is az üvegfúvókszobortól a Munkásúti kereszteződés felől közelíthető meg. A kivitelezésre kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarján.hu oldalon, szöveges és térképes formában is. Az önkormányzat három helyszínen is ideiglenes parkolóhelyeket biztosít.

0: Jó reggelt kívánunk!
1: 3-4-8 lesz, pontosan 2 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Hello,
1: bello!
3: Szevasztok nagyon szívesen a filmes kalandozást az elmúlt fél órában. Yeah. Aki emiatt fölvágta az erejét, hogy mennyi hülyeséget beszédünk, hát így jártál, haver.
1: Ennyi, nem tudjuk teljesen ezt a Nolan filmet, de megpróbáltuk kibogozni, úgyhogy mindenki nézze meg, aztán majd eldönti, hogy szereti, vagy nem szereti, vagy... Jó volt, vagy nem volt jó. Misi kérdezi, ez most élő? Igen, ez most már élő. Élőben vagyunk, és írja valaki, hogy egy hét múlva becsengetnek, így van. Gyerekek, itt tartunk, így ment el ez a nyár.
3: Azt megvan, gyerekek, hogy elárasztotta mindenki a, hogy hívják, a social médiát, hogy akkor most úristen, már nem megyünk sehova. Egy hét van még, mit parázol?
1: Persze.
3: Hogy már most tegyük össze a könyveket, meg milyen könyv?
1: Hát csinálják, a Balaton az kiürült, tehát 20-án följött mindenki, vagy tegnap, és...
2: Van még közvilágítás?
1: Na jó, a balatoni ember, mert a balatoni ember azt mondja, illetve a Budapest, aki jön Budapestre, hogy én nem indulok el este, mert úgyis nagy dugó lesz, ezért elindulok inkább reggel. Na most ennek az volt az oka, hogy este, vagy az volt az eredmény, este simán följöttél a Balatonról, mert nem volt nagyon semmi, reggel 11-től délután 3-ig összefüggő kocsisor. Tehát, hogy gondolkodik a tömeg, és mindenki milyen egyszerre gondolkodik. Induljunk délelőtt, mert este úgyis dugó lesz. Mindenki elindul délelőtt. 11-től 3-ig nem tudtál fölmenni az M7-esen Pestre. 6-kor meg 2 másfél órát fönn voltál.
2: Tök fura, hogy egy hallgató írta, hogy augusztus elején Siófokra így betévedt este, és mintha ciánoztak volna.
1: Augusztus elején?
2: Igen.
1: Pedig a Siófok az még ott él.
2: Nekem is olyan furcsának tűnt. Én emlékszem, hogy egyszer voltam úgy Balaton lennlén, hogy szeptember 1-e után, és ott konkrétan este 9 környékén lekapcsolták a
1: közvilágítást. Ja, se, de az már 20-a után is úgy van. Tehát most 20-ával vége a hosszú hétvégének, ezen a héten Balatonon kész. Elmúlt. Ember nincs. Nem érted. Még van egy
2: csak
1: hét.
2: Csak árvaszúnyog.
1: Árvaszúnyog az van. Nincs iskola, még nem kell menned sehova, és valamiért a magyar ember úgy gondolkodik, hogy 20-a utáni hétvége nekünk vége.
3: De mi a pánik oka? Én azt nem értem, hogy
1: szerintem suli kezdés, lejárnak a szabik, valószínűleg elfogynak a szabadságok, már kicsit úgy tendálsz azért hazafele.
2: Ez egy kollektív szomorúság.
1: Oda vetted ki, nem akartod augusztus utolsó hetére, hogy már lehet, hogy rossz idő van, és akkor szépen úgy kifogy. Figyelj, ezen a héten már olyan, mintha üres lenne Balaton.
3: Az iskola kezdés, tessék, minden, ez

0: folyik mindenhonnan. Ráértek, nyugi.
1: Kérdezi valaki, hogy akkor egy hét múlva, Szabi? Simán.
0: Nem egyébként rossz.
1: Ez nem egy rossz ötlet. Nem egy rossz ötlet. És akkor elkezdjük újra visszaszámolni a nyarat, vagy mi lesz? Nézzük újra.
0: Kíváncsi vagyok, hogy...
1: Kezdjük el, vagy ne kezdjük el. Nagyon nagy számot fogunk kapni. Tehát azért az egy nagyon nagy szám lesz. Így az elején, aztán utána pillanatok alatt elmúlik.
2: Ha még megvan az emberünk, és nem ment el a kedve, akkor küldjem el.
1: Szerintem ő alig várja. Ő már egy hete nem alszik. Villanyra oszlopnak ütközött egy teherautó Szentendrén, a Dózsa-György úton, a 11-es és a 19 kavicsnál, minden hatóság a helyszínen. Köszönjük szépen.
2: Az én gyerekeim most úgy élik ezt a nyarat. A fiam konkrétan hajnali 4 előtt nem ér haza.
1: De hát ez a dolga. Hány éves?
2: 19.
1: Hát ez a dolga. Na, jól csinálja.
2: És még mellette most melózik is.
1: Ne is érje haza, ne is lásd. Melózzon, csajozzon 19 évesen. Hát ki volt otthon 19 évesen?
2: Tudod,
1: nem? Ültünk otthon 19 évesen. Vagy nyaraltál, vagy már dolgoztál, vagy kezdted az egyetemet. Hát már nem voltál otthon. Hát tök igaza van.
2: Néha ilyen sötétben összefutok vele a konyhában.
0: Hát jössz el reggeli, akkor ér haza.
2: De hát én olyan, ugye 33-kor megkelek, és akkor én néha, hogy megérkezik, és akkor én nagyon kapaszkodik, és nagyon gyorsan próbál eltűnni előle.
1: Hogy ne vedd észre,
2: hogy... észre, hogy éppen milyen állapotban van.
1: Igen, igen.
2: A lányom,
1: igen.
2: És az is most strandfesztiválozott, úgyhogy ott teljes őrültek háza.
1: Tök jól csinálják. Tízik el, hogy minden szállodában a szobát valid a 11 óra a pályán, írja Danci. Egyébként lehet ez is az oka. Tényleg. Nem mindenki, ugye. A nyaralóból indul, simán 10-kor el kell hagynod, 11 délben megtelt az autópálya.
0: Akkor még lemész a strandra 10-kor, eszel egy lángos, nem? Elütöd az időt.
1: Igen. Na, ha már itt autópálya, ugye láttuk egy anyukának a bejegyzését, mert a Nyíregyház és Kisvárda között a pénteken reggel a 4-es főúton a gyerekével ő bajba került, és az egészen érdekes történetet osztott ő meg, mert hogy a kisfia fuldokolni kezdett. Ugye hát ez egy szerencsétlen helyzet, hogy ül az autóba az anyuka, és... fuldokolni kezdett a kisfiú. És az anyuka elmondta, hogy ő megpróbált kipattanni a kocsiból, és megállítva segítséget kérni, hogy az autósok segítsenek, hogy ő most nem tudta ezt a helyzetet kezelni, vagy pánikba esett, vagy nem tudta, hogy mit kell csinálni. Igazából mindegy is, nem ez a lényeg, hanem hogy ő segítséget kért az autósoktól.
0: Egyébként ez egy fontos dolog, amit mondtál benne, mert hogy azért szülőként tudod, ott van a fuldokló gyereked, azt se tudod, hogy... Tehát én nem tudom hibáztatni az anyukát ebben, hogy ő nem kezdte el az újraélesztést, vagy az egész helyzetet megoldani, hanem inkább valakit. Én nem tudom, hogy viselkedtem volna bármikor, hogyha a gyerekemben van egy ilyen...
1: Hogy meg tudod-e oldani, hogy fuldokli, igen. Kikapod, ütögeted a hátát, ja. Meg mit tanultál, mire emlékszel, mennyire vagy pánikban. Minden esetre, hogy nem nagyon álltak meg neki, ugye, erről szól a történet, és aztán jött egy talán motoros egy motoros fiatalember, aki látta, hogy az anyuka integelt, és akkor hát egész egyszerűen félreállt.
2: Igen.
1: De hogy ez lenne a természetes, meg ez lenne a követendő, de hogy mentek el az anyuka mellett autók, nyilván senki nem értette, hogy anyuka ott integet, pánikban van, rohangál leföl, senki nem állt meg segíteni.
0: Látod, ez is milyen dolog, hogy nem állsz meg, ugye erre is mondják, hogy a tömeg, hogy amikor egy olyan helyzetben vagy, hogy van egy valaki, aki bajban van, és te vagy ott egyedül, akkor segítesz. És azt mondja a pszichológia erre, hogy amikor rengeteg ember van ott, akkor te nem lépsz oda, mert hát annyian vagyunk, majd valaki más segít. És itt is elmentek mellette, azért ez is szörnyű, hogy nem állunk meg egy integető nőnek, aki láthatóan bajban van az autópályán.
1: Igen.
2: Na hát Attila megállt, és meg is mentette a kisfiúnak.
1: Igen, a kisfiú egyébként teljesen banális dolog történt, mert ő félrenyelt.
2: Igen.
1: Ugye? Tehát ez volt, hogy ő félrenyelt, és Attila egyszer csak megállt. És végülis ő mentette meg a fiú életét.
2: Igen, hát
1: kirándulta
2: a hátsó ülésről, igen, és valahogy kiütögette belőle ezt a halatot.
1: Aha. Most milyen megkérdezik, hogy mit csinált vele, ha fölveszi a telefont, mert az anyuka meg elmondta, hogy ő teljesen leblokkolt.
2: Hát,
1: és szerintem egyébként ez tök érthető, tehát hogy nem feltétlen kell ott tudnod azonnal, hogy mit csináljál.
2: Hála az Istennek, soha az életben nem kerültem ilyen helyzetbe, nem tudom, mennyire fagynék le egy ilyen pillanatban, hát ő lefagyott, de szerencséje volt.
1: Igen, hogy úgy hirtelen ott megállsz motorral, valószínűleg megállnánk, de nem feltétlen tudnánk azonnal, hogy mi tört. Mire felmérett, hogy a gyerek fuldoklik, az anyuka elmondja, kiveszed a hátsó ülésből a gyereket, kikötöd... Aztán ott valamit ügyköd, de hogy például oda nyúlsz a gyerekhez, vagy hívod a 112-t, na, vagy nézed, vagy elkezdesz valamit.
0: Benned van a félsz. Ugye hány évvel ezelőtt vettünk részt egészségügyi oktatáson? Hát én az én jogosítványom most már úristen kimondani is sok közel 40 éves, ezt akkor csináltuk meg, ahol megtanultad a Heimlich-féle műfogást. De ott van egy 8 éves gyerek, aki nem is a tiéd ráadásul.
2: De
0: érted?
2: Szerintem pont hogy... ezért működik. Tehát, hogyha te állsz félre, te vagy az egyetlen, és te vagy az egyetlen megoldás, akkor neked akkor ott bekapcsol egy olyan program, hogy akkor nekem most cselekednem kell, és valamit meg kell csinálnom, mert hogyha én nem mentem meg, akkor ez a gyerek megfullad, és akkor onnantól kezdve szerinted ütöd, vágod, és kivered belőle valahogy azt az egy falatot. Tehát, de itt a legnagyobb probléma az, hogy nem álltak meg.
1: Nem álltak meg az emberek. Igen, egészen durva. Na, mindjárt megkérdezzük Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
1: Jó reggel. Attila, itt azt írja valaki, ez igaz, hogy te aztán kérted az anyukát, hogy nyugodtan vegye le a posztot, mert ez a segítség ez nem erről szólt, vagy hogy tulajdonképpen ez alap, hogy mindenkinek ezt kéne csinálnia?
3: Igen, ez így történt. Én felkerestem anyukát, és jeleztem neki, hogy sem a kártérítéssel, sem pedig a poszttal nem szeretnék élni, vegyük le. Mert igen, ezt úgy gondolom, hogy ez mindenkinek alap dolognak kellene, hogy legyen.
1: Ja, a kártérítés az azért, mert hogy a motor az felborult, amikor te oda léptél segíteni a nagy kapkodásban.
3: Igen, rosszul támasztottam le, mert hirtelen, ahogy lehúzódtam az út szélére, nem azzal foglalkoztam, hogy támasztom le a motort, hanem akkor már láttam, hogy anyuka szalad, és mert nem gondoltam elsőre, hogy probléma van, mindenkinek meg szoktam állni, ha az út szélén látok lerobbant autót, mert nem lehet tudni soha, hogy csak egy üveg víz kellene, vagy egy liter benzin kellene hozni a legközelebbi kútról, és nem úgy álltam meg, de ugye láttam, hogy anyuka szalad, és akkor rosszul támasztottam le a motort, és így igen, felborítottam.
1: Hol volt a gyerek? Hogy történt? Leálltál, fölborult a motor, oké, azzal nem foglalkoztál, rohantál oda a kocsihoz, mit láttál, vagy mi fogadott?
3: Hát anyuka szaladt, azt már láttam, hogy anyuka szalad, abból már gondoltam, hogy valami nem oké, és szaladt át a hátsó ülése jobb oldalra, és kicsapta az ajtót. Nem mondott anyuka semmit, szegénykém nem tudott megszólalni. Ahogy kapni akarta ki a gyereket, én elé ugrottam, és kicsatoltam a gyereket, kivettem, tehát hallatszott, hogy fuldoklik, öklendezett, fuldoklott nagyon. Próbáltam először csak ütögetni a két lapocka között óvatosan, nem jött ki a falat, és akkor előre, vagyis úgy fejjel lefelé fordítottam, és úgy kezdtem el ütögetni a két lapocka között. Hát szegény kisfiú mindent kihány, de hál' Istennek hamar megoldódott a probléma. Nem vesztette eszméletét.
1: De már zöldült, kékült, tehát hogy már láttad, hogy nagyon nem kap levegőt.
3: Hát az látszott, hogy nagy a baj. Igen.
2: Te ápoló vagy, ugye?
3: Igen. Igen, ápoló és szociális gondozó.
1: De milyen szerencse, hogy akkor ilyen lélek jelenlétet, tehát tudtad, hogy mit kell csinálni. És volt egy ponttól feje lefelé fordítottad a gyereket.
3: Így van, nekem volt egy előző alkalommal az én gyermekemmel ugyanezt történt 3 éves korában. Egy csokis papírt vett a szájába, és azt nyelte félre. És láttam, hogy anyukát nagyon sokan támadták ezért, hogy miért teszik a gyerek a hátsőre, és nem, ez bárkivel megtörténhet, akinek gyereke van, hogy bármit éppen, amit felkap, az beveszi a szájába is.
1: Anyukát még ezért is megtámadták, hogy miért eszik egy
0: nyolc... Jaj, tudod, az internet népen most mindenfele pár.
1: Miért ne ehetne 8 éves gyerek átsülése? Hát az ül a kocsiban, nem mozog, nem rohangál, hát az, hogy a kocsi halad, attól a gyerek egy helyben van. Tehát nem is értem.
2: És mi lett a történet vége? Jó, oké, kiesett, kihányta a gyerek a falatot, akkor utána leültetek egy picit, mindenki megnyugodott, visszaültél a motorodra, elindultatok, és akkor utána meg itt egy sört.
3: Munkámból adódóan többször találkoztam ilyen esetekkel. Minden légutelzáródás esetén ugye mentőt kell hívni és kórházba kell küldeni. Én a családot ezzel nem akartam terhelni. Édesanyának elmondtam így gyorsan, hogy szerintem be kellene menni a kórházba, mert nem lehet tudni, hogy mi maradt a légutakba, mert bármi belekerülhet, és ugye abból lehet a későbbiekben nagyobb probléma. Ezt így gyorsan, nagy vonalakban elmondtam, odafigyeltem, néztem, hogy a kisfiú rendesen, egyenletesen veszi a levegőt, nem eszuszog, nem esipol, nem volt semmi probléma. Azzal a lendülettel én mondtam, hogy ne haragudjon, engem vártak Kisvárdában. Felültem a motorra, és tovább mentem. Anyuka valamit még szeretett volna, de láttam, hogy nem a baj miatt, hanem hálálkodni. Gyorsan felültem a motorra, és eljöttem.
0: Figyelj csak, ez egyébként tök szimpatikus, ahogy te ezt hozzáállsz, hogy te nem akarod, hogy ebből hír legyen, meg ilyesmi. Mi azért hívtunk föl, mert ez egy tök jó példamutató dolog. Tehát, hogy ezt nyugodtan vállald el, hogy igen, a legtöbb embernek ez a képessége, ez elmúlt, vagy már nem akarunk megállni, nem akarunk segíteni, pedig nézd meg, most te egy emberéletet megmentettél. Úgyhogy legyél büszke nyugodtan, és engedd, hogy ez a sztori hadd menjen tovább, mert jó példa vagy, érted?
3: Hát nagyon szépen köszönöm, de igen, én ragaszkodnék ahhoz, hogy ez legyen mindennapi, és ne legyen ez egy hőstet, hanem azt kérném mindenkitől, aki most a rádiót is hallgatja, és örülök, hogy most már így átgondolva a dolgokat, örülök annak, hogy a tévében is lement ez a dolog, mert lehet, hogy egy, kettő vagy három ember tényleg meg fog állni, és segíteni fog, és ha egy életet megmentünk, vagy kettőt ezzel, hogy ezt látták, és segítenek, akkor már megérte.
1: Értek, én kicsit azt is megértem egyébként, aki nem áll meg. De most nem azért, mert hogy genyó vagy nem, hanem hogy annyiszor írják itt sokan, és igazuk van, hogy vernek át, húznak le, autós csalók állnak meg, annyi ilyen állj meg egy kicsit, baj van, és valamilyen átverés van a dologban, hogy kialakult egy reflex, amitől azt gondolod, hogy figyelj, egyedül vagyok, lehet még nő is vagyok, nem tudom, nem biztos, hogy megállok. Nem felmentve, és azt mondom, hogy persze igaza van mindenki, aki nem áll meg, de hogy egy gyors zuhanásra fel tudod mérni, hogy most jóban sántikál, rosszban sántikál, az autódat, az értékedet, a telefonodat akarja. Hát hányszor hallod, hogy közben trükkös, meg aztán állnak is meg, és itt vannak ezek a trükkös csalások, trükkös lopások. Tök jó példa, és mi is arra buzítunk mindenkit, hogy nézze meg, mérje föl, járjon nyitott szemmel, álljon meg. De hogy majd olyan világban élünk, ahol úgy látsz valakit az út szélén, és kicsit átgondolod, hogy rosszban sántikál, vagy tényleg bajban van. Segítsek, vagy ne segítsek, de ilyen hülye világot élünk. Nem?
0: Jó, egy egyedülálló nő nem áll meg, azt elfogadom.
1: És egyébként kicsit megértem, hogy egy egyedülálló nő nem áll meg, nem húzódik félre egy másik nőnek, aki integet. Mert hogy először inkább gyanút fog, semmit azt gondolod, hogy valódi a baj. Tehát ma már úgy működünk, hogy inkább azt gondolod, hogy bajban leszek, ha megállok, mint hogy ő van bajban és megállok.
2: Neked tényleg ez kapcsol be nekem.
1: Én megértem azt, akinek ez kapcsol be. Hogy figyelj, jobb ebből kimaradni, mert nem biztos, hogy jóban sántikál, aki meg akarja állítani az autómat. Érdekes, szóval érdekes ezért ez így.
3: Bocsánat, én ezt teljes mértékben megértem, de nem kellene ezt csak így
1: felmenteni őket, az persze.
3: Az autósokra húzni ezt az egészet. Ugyanúgy elmondtam a videóban, hogy városokba is járkálok, és többször láttam, igen, részeg embert is láttam több alkalommal, de ő is ugyanúgy elesetett és megüthette a fejét, ugyanúgy kaphatott akár egy sztrókot is. A videó után felkeresett a több hírportál, és kérdezték, hogy ez régi eset, mert hogy mondtam a videóban, hogy több alkalommal keresték a motoromat. Nem régi eset, hanem én mindig megállok, és volt igen eset. Most az elmúlt két hónapban három alkalommal hívtam mentőt olyan emberekhez, akik az utcán lettek rosszul, mert mindig megállok. És nem állnak meg azoknak az embereknek sem, pedig abban nem tudunk átverést sejteni, hogy egy ember össze van esve az utcán. És
1: igen, hogy ott fekszik. Ebben tök igazad van. Igen, ez már szomorú, hogy ezen átlépünk. Igen.
3: Mégis le tudjuk azzal, hogy ó, biztos be van rúgva, és ez az ő baja. Ettől függetlenül, ha be is van rúgva, őt is lehet, hogy várja otthon a családja. Nem tudjuk azt, hogy miért ivott, nem tudjuk azt, hogy mi történt, és igazából nem is ránk tartozik, de az ránk tartozik, hogy segítsünk egymáson, mert lehet, hogy azzal az egy segítséggel lehet, hogy pont az lesz, ami erőt fog neki adni ahhoz, hogy esetleg az alkoholról leszokjon, hogy... És,
1: persze, ez is benne van, igazad van, tehát fekvő emberen átlépni, az nem átverés valószínűleg, igen.
3: Nem tudom jól kifejezni magam, de nekem is volt egy hasonló esetem, volt egy nagyon mély pontom, éppen motoroztam, és úgy voltam vele, hogy vége a világnak, és hogy mindennek, és rajtam egy rendőr segített így, és megállt, és megfogta a kezemet, és beszélgettünk, és meghívott egy kávéra, és ő segített át ezen. És lehet, hogy aki elesik az utcán, és tényleg be volt rúgva, neki is egy olyan életesemény történt előtte, ami miatt ez történt. Én azt
1: De milyen fura, hogy neked ennyi eseted van, te tényleg kisgyerek, aki fuldoklik, jövőményeken van, aki egész életében nem találkozik egy esettel se, akire kihívná a rendőr.
2: Vagy találkozol, csak elmész mellette. Nincs ennyit van rá a szemben.
1: De hogy neked így naponta jön valaki, aki összeesik előtted, vagy bajba kerül, azért ez is érdekes.
0: Te keresed, Attila.
1: Három évben hat embert mentettél meg.
3: Nem, erről beszéltünk pont a tegnapi nap folyamán az egyik étterem tulajdonossal, hogy évente én utazok helye közel
1: 30-50
3: kilométer, illetve nekem szakmámból adódóan is nagyon sok esettel találkozom.
1: Amit észreveszel. Attila, mennünk kell, nagyon köszi. Menő ez a dolog, erről akartunk beszélni. Azért ez nagyon, nagyon, nagyon kedves, meg tényleg nagyon jó. Jó, hogy ilyen is Prakulálni. Van. Köszi, Attila, vigyázz magadra!
3: Minden jót
1: köszönjük
3: kívánok!
1: Köszönjük szépen, ciao, szia, hello, Horváth Attila.
0: Remélem, a bajban vagyok, te jössz arra.
1: Igen, ha elesem a motorra, remélem, a te arcodat látom meg. Igen, az nagy segítség. Hát ezért ez egy szép, szép történet. Na, jövő mindjárt 8 óra, pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
14: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mini bölcsőde épül Somoskőújfaluban, 100 tonna hulladékot számolt fel erdeinkből egy év alatt az Ipoly Erdő ZRT. Jó reggelt kívánok, hozom a friss helyi híreket! Eredményesen zárult a kivitelezésre irányuló közbeszerzés, elindulhat a somoskőújfalui mini bölcsöde építése. A nyilvánosan elérhető információk szerint a mini bölcsöde 243 négyzetméter hasznos alapterülettel bír majd, azt a Gesztenyekert óvoda mellett fogják felépíteni. A település falusias léptékű szövetébe való illeszkedése tekintettel az épület a funkciók szerint két kisebb épület szárnyát tagozódik, középen egy nyaktaggal összekötve. A közbeszerzésen 8 építőipari vállalkozás indult, közülük a legolcsóbb árat ajánló Nógrád Kas Kft. Nyerte el a kivitelezést. A nettó 229 millió forint megvalósulási összeg az eredetileg becsültnél mintegy 13 millió forinttal alacsonyabb ár. Miközben egyre nagyobb társadalmi figyelem irányul erdeinkre és természeti értékeink megóvására, az állami erdészeti társaságok továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást számolnak fel. 2020 elejétől 2026 júliusának végéig több mint 4100 esetben közel 13000 tonna hulladékot távolítottak el az állami erdészetek által kezelt területekről, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint az erdők jövőjéhez egyszerre van szükség az erdőkezelés szakmai megújulására és arra, hogy a természeti értékek iránt növekvő társadalmi érzékenység a mindennapi cselekvésekben is megjelenjen. Az Ipoly Erdő ZRT a témához kapcsolódóan közösségi oldalán azt írta, tavaly 126 köbméter szemetet számoltak fel a kezelésükben lévő erdőterületeken, de ez több mint 100 tonna elszállított hulladékot jelentett. Bokasérülést szenvedett túrázó szorult a tűzoltók segítségére a nemzeti ünnep délutánján. Az Ágasvári Meredékház és Mátra keresztes közötti turista úton megsérült túrázót a pásztui hivatásos és a bokori önkéntes tűzoltók a meredékháztól gyalogosan közelítették meg, majd a hordágyra tett sérültet visszaszállították a meredékházhoz. Innen a Kékes Kutató Mentő Alapítvány és a Vörös Marti Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai quaddal szállított Mátra Szent Lászlóra, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Néhány szó időjárásunkról. A napsütésé lesz a főszerep a nógrádi tájakon, a szél élénk lesz, az időnként megjelenő kisebb felhőből csapadék nem várható. A friss hajnal után kellemes nyári időben lesz részünk 25-28 fokos csúcsértékek mellett. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Holnap a hajnali 11-15 fok után 26-30 fok valószínű. Összességében egész héten ilyen időjárásban lesz részünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi

0: itten kipakolni a fülesemből. Jó reggel, 8:13, már nem tudtam fölvenni. Elfelejtettem, hogy működik.
1: Sok azért volt a szabadság, uram.
0: Sok volt a szabija a gyerekek. De itt vagyunk, élőben vagyunk.
2: De micsoda napokra jöttünk vissza, gyerekek.
0: Hát
2: na.
0: Na?
2: Na, holnap mi lesz holnap?
0: Holnap itt, mi van holnap?
2: A gyerekek, holnap.
0: Torták bekészítve?
2: Nagyon remélem.
0: Elküldték nekünk itt SMS-be. Ezt mindig oda elfelejtjük. Minden és minden évvel rácsodálkozunk.
2: Igen.
0: Tényleg ma van a születésnapok. Annának is, Zsülnek is.
2: Egyszerre.
0: Miért nem szóltatok előre?
2: Készültünk volna egy csomó mindennel, de hát már nincs idő.
0: Igen, egy hallgató elküldte, ez az a dolog, amire minden évben rácsodálkozunk, hogy tényleg egy napon ünneplitek, és aztán kiderül, hogy egy napon ünneplik, igen.
2: Lesz
0: már megint eltelt
2: program?
0: Egy év, már megint, nem hiszem el, gyerekek, valaki lassítson már, komolyan mondom.
2: Ki akarok szállni.
0: De tényleg, ez döbbenet.
2: Lesz közös program, Gyuli?
0: Minden évben szokott, nagy programokat nyomnak együtt.
3: Egy jó kocintás, egy közös kávé, valahol elmentek sétálni.
0: Jó reggeli kocintás azért, az tényleg. Mi van?
3: Megöregettünk. Mi történt velünk? Ez nagyon-nagyon
0: kikopott. Nem, nekem vissza kell állnom. Vissza kell jönnöm.
2: Mi van a reggeli kocintás?
0: A normalitásba. Kicsit elszaladt a ló így nyáron.
3: Hogy, figyelj, Bali, egy hét van a
0: ezt még megtolom. Úgy döntöttem.
3: Ez még belefér. Ez
0: végigiszom az összes kedvenc italomat, amivel indítottam a nyarat. Nagyon jó dolgokat fedeztem föl.
3: Igen? Új? Került új a repertoárba?
0: Került a új a repertoárba, és vannak a régiek, de szeptembertől új világ van. Szeptembertől letesszük az italt, és jön
3: és
0: a sport,
3: mi?
0: És az nem az egészséges. Véget ér a nyári alkoholisták klubja, bezár.
2: Ennyi. Augusztus vége.
0: Augusztus végével ezt bezárjuk.
3: Na mi a frissen felfedezett kedvenc?
0: Én most ittam egy jamaikai kávét, kérlek szépen forró kávé rummal narancshéjjal. Hát el kell, hogy mondjam, hogy egészen jó. Trekre rak így reggel. Egészen jó. Hát vannak alap, mint a Vladimir, ugye ezt nem felejtjük el. De kísérletezgetem.
3: Elfogyott az ír kávé?
0: Az ír kávé, most kicsit
3: elugdad.
0: Lejöttem. Igen. Sós, paradicsomlé, pici vodkával nálam most az a nyárslágér. Továbbra is a Vladimir, de elsőjén bezár.
3: Na, de hát akkor
0: megnézem, holnap... hogy mikor lesz az első hiány.
2: Második kávé.
0: Vagy aznap.
3: Vagy elsője estén.
2: Vagy este. Hogy ezt az egy napot még tegyük oda.
0: Igen. Tehát ezt megnézi jövő héten. Én vasárnap ezt bezárom, és akkor megnézem, hogy mikor hiányzik először az alkohol. Nagyon kíváncsi leszek. Vannak-e tünetek? Van-e elvonás?
3: Lesz-e kötekedés?
0: Például hétfőre egy hét múlva kívánság műsort kell csinálnom, ott nagyon fogom kívánni az alkoholt. És a pokolba minden hallgatót, aki dalt küld. De meg kell csinálni, a fogadás az fogadás. De hogy tényleg van ilyen, hogy egy ilyen 3 hónapos komolyabb ivászat után mondjuk neked elvonási tüneted van. Szerintem nem lesz, de megnézzük. Jövő héten szauna edzés és vissza a normális kerékvágásba.
3: Szerintem lesznek pillanatok, amikor ilyen kicsit kiüresedett tekintettel ülsz majd
0: igen?
3: A ablak előtt, és így
2: mi
3: nézel
2: hiányzik?
3: Kifelé.
2: Mi mondod, hiányzik?
3: Balaton.
0: Csatlakoznom kéne valamilyen mozgalomhoz. Igen. Ülök az ablak előtt, mint
3: az a
0: béka. Vannak ilyen mozgalmak, hogy addig nem ígyszom, amíg valaki nem jut börtönbe. Néztétek ezeket a mozgalmakat?
3: Ugye
0: különböző politikusokat akarnak börtönben látni, és akkor addig nem hiszem, amíg ez vagy az egykori politikus nincsen börtönben. Na most vannak olyanok, akik a főnit akarják, tehát hogy ahhoz csatlakozom, akkor soha nem fogok inni, és akkor az segít abban, hogy leüljek az alkoholról.
3: Te ennél ilyen fogadalmat tettél valaha bármikor ilyen fogadalmat?
0: Nem teszek semmit. Nem teszek semmilyen fogadalmat. Csak mondtam, hogy mint kihívás az jó, hogy ilyenhez csatlakozol, akkor az lehet, hogy még 10-20 év, és akkor addig biztos, hogy nem iszol. De elbúcsúztatjuk az alkoholt vasárnap.
2: Egy nagyon szép ünnepet.
0: Elköszönök.
2: Már látom a hétfőnket.
0: Vladimirimtől elköszönök, és megvagyok. Tényleg kíváncsi vagyok, mert azért ez 3 hónap ez erős volt. Én ezt most megtoltam.
3: Minden este volt egy kis...
0: Minden nap?
3: Ja.
2: Nem este reggel. Meg az estét. Ő nem alkoholista, hogy
0: este.
2: Meneküljön a sötétbe, hogy ne látsz.
0: Kiszik este. Reggel 9-kor beülsz a kedvenc kávézódba, és azonnal. Rollerral mész, bringával mész, és finoman helyre teszed magad.
3: És egész nap szinten tartasz, vagy van egy délután egy kis szunyóka, akkor utána...
0: Szinten tartok, majd rásegítek, ahogy jön. Hát ezt nem tudod előre megtervezni. Ahogy történik, ahogy gurul a nap.
3: És volt ez társaságod, vagy egy idő után egyedül?
0: Hát azért a társaság is jött. Tehát voltak ott nagy eltörések. De nem kell hozzá társaság. Én és a Vladimir nagyon jól el vagyunk egymással.
3: Tehát,
0: nem feltétlen kell mindig ezt nagy társaságban művelni.
3: Hogy nagyon várhat,
0: csendes alkoholisták is egyedül isznak.
3: Hogy kinyisony a dohány volt. És
0: nem volt. Nem, a dohányterméket nem nagyon tettem hozzá. Az továbbra sem. Úgyhogy, úgyhogy meglátjuk, meglátjuk, gyerekek. Na, viszont újfajta átverések Dél-Amerikában, segítsünk a magyaroknak, akik gondolkoznak. Mondjátok meg, hogy ez hogy lehet, de tényleg. Teljesen szürreális a történet, nyaralás alatt olvastuk. 38 éves brazil nő, ez megvan?
3: Igen.
0: Képzeljétek el magatok el egy 38 éves brazil nő.
3: Oké. Okay. Csinos, nagyfenekű, jó.
0: Hát ez a standard, de azért nem mindenki, nem minden brazil nő ilyen.
3: Jó, oké, oké.
0: Egy kicsit lepukkantabb 38 éves, jó? Az átverés arról szól, hogy ezek a nők most azt csinálják, hogy felvesznek egy új személyazonosságot, és gyerekeknek adják ki magukat, hogy támogassák őket.
2: Mi 38 történt? Évesen eltott hitet nőtt egy gyerek.
0: Hát ez a megdöbbentő, figyeld a történetet. 38 éves nő, 11 éves, Gabriele Ferreira dos Santos bőrébe bújt, és egy vallási közösséghez fordult azt állítva, hogy bántalmazták otthon, ezért mindenféle személyigazolvány nélkül kellett elmenekülnie. Kiközvetítették őket egy családnak. Őt. A család pedig azt mondta, hogy ha itt van ez a 11 éves kislány, akkor természetesen mi befogadjuk, mert hogy szeretnénk segíteni komoly traumát átél gyerekeken.
3: Na, várj. 38 éves, és azt mondta magára, hogy 11 éves, és ezt volt, aki elhitte.
0: Nem, hogy volt, aki elhitte, figyeld a történetet. Saját lányukként kezelték, gyermekrajzokkal díszített hálószobában rendezték be, és természetesen gondoskodtak a megélhetésének minden költségéről. Bő egy éven át tartott, amikor is hatalmas partit rendeztek a 12. születésnapjára. Hát ez, ne, tehát ez... Na, itt kéred ki a második italt, mikor egyedülök a kávézóban.
2: Még egy
0: felfoghatatlan a történet. Ez alatt az idő alatt Amanda végig gyerekhangon beszélt, gyerekjátékokkal játszott, cumizott, cumis üvegből ivott, hogy ne bukja le.
2: Amíg 11 évesen cumizni, az már...
0: Zseniális a történet.
3: Bántalmazott gyermek, nyilván regresszió, akkor...
0: Nem. Felnőttes megjelenését azzal magyarázta, hogy gyermek korában akarata ellenére hormonokat adta.
2: De jó.
0: A tárgyaláson beismerte, hogy hazudott, hogy ki ő valójában, de tagadta, hogy csalni akart volna. Ugye? Tehát beismerem, hogy nem vagyok 11 éves, de tagadja, hogy csalni akart volna. A túlélését biztosította az ügyvéd szerint, mivel 20 éve kiszolgáltatott helyzetben van. Gyermekkorában hiányzó figyelmet, szeretetet és védelmet kereste, mondta az ügyvéd. Most mutatom a képet, nézd meg a képet. Ott van a csaj.
2: Hát
0: egy jó nagy lakri 11 éves, igen, azért, ahogy igen, ott szopogatta volna a rózsaszín cumis üvegből. Hát azért lennének keresztkérdéseim, valaki hazaállítana egy ilyen kis 11 évesre, hogy akkor vegyük gondozásba, és egy évig hadd lakjon nálunk.
2: A szülőknek, na, szóval, az új szüleinek nem volt gyanús, hogy van egy 11 éves
0: micsoda?
2: Gyerek.
3: Növekedési hormon kapott.
0: Berendezték a gyerekszobát, hát, mesét olvastak neki, gyermekrajzokat díszítették a gyerekszobát. Hát itt ki a hülyén? Azon gondolkodom.
2: Kicsi Amanda, miért vagy ekkora 11 éves? Mert hormonnal kezelt az anyukám. Hát, nem áll.
0: Felfoghatatlan.
3: Egy éven keresztül alakítani egy 11 éves kislányt, az Oscar-díjas alakítás. Képzeld el, milyen önfegyelemre volt arra hoz.
0: De hol bukik le? Tehát, hogy hol bukik le, hogy ő egyébként egy 34 vagy egy 36 éves nő?
3: Lehet, hogy regisztráltatik róla.
0: Igen.
3: Figyelj, és ezt a kislányt, aki 38 éves, egyszer nem vitték orvoshoz, nem vitték iskolába. Azért egy csomó kérdés felmerül ilyenkor. Az a cég, aki ezek szerint kiközvetítette ezt a bántalmazott kislányt, vagy ő csak elmenekült és beszaladt egy házba?
0: Nem, nem így volt. Ez a csaj, ez 10 éve különböző családoknál sütött el ezt a történetet. Nem, 10 éve sütötték el, róla egyébként már forgattak is, és most újra elsütötte, ugye ezért lett újra friss ez a történet, de ugye 10 év alatt róla már forgattak is. Egy szociális munkás azt mondta, hogy Amanda hozzá is bekopogtatott 2017-ben, egy Karolina nevű tiniként kiadva lakott nála, egy előadás után lépett vele kapcsolatba, és hát azt mondta, hogy gyermekbántalmazás áldozata lett. A lány testtartása és akkori viselkedése olyan volt, mint egy tinédzseré, szeretett gyermekruhákba járni, később azonban gyanút fogott, Amanda fizikai erejét és hirtelen viselkedésbeli változásait találta gyanúsnak. Amanda akkor 30 éves volt. Felfogadott ez a történet. Nem passzoltak a lány fiatal korához a viselkedésbeli is változások, és amikor azt mondtam, hogy ő egy felnőtt, az emberek nem hittek nekem, majd hozzátéve, hogy egyébként semmilyen bizonyítéka nem volt, akkor csak konkrét megérzése. Egy másik áldozatnál szintén lakott. Akkor Amanda a Duda nevet használta, 2023-ban Rio de Janeiro-ban találkoztak, és a nő azt állította magáról, hogy bántalmazás áldozatává vált. A szerepét gondosan megtervezte, gyermeki viselkedéssel és érzelmi kitöréseivel hatott az akkori áldozatra. Tehát ő családról családra ment 10 éven keresztül.
3: Mint egy kakukkfióka.
0: Nem mond, hogy nem zseniális.
3: És aztán utána egyszer csak felszívódott?
2: Hát tehát, hogy nyilván, összepakolt és eltűnt.
3: Megszökött ott.
2: Mikor már érezte, hogy szorul a hurok.
3: Mik voltak a gyanús jelek vajon? Mikor érezte, hogy szorul a hurok?
0: Igen, egy pszichológus 2023-ban találkozott Amandával. Akkor ő egy mackót hordott magával, gyerekhangon beszélt, és azt állította, hogy bántalmazták. A pszichológus úgy fogalmazott, hogy Amanda testbeszéd és hangja ugyan gyerekként viselkedett, ugyanakkor felismerhetőek voltak benne egy felnőtt nő vonásai. Gyanította, hogy az egész színjáték, nem volt benne semmi természetes vagy normális.
3: Úr is, és ott van alatta minden, hát vagy a minden idők legkenyetlenebb átverése, pont alatta.
0: A Covid járvány idején felvett egy személyazonosságot, azt állította magára, hogy Emily, végstádiumban leukémiában szenvedő 13 éves lány.
3: Na azt hogy hozod le? Hát a végstádiumú leukémiás, annak tünetei vannak, hát az úgy nem mész be valahova azzal, hogy én egy végstádiumos leukémiás kislány vagyok 13 éves, és ezt neked elhiszik.
0: Egészen durva a történet. A mostani esetben a gyanú már május végén felmerült, a család egyik rokona, tehát nem a család jött rá, hogy nem egy 12 éves lány nevelgetnek, hanem a család egyik rokona az interneten keresett hasonlókat, és megtalálta a nőhez köthető korábbi eseteket, amit egyébként már tévéműsor is feldolgozott. Mi van? Az a család egyik ismerőse jön rá arra, hogy nátok nem egy 12 éves lány van, hanem egy 36 éves nő.
2: Hát persze, mert te örülsz, hogy megmentő vagy. Érted?
0: De amikor a cumit belenyomod a szájába, amikor játékokat veszel, csak észreveszed, hogy nem egy 11 éves nő fekszik nálad, hanem egy 36 éves nő. Hát ez milyen beteg ez a sztori.
3: És amikor a család barátja rájött, akkor így félrehívta apukát, hogy te figyelj, van valami.
0: Van itt valami, amit szeretnék elmondani. Szerintem ő nem Amanda.
3: Szerinted megesett, hogy a lányotok Amanda, nem Amanda, hanem egy 38 éves nő?
0: Ne csinálj, most csináljuk a 12. szülinapjára a tortát. Most veszünk neki
3: rendekül. Most neki balt,
0: partit rendeztek a 12. születésnapjára. Akkor ő már 36 éves volt. Hát azért ehhez jó hülyének kell lenni.
3: Na de akkor, hogyha partit rendeztek neki, akkor ennek a nagylány kislánynak voltak kis barátai is, nyilván, nem?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy ő honnan hozott barátokat. Szerintem ő mindig a magányos, egyedül vagyok, áldozat vagyok szerepet hozta, hogy ne legyen feltűnő, hogy neki egyébként nincsenek barátai.
3: És vajon ilyeneket, 11 éves kislány mit csinálsz? Barbizik?
0: 11 éves kislány barátnői vannak, játszik, telefonozik, viberezik.
2: A suliban mit csinált? Vagy nem küldték iskolába?
0: De egy csomó kérdés van, igen.
2: Hogy
0: azért el kéne menni iskolába, elment valahova.
2: Igen, befogadsz egy ilyen bántalmazott lányt, csak elviszed orvoshoz,
3: hát
2: nem?
3: Hát az egy év alatt valamikor el kell
2: vinni orvoshoz, ott se derült ki semmi.
3: De a gyerek hangon beszélt, úgyhogy az orvos vezette.
2: Igen.
3: És egy brazil orvos, tudod, azt mondta, növekedési hormont kapott, azzal magyarázható az, hogy cicie van, meg hogy egyébként...
0: Hogy menstruál, igen, és egyébként igen. Az, hogy 38 évesnek néz ki. Te lenyomták gyógyszerrel. A kis Amanda, aki készült a 12. születésnapjára.
3: Hát ő egy pár évet letagadhat egyébként, hogyha ránézel erre a fotóra. Egyébként gyermekiek a vonás.
0: Milyen gyermeki vonás? Hát nézd meg azt a hogy cumizik, hogy 36 éves nő. Hazamész, és ott fekszik az ágyadba, egy baba ágyba, egy 36 éves nő egy rózsaszín cumival. Teljesen felfogadatlan. Ez neked gyermeki vonás?
3: Hát olyan... Hát ha nagyon akarnám...
0: És egy baba ott van mellette, nézd. Amanda Maria Souza de Oliveira, ez a teljes neve, vagy hát legalábbis ez a normál neve, mert hogy nagyon sok karaktere volt, amit eljátszott. De már úgy ismerték, hogy filmet forgattak róla, meg az ő átveréséről. Megjelen már bizonyos csatornán, tehát a nő ismert volt, ennek egy évig nevelgették.
3: És amikor kézzed, amikor rákeresnek a Netflixen erre a filmre, és
0: te ott rájössz arra.
3: Ezt nem akarom megnézni. Nem nekünk való. Nézzük inkább a jégvarást.
0: Igen.
3: Egy éven keresztül gyerekhangon beszélni.
0: És közben egyébként ő a szobájába felnőtt hangon beszélt? Tehát ő közben ment a szobába, felhívott valakit, és ott Amanda volt,
2: nem volt itt felhívni.
0: De mit nyersz ebből? Szállást, kaját, törődést?
2: Igen.
0: Tehát beköltözöl családokhoz egy évre, két évre, ahol téged ellátnak. Valójában
2: és,
0: ez a helyzet.
2: És ott van valami pszichés elakadás, biztos. Tudod, hogy egy picit így gyereknek maradni, 38 évesen eljátszani azt, hogy 10 éves gyerek vagyok, akivel úgy foglalkoznak, mint egy gyerek.
0: De arra gondolsz, hogy nem teljesen.
2: Hát ott
0: nem
2: igen, teljesen igen, igen. Ügyesen
0: így azért pár évet le tudsz hozni. Igen. Én azért a szülőkkel is el, vagy a nevelőszülőkkel is elbeszélni. Oké, üljünk le tök őszintén. Nem volt egy pont, egy pillanat, egy megérzés, egy intuíció. Semmi, amikor ti azt gondoltátok, hogy nem egy 11 éves gyerek ül az asztalra, hanem egy 37 éves felnőtt nő. Ne ahogy eszik, ahogy beszél, ahogy a villáért nyúl, ahogy járkál, ahogy intonál, semmit. Itt tényleg végig azt hittétek, hogy 11 éves gyerekkel vagytok. Hát azért jó vakon vagytok ti is.
3: Mondjuk összegyűjthetünk, hogy mik voltak a jelek. Tudod, amit utólag összeraknak. Hogy megtalálták a kis csajt, Fent a Tinderen.
0: Igen, és nagyon durván tinderezett egyébként, nem eljárt dolgozni, cigizett, ivott.
3: Volt egy saját OnlyFans.
0: Igen. Itt is rohangálnak ilyen elhízott 11 éves kislányon című küldés. Igen. Teljesen normális, egy 35 éves nő cumizik. Hát gyerekek, egészen megdöbentő. Ezen a képen ugye itt adta magát ki 11 évesnek. Hát figyelj, nagyobb a karja, mint nekem. Hát ha nézek azt a bicepset, hát nézek azt a kardigánt, amiben fekszik az ágyon. Hát ez, igen, feltűnő volt, hogy rágyújtott. Írják itt többen, az nagyon feltűnő.
3: És nem volt.
0: De jó a duma. Tehát, hogy hormonkezelés miatt, ugye, te vagy a megmentő, te segíteni akarsz, te azt mondod, hogy jó, észre se akarod venni, hogy átverés vagy, mert te meg el tudod játszani a megmentő szerepét. Hogy de jó vagyok, segítek egy kislányon.
3: Meg azt mondják, hogy nem is feltételezed, hogy ilyesmi megtörténhet. Tehát miért eszedbe a legvadabb álmaidban se jutna eszedbe olyasmi, hogy egy ember kiadja magát 11 éves bántalmazott kislánynak, és így akar szállást.
0: 8 vagy 9 családot vezetett meg, ugye minden családot nagyjából egy évig tudott ott lenni. Nem tudom, mi történt egy év után. Egy év után mindig tovább kellett állni. Gyanús lett.
1: Hát
0: valahogy gyanús lett egy év után. De hogy a csaj 10 éve csinálta, 8 családot tévesztett meg.
3: Figyelj, 2 év börtönbüntetésért egyébként, 10 év habzsidőzsi. Azt szerintem egyébként
0: megérni. Hogy 2 évet kap az a vége, hogy 2 évre ítélték.
3: 2 évre ítéltek.
0: Tehát 10 évet csinálja, leül 2-t, kijön még egy 15 éves kislánynak, még simán eladja magát.
3: És vajon ő ezt így élvezte, hogy mondjuk, tehát mint egy 11 éves kislányt kezelték, tehát fésülgették, szeretgették. Egy 38 éves nőnek nincsen már igénye.
0: Ugye, hogy...
3: hogy 38 éves legyen.
0: Azért ez igen.
3: Ezek szerint nem.
0: Ezek szerint valószínűleg nem volt. Az nem írnak arról, hogy arról nem látom, hogy ő szellemileg mennyire volt elmaradott. Mert hogy azt mondja, hogy hangot utánozta, meg a testtartását tök jól levette a gyerekeknek. Tehát, hogy valószínűleg egyébként ügyes volt.
1: Egyébként kifejlett nő volt.
0: Egy kifejlett nő volt, persze. Nő.
3: Na, de egy 11 éves...
0: Júli, próbáljuk már ki, hogy működik. Nem mondta, hogy nem honosítjuk meg itt ezt az átverést, hát annyi minden átverésünk van.
3: De egy 11 éves kislánynak nem is, tehát az nem is gyerekhang már. Tehát egy 12
1: éves.
0: Hát de még van egy ilyen affektáló hangja.
3: Igen.
0: Igen. Igen. Apuka lehet rájött esténként átját mesét mondani.
1: Ugye?
0: Apukának gyanús volt az elejétől, de inkább elhallgatta, igen. Úristen, milyen történetek. Na jövünk mindjárt 8:30, itt vagyunk a hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világ történelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
5: Minden ízében különleges kiállítás a várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-ig látogatható.
0: Ébredjen Balázs!

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World Is Mine Radio Show. A

0: Megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Több tucat helyszínen avatkoztak be a tűzoltók viharkárok miatt a hosszú hétvégén. Edzőmérkőzésen mutatkozott be a jelentősen átalakult Salgó Tarjáni kosárlabda csapat. Jönnek a részletek. Egészen szombatig munkát adott a tűzoltóknak a mögöttünk hagyott hosszú hétvége első napján, majd pénteken térségünk fölött átvonuló viharok okozta károk felszámolása. Csütörtökön mintegy 20, péntek estig pedig további 14 esetben avatkoztak be a Nógrád vármegyei tűzoltók, jellemzően nyugat-nógrádi helyszíneken. A károk felszámolásában a Salgótarjáni, Széchenyi, Berceli, Balassagyarmati, Rétsági, Aszódi és Gödöllői hivatásos tűzoltók, a Vámosmikolai önkormányzati tűzoltók, valamint az érsekvadkerti önkéntesek működtek közre. Jellemzően kidőlt fákkal, lehasadt faágakkal akadt dolguk, melyek a közlekedést akadályozták vagy veszélyeztették. A pékségeket ellenőrzik kiemelten a revizorok ezen a héten Nógrád vármegyében. A NAV Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága munkatársainak megjelenésére jó eséllyel számíthatnak az érintett vállalkozók a mai napon Bátonyterenyén és környékén, holnap Balassagyarmaton és térségében, szerdán a Pásztói járás településein, csütörtökön Rétságon és környékén, pénteken pedig Salgótarjánban és térségében. A pékségek célzott ellenőrzése során elsősorban az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áru eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják majd a NAV munkatársai. Egy Nyíregyháza elleni edzőmérkőzéssel mutatkozott be hazai közönsége előtt az NB1B piros csoportos bajnokságra készülő Salgótarjáni kosárlabda csapat. A játékos állományában jelentősen átalakult gárda végül nem egy klasszikus felkészülési mérkőzést abszolvált. A kemény és pörgős játékot hozó végig szoros találkozót végül a hazaiak nyerték 69-67-re. Az SKS-nél 6 frissen igazolt, avagy próbajátékon résztvevő játékos lépett pályára a számos hazai nevelésű fiatal mellett. Az angyalföldiektől érkezett első osztályú tapasztalattal is rendelkező Fekete 15, az előző bajnokságot megnyerő Phoenix MT Fottól igazolt Boka Magó 11, a Jászberénytől érkező egyik új irányító Kálmán 11, Osztoics 10, Hargitai 8, a próbajátékra érkezett Finn Albatric Szila pedig 6 pontot tett a közösbe. Pollenjelentés. Országszerte így a nógrádi tájakon is javában tart a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint ezekben a napokban a pollen koncentráció elérte a magas szintet. Mindeközben a csalánkender, disznóparé és libatopfélék, továbbá az erős allergén termelő, akár az épületek légkondicionáló egységeiben is szaporodó penészgomba az alternária spóráinak száma is közepes koncentrációban alakul. Jelen vannak továbbá a levegőben a pázsit fűfélék és az útifű pollenjei is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3:09 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Én is szeretnék 13-annak látszani, csak ne kelljen újra matek dolgozatot írni. Ugye? Reagált itt valaki az előző témánkra. És ez szürreális hírek. Egyébként, amíg itt nem voltunk, azt gondolod, hogy az emberi hülyeség neki nincs határa, de úgy látszik, hogy tényleg nincs, nem? Tehát, hogy 36 éves nő el tudja hitetni magára, hogy 11 éves, nem tud sajnálni az átverteket se. Tehát, hogy teljesen őrült a történet. Ugye erről beszélgetünk, itt van egy közlekedési hírünk, két személyautó keresztharasztál az M3-as 50-es kavicsánál, Budapest felé vezető oldalon, félpályás lezárás van, alakul a dugó, és villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Szentendrén a Dózsa-György úton, a 11-es és 19-es kavicsnál, minden hatóság a helyszínen.
2: Kerekharaszt.
1: Kerekharaszt, mit mondtam?
2: Van. Nem, keresztharaszt nincs, de kerekharaszt van.
3: Mostantól van, jó?
2: Ja.
3: Kereszt haraszt, akkor kereszt haraszt.
1: De akkor miért azt írja?
2: Elgépelte valószínűleg.
1: Én azt olvasom, amit gépel.
3: Ennyi. Hát ez... Most neki ismernie kell az összes magyarországi települést.
2: Nem, csak kíváncsi voltam, van-e ilyen, hogy kereszt haraszt, kereszt haraszt nincs, de kerek haraszt van.
1: Igen? Uh-huh. És Devecserbe jártatok-e mostanság aztán?
2: Azt miért kéne nekünk oda menni?
1: Mennyi Devecserbe akarsz jót látni?
2: Mit láthatok én?
1: Parádés az ötlet, gyerekek! Parádés a megvalósítás. Devecser, hát itt egy emlékművet avattak, néztétek?
2: Hát,
1: ha, amikor az ember így rápillantott így a magyar vonatkozási hírekre, hogy rájöttél, hogy azért itt nincs nagy baj, itt ugyanaz zajlik, mint a szabadság előtt. Ez a Mohácsi vész emlékmű.
2: Figyelj, én azt hittem először, hogy AI. Tehát, hogy ez egy vicc. De nem.
1: Nem viccelnek ezek te. Ezek nem viccelnek. Ezek felállítottak ott Devecserben egy Mohácsi vésznek szóló emlékművet. Ugye, mert hogy hát ennek itt most nagyon kerek az évfordulója. Számoljunk csak gyorsan. 500-acska, ugye? Ez 1526.
3: Tehát
1: 2026, tehát itt most elvileg minden Mohácsról kellene, hogy szóljon.
3: Uh-huh. Tehát megérdemel egy emlékművet.
1: Megérdemelt volna egy filmet is, csak aztán ugye átjött április. Abból már nem lesz semmi. Na de mi történt Devecseren? Hát azt mondták, hogy akkor legyen itt egy emlékmű. És nem haboztak egyébként, kitalálták, hogy az államalapítás és az augusztus 20-ára ők megünneplik, az emlékparkban a Mohácsi vész emlékére újonnan felállítanak egy szobrot. És ez a szobor, ez nem lehet más, mint egy jó nagy, jó magas szárnyas pénisz.
3: Oh!
1: Most amikor elolvasod ezt, ráadásul a 444-en, akkor arra gondolsz, hogy biztos gúnyolódnak egy kicsit, mert a fiúk azért szoktak néha egy kicsit, ugye, és hogy csak egy péniszhez hasonló emlékművet állítottak, és ott a leleplezésnél jöttek rá, hogy ez úgy néz ki, mint egy... De!
3: De mint egy szárnyas!
1: De a történetet messzebbről kell indítani, mert hogy nem! Rájöttek arra, hogy tényleg egy ilyet akarnak felállítani, ezek felállítottak egy szárnyas péniszt.
2: De most...
1: Hát szegény Mohácsi hőseink! Szegény augusztus 20.
3: Nem lehet-e, hogy ezt becsak mi látjuk, hogy ez egyébként valami nagyon szép szimbóleum?
2: Hát, érte? Hogy, annak szánták, hogy csak valami, nehéz nem belelátni.
3: Ez egy ilyen árpádkori sisak.
1: Nem.
3: Nem?
1: Ez képzeld, hogy konkrétan az új emlékmű ötletgazdája, a vázlatok megrajzolója, Nyás Hajnalka, Devecser alpolgármestere.
2: Okay.
1: Igen, milyen házi jellegű a történet.
2: Elnyert a tendert. Ő indult egyedül.
1: A fafaragás pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert, Bodorfa polgármestere végezte.
3: Egy polgármester, aki tud faragni.
1: Összefogott a Robi, meg a Hajni.
2: Ez egy kollaboráció volt.
1: Aztán fölállították a szárnyat.
2: Na, aztán
1: álljunk
2: meg.
1: Az, hogy vissza akarsz jönni szabadságról, erről beszélni akarsz. Nézzétek meg, drága.

0: drága hallgatók, a képet, ott áll egy két méteres szárnyas fallosz.
1: Jó, ha ez nem egy szárnyas pöcs, akkor mi?
0: Az nem, ez az!
1: De, ja, de
2: biztos?
0: Figyelj, hogy az, hát nem hiszed el. A szárnyas pénisz ugyanis, figyeld, itt jön a magyarázat, azt a római birodalom polgárainak körében népszerű bronzból öntött amulet volt, a betegség meg a rontás levételére szolgált, és tényleg hordtak ilyet a nyakukba. Ez volt a szárnyas pénisz.
1: Igen.
0: Erre jött a Robi meg a Hajni.
2: Azt mondták, hogyha nem, azt a rómaiaknak jó volt.
1: Elmentek a Szabó Ervin könyvtárba.
0: A Szabó Ervin könyvtárba.
1: Elnyálaszták.
0: Azt mondták, hogy na, ha nektek ez jó volt, akkor ezt itt Devecserben elérhetővé tesszük, és felállították egyébként ezt a történetet, megemlékezve, egy kicsit belekeverve Mohácsot is, és a 16. századot.
1: Mohácshoz? Hogy? Tehát Pompei környékén azért látsz egy csomó ilyet, mert hogy ott vannak falfestmények, meg voltak ilyen nyilvános házak, fürdők, ahova elmehettek mindent csinálni.
0: Igen. Igen. Hogy jön ide Mohács?
1: Hogy jön ide Mohács?
0: Na most úgy jön ide Mohács, figyeld, Hajni meg a Robi azt mondja. De Hajni meg a Robi azt mondják.
1: Kiterjedt kutatásokat végeztek.
0: Hogy a mohácsi vész, mint a mohácsi átok. Ugye? És ez vegyük le magunkról, mert hogy én annak tulajdonítom, ezt ők nem mondták, de hogy azért ott a Mohácsnál tört el valami, addig azért éltünk fényesebb éveket a magyar történelmet, de Mohács is az elmúlt 500 évünk az nem túl szerencsés. Ott, mintha valami átok került volna a magyarra, teszem én ezt hozzá, de ők nem tették ezt hozzá, csak a mohácsi vész a nemesi haderő túlnyomó többségének pusztulása, valahogy ezt az átkot le kéne venni.
1: Túl sok volt a pöcs?
0: Hát ezért ők fogták a rómaiakat, az államalapítás augusztus 1526-ot, és felállítottak el.
1: Na most.
0: Hajni meg a Robi.
1: Arra,
0: érted? Hogy... Hát van ilyen.
1: Okay.
0: És tettek rá kettő darab szárnyat, hogy néha ez így elrepüljön.
1: De ez mennyire előremutató, hogy átment egy ilyen kezdeményezés?
0: Szerintem, egyébként Zseni, ez még...
2: Hát figyelj, a polgármester, de, hát a polgármester helyettes azt, hogy rajzolta, ott nem mondod azt, hogy ez egy baromság.
0: Hát most nem mondta, hogy nem a Hajni meg a Robi fogja levenni rólunk az átkot. Hát azt mondták, vegyük le a magyarokról az átkot, aztán ide.
1: Amikor az első közgyűlésen...
0: Van-e rajta figyma? Nézd meg a képet.
1: Hát vissza van.
0: Hát olyan kupak van, te, hogy irillésre méltok.
1: Vissza van húzva. És miért van szárnya a pénisznek?
0: Hát mondom én
2: mert
0: neked.
2: Mert azzal megyünk föl a égbe, érted? Vagy ahova kell, gyerünk.
0: Azt mondja a Robi meg a Hajni.
1: Ez olyan, mint a Water Lily.
0: Water Lily meg Robi meg a Hajni. Hogy ugye ezekkel a repülőpéniszekkel, ezekkel már ugye az okor rómaiak is távol tartották a betegségeket. Szemmelverés álltak, és a nyakunkba hordták, ezek egy kicsi amulettek voltak, és ők valamiért ott péniszre rajzoltak szárnyat.
1: Értem. Akkor most már Devecsert, akkor most már a szárnyas pénisz védi.
0: Ha eddig nem mentél Devecserbe...
1: Szárnyas pénisz minden nyakba.
0: Szárnyas pénisz mindenhova, érted? És erre nem kaptak ők támogatást. Ezt kellett maguktól megcsinálni. Hát van ilyen, hát mennyi mindenre. Fási Zsülikére elment itt nagyon sok. Hát érted? A Devecseri Városüzemeltetési Kft. Robi meg a Hajni összefogtak, azt fölállították a szárnyas.
2: Szép is lett.
1: Akkor a szárnyas pénisz emlékművet szeretném bemutatni.
0: És azt mondták, hogy kicsi mohács, kicsi államalapítás, nesze nektek itt van.
1: És fogyóban vagy a magyar.
0: Fogyóban vagy a magyar, ezért szálljon el a pénisz Devecserről. Na, Anna, láttad?
3: Igen.
0: Azért
2: igen, tetszik,
3: igen, azért... Figyelj, nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az ihlette meg őket, hogy ugye régen a kopjafákat, ugye ott is faragtak rá ilyen falikú szimbólumokat. Igen, hogy ugye tudták, hogy a mögött férfi ember fekszik, és akkor ráfaragták ezt. Lehet, hogy innen van a régi kopjafákból ez a dolog. Mert egyébként ez a szárnyas péniszhez nagyon sok közünk nincs, ez a fasszium, vagy hogy hívják az ókori Rómába, az hát a szemmelverés ellen és a rontás ellen hordták egyébként ezt a szárnyas péniszt, de a kopjafákból lehet, hogy innen eredeztették
1: ezt
3: aztán
1: nem, ezt.
3: Ezt
1: nem szemmel vered. Figyelj, ide.
3: Mert azért ott is látok csodákat egy temetőbe, ilyen régi kopjafák, amik vannak. Hát azért, na.
0: Ezek ugye ilyen fallikus amulettek.
3: Előre köszönni nekik.
0: És a Hajni húzta, Robi tolta a városvezetés, megmondta, hogy ez egy remek ötlet, kicsi Mohács, kicsi Augustus hús, kicsi Szent István, hogy tegyünk bele úgy mindent, még úgy dobjunk bele abba az üsbe mindent, aztán álljon ez a pénisz, és ott vagyunk. Nekem nincs vele majd, én szeretem, hogy
3: ennyire. Példakép.
0: Példakép, igen.
1: Most milyen unalmas lett volna egy török basa, vagy egy kard, vagy bármi.
0: Hát mit tudnék a mohácsi vészre az 500? Ez egy nagy törése volt.
1: Amit össze tudsz hozni augusztus 20-ával is, legyen benne minden.
0: De mi, hogy jön össze 20-ával?
2: Hát ez ott... most, hogy pont 20-án adták, de nem kell nagy párhuzam.
1: Ja,
2: nem, ez csak mohács. Na, mit raksz? Elhullott embereket? Hát hogy néz az ki?
0: Százszor jobb, mint egy lombkorona sétány, százszor jobb, mint a 26. kilátó, ahol nem volt mit nézni.
2: De ez most... erőt sugároz, gyerekek.
0: Ebbe van.
2: Ez,
0: én azt gondolom, hogy ebbe van.
2: Ott van egy kemény anyagból egy mereven kiállított dolog két szárnya.
3: Hát én azért el tudnék képzelni más is Mohácssal kapcsolatban. Mondjuk egy talapzat üresen. És azt szimbolizálna, olyan hogy lekéstük a csatát.
0: Igen, hogy nem voltunk ott.
3: Nem voltunk.
0: Nem jelentünk, nem jelentünk meg
3: nem
0: rajta.
3: Úgy alakult. Ez az is szép lett volna.
0: És így állt a Robi meg a Hajni, és így azt mondták, hogy ezt összehoztuk.
1: Össze.
0: Robikám, ezt megcsináltuk. Hajnikám, ezt oda, ezt most oda tettük.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy azt hiszem, hogy egy korábbi kép, ahol egy pap felavatja ezt a... Nem, ott fent van egy, azt hiszem, egy kép, ahol egy pap
0: előtt. A besatya is ott volt? Tényleg elment?
1: Hát fel...
0: nem a besatya, nem.
1: Mi? Ahogy... Nem, ez egy pap, aki felavatja ezt.
0: A plébáni a kormányzó megáldja a szárnyas falloszt.
1: Igen.
0: Hát ha menni kell áldani, menni kell.
2: Atyám, kérdezett, hogy mit áldasz.
1: Atyám, fel kellene szentelni egy emlékművet. Nagyon szívesen, fiam.
0: Igen,
1: oda megy, és azt mondja, hogy ho? Ez mi
0: a... Mindjárt nyert egyet. Atyám nyert egyet, a plébánia. Ha ez van, ez van, akkor megálljuk.
1: Na, de akkor azt mondom, hogy hozzuk össze a szardiniai Algeróban található Szűzmária klitorisszal.
0: Hát most azért... Na, egyébként figyelj, és ez az.
1: Ez egy...
0: Hát ez annak van adva, vagy ez az?
1: Nem, ez
0: ki van
1: Szűzmária.
0: Mondva? Jó, hogy ez Szűzmária, ez egy csikló, meg egy női nemi szerv.
2: Nem, ő maga Szűzmária.
0: Jó, azért megjutott, hogy nem csak devecserény nyúlnak mellé. Fölállította a kőből egy
1: 20 méter magas szobrot.
0: Egy hüvelyalapú szobrot, aminek a Szűzmária a feje a csikló.
1: Igen.
2: Hát egy kicsi stilizáció.
0: Nem jár arra Robi meg a Hajni?
1: Én azt mondom... Rakjuk össze, amink van.
0: Nem ment el arra nyaralni a Robi meg a Hajni. Nehogy aztán ott nyaraljon, aztán az önkormányzat is ott legyen, érted?
2: És egyébként az önkormányzati ülésen mi történhetett? Még azt mondták, hogy emlékezzünk már meg erről az egész esemény. Jó.
0: Ki tudná megcsinálni?
2: Igen. Nincs
0: rá pénzünk. Hívjátok már fel Bodorfa polgármester. Olyan farag. Szépen. Voltam nála. Szóval faragott, hogy... Te figyelj, ez a polgár, csak úgy faragjátok a napokat. Csak úgy jön belőle.
1: De milyen csodálatos, hogyha Devecseren felállítottak volna egy magyarra viaskodó török szobrot,
0: Dögunci,
1: a kutya sem
0: emlékezni
1: meg. Erre felállítottak.
0: Egy szárnyas.
2: Az
1: erről beszél mindenki, és tudod mi van? Elmennek. Ez olyan lesz, hogy együtt akarsz majd fotózkodni a Devecseri szárnyas.
0: Meg kell nézni, hogy hol van. Egy turnéne erre oda kell menni.
3: Ha már a csata nem sikerült.
0: Meg kell motorozni, meg kell csinálni. Igen. Ha már
3: a csata nem sikerült, akkor legalább van egy szép szimbóleumunk.
1: Devecser ezzel is felkerül majd a tér.
0: Üzenjük a törököknek, írj egy hallgató, hogy bekapatják. Szárnyas túl. Itt is maradtak egy ideig, igen. Hajni mit fog megálmodni nőnapra? Robi meg a Hajni, hogy még összedugják a kis fejüket, ott aztán Bodorfa polgármesterével, ott aztán nagy dolgok születnek. De bátor!
1: Nagyon.
0: És hogy átment.
1: És, ez, hogy átment.
0: És hogy volt
1: igen.
0: rá pénz, és hogy felmerték igen. állítani. Egyébként én azt mondom, hogy valahol halad. Kicsit vagány. Kicsit vagány. Hogy azt mondták, hogy mi toljunk mindenkire, mi akarunk állítani Mohácsnak egy szárnyat.
1: Jaj, nagyon szeretném látni az első alakuló ülést. Az első napi rendi pontot.
0: Bodorfa polgármester, ahol megdicsérik a polgár. Te Robi?
1: Nem, amikor először felmerült az ötlet. Hogy milyen emlékmű legyen. És akkor jönnek, megy a brainstorming, és azt mondja, hogy nekem lenne egy egészen új
0: gondolatom. Én a Hajnit, ahogy felhívja Robit.
2: Igen, de Hajni Robi? Rajzolt, Robi csak megvalósítja.
0: Te Robi?
1: Oda tudja elé a képet, és te...
0: Rajzoltam ide egy szám. Te Robi, te olyan szépen faragod azt a...
3: Tudod, Robi, mibe vagy jó?
2: Tudod,
3: mibe vagy jó?
0: Nekünk kente,
1: van ez a tuzifa program, rajtunk maradt egy pár.
0: Így van. Egyébként gyerekek, Mohácsról mindenkinek az átok, meg a vereség, igen. meg a történelmi fordulópont, meg ugye utána a török veszedelem, meg a 150 éves török uralom. Hát utána ott nem voltak jó dolgok egyébként. Sok jó nem történt aztán velünk egy ideig.
1: És egy bordélyház volt mellette legalább.
0: Ez a Devecseri, igen. Felállításban a Hajni segített, kérdezik valaki. Nézzétek meg a képet, drága hallgatók. Tök bátor. Tök jól néz ki. Ez mennyi? Ez egy jó 2 méter.
2: Nagyon ugye? Hát ez egy magasabb. Hát ahogy a plébános úr áll előtte, másfél, szerintem 3 méteres van. Legalább.
0: Jó, aki arra jár, hallgatók, selfie és Viberre jön a kép, jó?
1: Nagyon jó.
0: Ott van egy kis leírás mellette, azt majd fotózzátok már le, ott vagytok, hogy mégis mit írnak. Vagy hogy mi van ott, oda. Egyébként egy tó elé rakták le, és önmagában, ha ránézel, hát a tök hangulat, kifejezett
1: figyelj,
0: hangulatos.
1: Figyelj, itt a 0 kilométer kő, hát az is egy...
0: Igen. De Filip már úgyse csinál nekünk filmet. Na,
2: legalább.
3: Legalább
0: a Devecseri szárnyas van.
3: szimbólum.
0: Ennyi maradt. Ennyi maradt Mohácsból. Lett volna egy film. 16 milliárdért, az most valószínűleg nem lesz. Maradt a Devecseri szárnya.
3: Pedig Mohács 500.
1: Nyit majd egy trafikot a szár. Ennyi gyerekek. Ahol kis mörcsöket lehet vásárolni. Nyakláncot.
0: Igen. Kedves Devecseriek, írjatok, szeretitek. Voltatok.
1: Büszkék vagytok rá?
0: Ne túlozzunk a méretekkel. Jó, ezekben a méretekben mindenki túloz.
1: Robi vagyok, modelltáltam.
0: Balaton felvidék? Majd egyszer arra megmotorozzuk, akkor megnézzük. Robi vagyok, modelltáltam?
1: Lehet, hogy hajnal tutajos volt a tekintete.
0: Figyeljetek, a Polgi jó arc, holnapra keressük már meg.
1: Hát jó.
0: Egy rövidre. Hát
2: ez... Na várj, most neked a tervező kell, nekem vagy a kivitelő?
0: Én a Polgi.
1: Akirából indult.
0: A Polgi.
1: Akinek zöld utat adott.
0: A Robi.
1: Az hát, igazán bevállalós.
0: Bodorfa polgármestere. Ő volt, gyerekek, ő volt. Na jó van. Jövő mindjárt 4 perc, ma 9 óra. Jó, ha közben van friss közlekedés, akkor dobjátok meg.
1: Ott áll a szopató mellett.
0: Hajta. Luli. Oké, hogy nincsen már.
2: Nagyon kérlek.
0: De bármikor felállhat az új testület. Reméljük minél később. Jövő mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

Parton, Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vizenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál este 10

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nógrádi önkénteseket is vár a baba simogató program. Csak a karancslapújtő maradt versenyben a Magyar Kupában a nógrádi labdarúgó csapatok közül. Érkeznek friss helyi híreink. Nógrádban, a Salgótarjáni és a Balassa gyarmati kórházban is szükség van olyan segítőkre, akik rendszeresen időt töltenének a szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők mellett. Önkéntes babasimogatók jelentkezését várják az országos programra. A 0.hu azt írja, az érintő program célja, hogy országos hálózatot hozzon létre, amelyben mintegy 4500 megfelelően felkészített önkéntes segítheti a kórházban maradt babákat. A szervezők legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy a kiválasztási és képzési folyamat végén elegendő önkéntes álljon rendelkezésre. A programhoz Nógrád vármegyéből két intézmény csatlakozik, a Salgótarjáni Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház, valamint a Balassa gyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet. Mint kiemelik, nem egyszeri alkalomra keresik a segítőket, azokat várják, akik a kiválasztás és a szükséges képzés után hosszabb távon is vállalni tudják, hogy rendszeresen bejárnak a kiválasztott kórházba. A kezdeményezésről az érintők.hu honlapon érhető el további információ, egyben itt tudnak regisztrálni azok, akik önkéntesnek jelentkeznek. Az SBTC, a Nagybátonyi BSC és a Karancslapújtő KSA közül csak utóbbi csapatnak sikerült kivívni a továbbjutást a Magyar Kupa második fordulójából. A karancsvölgyiekhez a borsodi első osztályban játszó Edelény érkezett, akikkel szemben az első percben megszerezték a vezetést, Budveszelt követően aztán Juhász és Bonivárt is eredményes volt, így a 16. percben már 3-0-át mutatott az eredményjelző. A második félidőben újra Budveszel, majd Juhász volt eredményes, így végül meggyőző fölény 5-0-val jutottak a harmadik fordulóba, a legjobb 64 közé. A Tiszaújvárost fogadó Nagybátonyi BSC lelkes játékkal tüntette el az osztálykülönbséget, ami a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban is a gól nélküli döntetlenhez volt elég. Végül a 11-esekkel a Tiszaújváros nyerte a találkozót. Az SBTC bajnoki riválisával, a Máté Szalkával találkozott. A fölényben focizó vendégek a 31. percben egy fejessel szerezték meg a vezetést, majd a szünet után nem sokkal beállították a 2-0-ás végeredményt. A múlt héten érvénybe lépett korlátozások mellett folytatódik ezen a héten is Salgótarjánban a Rákóczi út felújítása egyetlen módosulással, a vásártéri teljes útlezárást a mai napon kiterjesztik a Pabberek úti kereszteződésre is. A vásártér továbbra is az üvegfúvók szobortól a Munkásúti kereszteződés felől közelíthető meg. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgotarján.hu oldalon, szöveges és térképes formában is. Az önkormányzat három helyszínen is ideiglenes parkolóhelyeket biztosít.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
3: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázs.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után 12 perccel elment ez a reggel egy ilyen kis szabadságról visszajövős, nyárzáros utolsó hetes. Még egyébként egy nagy hőhullámos, néztétek? Szerda csütörtök, még azért rúg egyet a nyár, csütörtök 30, péntek 34, úgyhogy gyerekek, még jó időnk lesz, még meg lehet fürdeni, úszni, nyaralni, akinek maradt így még szabadsága, vagy
5: meg
4: bármi.
5: Van vize.
4: Meg akinek van vize, ugye, úgyhogy, ja, hát igen, érdekes a helyzet azért ott nálunk is. Ez van, egy hét, és jövő héten már iskola. Nekünk osztálykirándulással indulnak a kicsik.
5: Nálunk is 3 napos.
4: Gyerekek. Nekünk azt hiszem 2 éjszakás talán, és hétfőn indulnak. Igen, 3 nap. Így indulnak el.
6: Most a fiam is beszállt a szállás szervezésbe, ő is keresgél.
4: Már kinek?
6: Az osztálynak.
5: Neked.
4: Ja.
5: Julinak, hogy ne legyen otthon.
4: Nem nagy az osztályod osztálykirándulni már? Vagy ők még mennek ilyenkor?
6: Ők még mennek.
4: Ők igen?
6: Ugye most van az 5. technikumi év, és akkor most azt nézik, hogy hát ilyen 25 főre kell szállást találniuk.
4: Aha. Van tanár, aki vállalja a felelősséget ezekkel a nagy lakli kamaszokkal.
5: Nálunk is 18 panna, ők is most mennek.
4: Mennek? Igen.
5: 3 napra.
6: Figyelj, nálunk az osztályfőnök baromi jó fej, együtt sütögetnek, főzögetnek.
4: Meg úgyis mész velük, mint a szemkás, kísérgeted őket.
6: Hogyne.
4: Érted, ott ülsz a buszba, külön busz bérelsz, mész utánunk, ugye nincs ezzel baj.
6: Milán, a fülmelegítőd.
4: Igen, itt van, ne felejtsd el, a kulacsod, hoztam neked a kis kulacskádat. Gyerekek, számoltuk, hogy mennyi van még nyári szünetig, és ott tartunk, hogy vége a nyárnak. Azért ez mennyire.
5: És úgy ment el megint meg, de ezt el se kezdjük.
4: Hú, de
5: gyerekek.
4: Nagyon sok élmény, nagyon sok
5: nagyon
4: pillanat,
5: rengeteg.
4: Nagyon sok bevésődés, nagyon sok buli. Én nem érzem most annyira gyorsan. Illetve azt nézzük, hogy oké, most volt évzáró, ahhoz képest gyors, de hogy mennyi minden történt a nyáron.
6: Ez most a csűrű.
4: Atya úristen, tehát tényleg baromi sok minden. Ami nekem egy kicsit azért lassította. Tehát én ezt most nem úgy éltem meg, hogy ilyen hopp egy villanás, hanem hogy azért így volt benne. Élmény, emlék,
5: igen, csak úgy, bevésődős pillanat. Igen, csak úgy, végén vagy, és vissza kell gondolni, és akkor elkezded összeszedni, hogy ja, úristen, az is most nyáron volt. Tehát, hogy tényleg rengeteg mindent tettünk bele, de mégis maga az idő az...
4: De ha megnézel júniusi képeket a telefonodba, akkor azért nekem az most mint a fél éve lett volna. Annyi minden történt. Meg annyira sűrű volt, hogy én megnéztem, földob néha egy képen, hogy Jézusom, ez is júniusban történt. Én azt most úgy érzem, hogy 6 hónapja volt.
6: De nem csak a nyár, valahogy az idei év az valahogy olyan nagyon...
4: Nagyon sűrű.
6: Na, figyelj ide. A múltkor ugye bedobtál egy gondolatkísérletet.
4: Jó, én ezeket nagyon szeretem, igen.
6: Ugye ott arról volt szó, hogy bezárod-e egy szeretedet, férjedet, feleségedet 10 évre.
4: 100.
6: Jó, a 10 év is bőven elég. Jó, 100 évre.
5: Hát már szenved.
4: Minden évnek hangsúlya van. Ugye 100 évre bezárod egy szobába, te kapsz 1 milliárd vagy 10 milliárd forintot, és te egy másodpercnek éled meg, ő kijön a szobából, és nem emlékszik semmire.
6: Elfelejtés, hogy tiéd marad a pénz.
4: Tiéd a pénz, de ő nem emlékszik semmire, berakod-e, viszont 100 évet leél egy szobában, ami neked egy másodperc. Vannak, akik berakták a stábból is. Csak mondom!
5: Julus,
4: csak mondom! Csak mondom, hogy néhányan azt választottak, hogy igen, menjen
5: és
4: be akkor.
5: És gondolkodás nélkül. Ugye?
4: Én kapja meg a lóvét, egy másodperc nem emlékszik, és 100 évre is szerettedet, ugye ez fontos. Na,
6: jó.
4: Igen?
6: Összeszedtem néhány ilyen gondolatkísérletet, mert tudom, hogy ezeket szeretitek.
4: Na, hasonlóan jó arányérzékkel megáldva?
6: Egyébként jók, nem ennyire jók, de majd még keresgélek, de egyébként jók.
4: Gondoltuk, hogy ennyire jó építve, hát ez ki volt találva.
6: Ezt a fiam mondta.
4: Persze, ez meg volt alkotva.
6: Okay.
4: Na!
6: Rácsatlakozhatsz egy gépre, amely a hátlálló...
4: Aha, adna odafelé
5: neki. Felolvasom szívesen kicsit.
4: Hozzá már valaki, neki tud olvasni.
6: Tehát
4: igen?
6: Rácsatlakozhatsz egy gépre,
4: igen?
6: Amely a hátralevő életedben a tökéletes boldogság illúzióját nyújtja.
4: Igen?
6: Azt éled át, hogy elérted az összes álmodat, szerető családod van és sikeres vagy, tehát minden klakon.
4: Tehát minden álmom teljesül.
6: De mindezt egy tartályban levegbe élve.
5: Ez Matrix.
4: Aha.
6: Tehát amint belépsz, nem fogod tudni, hogy ez egy illúzió. De a következő, nem tudom, 30-40 évedet egy lebegő tartályban
4: kell. És úgy alakítom, és azt a valóságot élem, és azt csinálok, és arra programozom
6: ebben
4: be a tartályt.
6: Ebben a tartályban kell leélned az következő...
4: Hol a B-opció? Ja, hogy maradok így.
5: Vagy
6: kint maradsz, és megéled a saját életedet, a saját kis történeteidet, a kis kudarcokat, a kis boldogságokat, vagy bemész egy illúzióba.
4: Aha. Hát mit taszítaná el az ától? Mi itt a dilemma? Mit veszítek, ha nem megyek?
5: Menni.
4: Hát de miért? Hát mindent, miért? Most honnan tudod, hogy nem egy tartályban fekszel?
5: Hát az igaz. Igen.
4: Mi van most, is egy, mi van most is egy
5: tartály?
4: Mi van most is egy tartályban fekszel, vagy egy ágyon fekszel, mint a Matrixban, érted, és vetítik az egészet. De ott azt csak, amit akarok. És olyan életet élek, és...
6: abban a tartályban élve elérted a nirvánát, a tökéletességet, a legjobb
4: életet. És egy tartályban
6: életed.
4: Boldog
6: vagy, szerencsés vagy, jól élsz, jó csaj, jó
4: De tasi, tudom, hogy egy tartályban
6: nem,
4: vagyok?
6: Nem tudsz volna semmit. Tehát nem
5: csak kicsebesedik a bőröd a sok víztől.
4: Igen, egy után kicsit ilyen hólyagos leszel, meg ilyen kis latyagos lesz a bőröd. Hát nekem ebben nincs nagy dilemma.
6: Nincs.
5: A gyerekek, ez a Matrix című film.
4: Ide mennék.
5: És annak a problématikája.
4: Persze. Hogy halok meg? Hogy jövök ki?
6: Hát egyszer csak leengedik a vizet.
4: Leengedik a vizet.
5: És a lefolyón így.
4: 30-40 év még egy nagyon jó valóságban?
6: Valahol lötyöksz, igen, egy ilyen masszában.
4: Én erre azt mondom, hogy ugorjunk.
6: Igen?
4: Persze.
5: Én nem.
4: Miért nem mennél?
6: Nem mennék.
4: Miért?
6: Nem.
4: Tökre kíváncsi vagy arra, hogy mit élsz meg, milyen állapotok vannak még, milyen tudatállapotok.
6: De nem tudod, csak... hát ez csak a jó, csak a szuper.
5: És
6: csak
5: nem
6: a tudod
5: összehasonlítani.
4: Az olyan rossz, hogy mindig jó?
6: De nem is az, hogy nem.
4: Egy idő után szar, ha mindig jó egy kicsit, nem?
5: Egy idő után unalmas.
4: Hát legyen már egy kicsit jó. Hát azt nem unod meg, hát az mindig jó. Konstansan jóbar mész 40 évig, még amennyi megvan írva.
6: Olyan érdekes, hogy neked egyébként egy tök jó életed van, és te azt mondod, hogy én arra gondolnék, hogy ilyenbe csak az ember menne be, akinek relatíve szar élete van.
4: Hát de kíváncsiságból, hogy mi még az extra nirvána, mi még az extra jó.
5: De
4: mi...
5: nem fogod, de nem tudni, fogod összehasonlítani. Mert
6: most
5: nem tudod,
6: hozhatsz egy döntést.
5: Érted? Tehát itt elvágják, és utána bekerülsz az extra nirvánába.
6: Az extra szuper.
4: Jöjjön a tartály. Ugorjunk be a tartályba. Hát már ezt már megéltük, itt már láttunk, mindent éreztünk, tapasztaltuk, ez itt megvolt. Irány a tartály. Hát ott fekszik még 2-3 ember, aztán ott valami csak történik abban a tartályban. Tejba zsűl, te mennél? Te se? Beraknád a csajodat 100 évre szenvedni egy szobába? De nem mennél be egy tartályba? Jó, hát most mondd meg, ki érti a Gyulát, de tényleg. De úgy bedobta a csaját 100 évre a sötét szobába, érted, hogy szenvedjen.
5: Mert ő itt akart 10 milliárdot, hogy jól érezze magát.
4: Hát ez hihetetlen. De nem mennél be a tartályba. Aha.
6: Én nem mennék be.
4: Nem mennél be, jó, igen?
6: Oké, következő. Felfedezel egy módszert, amivel átmásolhatod a saját kiemelkedő tehetségedet, legyen az művészi bármilyen.
4: Igen.
5: De ez feltételező, hogy van, ugye?
6: Igen. Jó. Tehát valamiben kiemelkedően jó vagy, és ezt át tudod adni a gyerekednek. Viszont ez azzal jár, hogy a te gyereked világ életében sikeres lesz, zseniális lesz, kiemelkedője jó lesz abban, amiben te jó voltál, viszont te lenullázódsz. Tehát gyakorlatilag visszakerülsz a startmezőre.
4: Na várja, hogy van ez? Tehát, hogy én adok neki egy tulajdonságot.
6: Igen, ami a tied, a te sikerednek a titka, a te gyereked végtelenül sikeres lesz, de neked ez a siker ez elmúlik. Tehát innentől kezdve te már nem leszel kiemelkedője jó, csak ilyen középszerű leszel valamiben.
4: De még a középszerű is nagyon átlagon felül van nálam. Az én középszerűségemnek az másnak 6 évbeli átlagon feletti élet, érted?
6: Tehát, hogy innentől kezdve elveszíted ezt a képességedet, a gyereked képes lesz.
4: Oké, csináljuk.
6: Átadnád a
4: persze.
5: De már megvált.
4: Hát már 50... épp most 50 évesen még hova kalimpáljak?
6: Én ezt sem adnám át.
5: Nem lehet a gyerekednek?
4: Hát odaadod a gyerekednek.
5: Hát és látod most az jó, ő kiteljesedését.
4: Jól fog írni, vagy színdarabokat szerez, igen, vagy mit tudom én nagy dramaturg lesz. Vagy...
6: De neked van hátra 30 éved, amit egy ilyen középszerű szarságban fogsz eltölteni. Akkor már inkább kapadja ki ő a saját kis gesztenyéjét, nem? Legyen ő kiemelkedően
5: jó. De attól az egész életed nem lesz középszerű szarság, csak mondjuk te ugye jól tudsz darabot írni, akkor nem fogsz több darabot írni, a gyereked viszont
4: világhírű. Semmiben nem leszel kiemelkedő.
6: Hát te már semmiben sem, tehát hogy arról van szó, hogy innentől kezdve te elveszíted ezt a szuperképességedet.
4: Én odaadnám. Oda, persze.
5: Hát a gyerek boldoguljon,
4: abszolút
5: nem?
4: Abszolút odaadnám. Vigye. Én ezt elkolbászolok itt még egy 20-30 évet most valamivel.
5: Valamit meg motorozás,
4: A motorozás csak... képességét is elveszik?
5: Nem, csak egy.
4: Motorozni csak... azért tudok még?
5: Nem, csak hát
4: akkor olyan nagy baj nem lehet.
5: Amiben jó vagy.
6: De is átadnád.
5: Vigyék. A gyerek, hát ne
4: tehát, hogy a gyerek sikere múlik rajta, vagy az ő kiteljesedése.
6: De a gyerek sikere lehet, hogy megtalálná a saját útját. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a gyereket sikertelen lesz, ha te nem adod át a te szuper képességedet. Lehet, hogy ő egy zseniális, jó, nem tudom, hegedűművész lesz 10 év múlva. Tehát, hogy lehet,
4: de így egyértelműen de sikeres így lesz.
6: Egyértelműen sikeres lesz, szuper élete lesz, zseniális lesz abban, amit csinálsz te, tehát ő ezt tovább viszi, de te vissza.
4: Én azt mondom, hogy vigye. Abszolút vigye. Én azt mondom, hogy adnám.
5: És ha mégsem jön össze a gyereknek, érted a kiteljesedés, akkor...
6: Hát így járták is pofám.
4: Az élet hardos
5: magyar anya.
4: Az élet kemény. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz, szedd össze magad.
6: Miért nem kapartál egy kicsit jobban?
4: Igen, ez is egy jó hozzáállás. Nem tudom, ha az ő boldogságuk adott, akkor minden legyen meg nekik. Abszolút. Jó. Én azt abszolút adnék mindent.
6: Jó, hát a következő?
4: Na?
6: Egy süllyedő hajóról menekülve egy 5 fős mentőcsónakban ültök. A csónak túlterhelt, és ha nem csökkentitek a súlyt, perceken belül mindannyian
5: Gyula. Szerintem Zsül.
4: Gyula, ha hideg a víz, Gyula. Van nálad búvárú a Gyula? Nagyon hideg az Atlanti óceán.
5: Kapaszkodj.
4: Igen. Kapaszkodj, húzunk Gyula, húzunk, kapaszkodj a kötélbe.
6: Veletek van egy nagyon túlsúlyos ember,
4: ja, akinek hát a feláldozása. Megy a pufi. Megy a pufi. Hát egyértelműen megy a pufi.
6: 4 ember megmenekül.
4: Megy a pufi. Vagy mi a kérdés, hogy én megyek meg, még 3 vagy a pufi marad?
6: Hát, hogy fogod-e, és akkor indítványozod-e az ötletet,
4: hogy pufi, hogy veszel a pufi? Azonnal.
5: Már megint én vagy az Eszter, hát na tessék.
4: Azonnal, megy a pufi. Hát ne én indítványozzam, ő ajánlja fel.
5: De vele... Hát...
4: Hogy gyereke, én vagyok a pufi, az én életem megment 4 másikat. Megyek, aha, beugrik a vízbe. Egyébként még van esélye, mert nem fázik, hát pufi. Tehát nem hideg a víz, tudjuk.
6: Hamar vége lesz?
4: Hamar vége lesz, hamar megfagy.
6: Nem szenved sokkal.
5: Tudod, a zsír az melegít.
4: Tehát a zsír melegen tart, hát még maradjon ott, vagy 10 percet. Tehát indítványozom-e, hogy menjen a pufi?
6: Igen.
4: Felfűtöm a másik 3-at, hogy fogjunk össze. Egyedül nem indítványozom, beherkelem a többit. És utána
6: 3-mal kidobatott, meg csak nézed.
4: Orlala nézek. Aztán nézzen már oda néz, milyen nagy
5: sorab.
4: Merre lejt ez a hajó, te tessenek már oda nézni. Na, hát persze.
6: Te lennél a hangadó, felhergelnéd.
4: Hogy 4 életben maradunk, és 1 hal meg, vagy életben marad a pufi, és 4 hal áll?
6: Hát, de akkor nem élsz tovább azzal az erkölcsi dilemmával, hogy
4: nincsen semmilyen, nincsen semmilyen dilemma. Semmilyen dilemma. Nem én kértem, hogy legyen pufi.
5: De várj, és egy soványat dobunk ki, akkor nem menekülünk
6: nem,
5: meg?
6: Nem, akkor elsüllyedtek.
5: Tehát és ha két sovány, két sovány ki...
4: Ha marad a pufi, és megy 3 sovány, de nem én vagyok.
5: Két sovány, az egy pufi?
4: Kidobunk 2 soványt, az nem jó?
6: A nagy pufit ki kellene lökni a vízbe, és utána ti partot értek, és ott van az a tudat, hogy megöltél egy embert azért, hogy te túlélhess. Egy kicsit sem.
4: Kérdezik is Szabolyó, és hová dömper? Csak nem a vízbe, de nekem azzal kell tovább élnem.
6: Igen.
4: Mivel?
6: Azzal a tudattal, hogy tehergelted fel a többieket, hogy lökjétek ki a pufit.
4: Ja, értem, tehát itt az a dilemma lényege, hogy tulajdonképpen én életben maradok más kárán.
6: Eleve
4: eldőlt hisz pufi. Tehát az életben ez már egy csomó hátránnyal jár. Többek között az, hogy nem maradsz életben, mikor egy mentőhajó van. Hát ezek szar dolgok, de ez így van. Én el tudnám viselni ezt az erkölcsi dilemmát.
6: Igen. Jó.
4: Te mit csinálnál? Feláldoznád magad, és aztán megyek én, és beugranál a hideg vízbe, és maradjon.
5: Vagy mi? Húzunk sorsot?
6: De az a baj, hogy hiába húznánk sorsot, ha engem dobnátok ki, akkor legfeljebb csak röhögnénk, de... Nem, de akkor, nem, akkor elsüllyednénk mindnyájam.
4: Amikor te vagy a legpufibb, akkor az a másikot az nagyon vékony. Tehát az fura lenne. Én vállalnám, én viszem a dilemmát. Te?
5: Én a pufi. Én szerintem dobjatok ki két soványat.
4: Igen, megy két sovány.
6: Hát együtt élni továbbiakban azzal a gondolattal, hogy valakinek fel
4: hogy valakinek a valakit feláldoztál, hogy te életben maradjál. Hát ez nyilván egy szar dolog, persze.
5: De túl tudja magát tenni rajta.
4: Az élet egy harc. Egy jó Vladimir mindent felettet igazából.
6: Tehát, következő. Kapsz egy olyan láthatatlan agy implantátumot, amely képes azonnal törölni minden olyan negatív gondolatot, előítéletet vagy bosszúságot, amit a párod iránt érzel. Cserébe a párod is megkapja ugyanezt. Soha többé nem fogtok veszekedni, mindig türelmesek, megértők és elfogadók lesztek egymással. A negatív érzések eltűnnek. Tehát garantáltan élethosszig boldog,
4: mi a dilemma?
6: Tökéletes kapcsolat.
4: Tehát a dilemma az, hogy tudsz valamin gondolkodni.
5: Hát, hogy kéred vagy nem kéred.
6: Érdemesebb egy őszinte, néha veszekedős párkapcsolatban élni, úgy, hogy néha vannak vitáitok, és ettől fejlődtök, vagy beépítetted az implantátumot, és az egész következő 20 évet, tehát egy ilyen idült mosollyal éled le.
4: De most várj, most agyvérzéses leszek.
5: És folyik a nyála.
4: Tehát ez leszek, vagy csak nem lesz semmiféle konfliktus.
6: Soha semmiféle konfliktus, de még csak apró viták se. Tehát, hogy semmilyen kilengés nem lesz.
4: Nem kell az már 50 évesen. Ja. Szerintem az 30 évesen, 40 évesen, ez még lehet, hogy előre visz meg, fejlődtök, de 50 évesen már nem akarsz ilyet, nem? Tehát már nincs erőltetetten szükséged, mert akkor majd egy vitából te látod, hogy hol kell fejlődnöd. Gyere implantátum. Tegyük be. Nem? Semmi. Ja. És onnantól kezdve több, még a kicsi sincs. Vagy egy-egy nagy sincsen, hanem teljes béke. Nem, egy idő után már nem abból töltekezel. Tehát 30-40 évesen még megértem, hogy egy-egy vita előre, viszont 50 évesen már ezeket ki akarod szűrni, hogy már csak jól akarod magad érezni.
6: Szerintem egy jó párkapcsolat dinamikája az, hogy
4: nem, egy idő után már nem, szerintem nem. Mi 50, most hova veszek szemá? És 50, ha már év után még megkezd, ott megváltozik. Ide, más lesz.
6: Ide az implantátumot.
4: Minek? Tegyék be az implantátumot, és teljes béke, persze. Tehát 50 évesen már nincs erre szükséged igazából. Az előrébb visz egy 15-20 éves párkapcsolatot, nem visz előrébb. 25-30 évesen még egy-egy veszekedés lehet, hogy segít, vagy önismeretre sarkal, de implantátum, nem? Gyula, implantátum? Neked már benn van, de mindegy. Neked már 10 éve berakták Gyula.
5: Neked dobtuk be a vízbe.
4: Te már hát te még úszol, várjál, te még hideg vízbe vagy. Te már meg vagy fagyva, Gyula, te már nem mondj semmit.
6: Oké, utolsó. Zseniális sebész vagy.
4: Igen.
6: És megérkezik hozzád 5 beteg, akiknek mindenkinek más-más létfontosságú szerve, mája, szíve, veséje áll le. Amikor egyszer csak megérkezik egy teljesen átlag beteg, aki egy rutin vizsgálatra érkezik, és kiderül, hogy stimmel a vércsoport, a minden, és neked lehetőséged van dönteni arról, hogy ezt az embert, aki tök véletlenül sétált be erre a vizsgálatra, és nem is tudod, hogy ez a másik 5 ember milyen ember, jó embere vagy sem.
4: Megölhetem.
6: Megölheted, feláldozhatod, hogy a másik 5 embert megmentsd.
5: Miért csinálnál ilyet? Tehát tök egészséges csávó
4: beszél. Tehát ülök az ambula, ülök a traumatológián, ülök a baleseti sebészetben. Van 5, akinek a fejsze kiáll a fejéből.
6: Van 5 ember, akit megmenthetsz egy ember élete árán.
4: Nem tenném meg. Miért megöljek egy egészségeset? Először megölök egy pufit a csónakból.
5: A pufit megölted.
4: Nekem már is sokkal a rovásokban, mert megöltem egy pufit a csónakból. Nem.
6: Egy embert kellene feláldoznod azért, hogy 5 másik éljen.
5: De az egy tök egészséges, normális ember, aki na, csak bejött egy fejfájás illapítóért, érte.
6: Azért megesik.
4: Halott vagy. Sajnos most jó embert játszom, ezért téged megöllek, hogy 5-öt megmentsünk. Nem, semmiképp. Ebben nem nyúlnék így bele. Megpróbálnám az 5-öt megmenteni, ha nem sikerült, haver, van némi hiba százaléka a napodnak, így jártál, meghaltál, tessék.
5: Eltűnt tovább.
6: Ez nem a te napod. Ez nem
5: nincs itt semmi látni való.
4: Kellettek azzal a baltával hadonász jött a Blalújza téren, érted? Hát most nem, azt szerintem ilyen szinten nem nyúlnék bele, semmiképpen.
6: Jó.
4: Az egyek maradjon egészséges, az 5 meg, ha meg kell halni, akkor meghaljon meg.
5: Valahogy már ugyanaz történik.
4: Hol a tartály, inkább azt mondd meg. Hova kell bemászni? Ja. Engem az érdekel.
5: Ebben ugyanaz történik, mint a csónakból kidobott pufinál. Csak te benne vagy ott a megmentendő 4-ben. Itt meg nem vagy benne a megmentendő 4-ben orvosként.
4: De valójában ugyanúgy döntesz a feláldozásod, ez ugyanúgy egy morális kérdés.
5: Igen.
4: Persze.
5: Igen, de kicsit mégis sok más.
6: Júli, ezeket hol találtad? A startlap.hu-n.
4: Igen, onnan szedődsz, igen. A páromnak van ilyen implantátum, csak fordítva van. Írja valaki. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jól jönnek a nap legjobb pillanatai. Azt nézem, hogy itt van-e valami kis frissecske, teherautó, Szentendrén villanyoszlop, Dózsa György úton, a 11-esen, a 19-es kavicsnál, hatóság a helyszínen, úgyhogy hát ott van. Van egy kis baj, arra figyeljetek, jó? Itt vagyunk mindjárt, 9:30 pontosan, jövünk mindjárt, a nap legjobb pillanataival. Magyar!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Bosch Car Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Bosch Car Service autószerelő műhelyt. Bosch Car Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olágyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
13: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. Gyöngyösgasztro.hu.
14: Ébredjen Balázs!

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mini bölcsőde épül Somoskői faluban, 100 tonna hulladékot számolt fel erdeinkből egy év alatt az Ipoly Erdő ZRT. Jó reggelt kívánok, hozom a friss helyi híreket. Eredményesen zárult a kivitelezésre irányuló közbeszerzés, elindulhat a somoskőújfalui mini bölcsöde építése. A nyilvánosan elérhető információk szerint a mini bölcsöde 243 négyzetméter hasznos alapterülettel bír majd, azt a Gesztenyekert óvoda mellett fogják felépíteni. A település falusias léptékű szövetébe való illeszkedése tekintettel az épület a funkciók szerint két kisebb épület szárnyát tagozódik, középen egy nyaktaggal összekötve. A közbeszerzésen 8 építőipari vállalkozás indult, közülük a legolcsóbb árat ajánló Nógrád Kas Kft. Nyerte el a kivitelezést. A nettó 229 millió forint megvalósulási összeg az eredetileg becsültnél mintegy 13 millió forinttal alacsonyabb ár. Miközben egyre nagyobb társadalmi figyelem irányul erdeinkre és természeti értékeink megóvására, az állami erdészeti társaságok továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást számolnak fel. 2020 elejétől 2026 júliusának végéig több mint 4100 esetben közel 13 ezer tonna hulladékot távolítottak el az állami erdészetek által kezelt területekről, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint az erdők jövőjéhez egyszerre van szükség. Az erdőkezelés szakmai megújulására és arra, hogy a természeti értékek iránt növekvő társadalmi érzékenység a mindennapi cselekvésekben is megjelenjen. Az Ipoly Erdő ZRT a témához kapcsolódóan közösségi oldalán azt írta, tavaly 126 köbméter szemetet számoltak fel a kezelésükben lévő erdőterületeken, de ez több mint 100 tonna elszállított hulladékot jelentett. Bokasérülést szenvedett túrázó szorult a tűzoltók segítségére a nemzeti ünnep délutánján. Az Ágasvári Meledékház és Mátrakeresztes közötti turista úton megsérült túrázót a pásztói hivatásos és a bokori önkéntes tűzoltók a meledékháztól gyalogosan közelítették meg, majd a hordágyra tett sérültet visszaszállították a menedékházhoz. Innen a Kékes Kutató Mentő Alapítvány és a Vörös Marti Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai kvaddal szállított Mátra Szent Lászlóra, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Néhány szó időjárásunkról. A napsütésé lesz a főszerep a nógrádi tájakon, a szél élénk lesz, az időnként megjelenő kisebb felhőből csapadék nem várható. A friss hajnal után kellemes nyári időben lesz részünk 25-28 fokos csúcsértékek mellett. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felül egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Holnap a hajnali 11-15 fok után 26-30 fok valószínű. Összességében egész héten ilyen időjárásban lesz részünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz, 5-6 perc, levették a cuccó gyerekek.
2: Ne is mondd gyerekek, de a szárnyas fallosz elszállt.
1: Komolyan mondom, mi van Devecserrel, tökre szerettük.
3: Leszették a
1: szárnyast? Leszették a szárnyat is, meg a tetejét
3: is. De lelopták? Vagy
2: nem.
1: Ez egy jó kérdés.
2: Valószínűleg ugye a cikk után, a 444-es cikk után az alkotók visszavonultak, átgondolták.
1: Tök bátor volt, tök jó volt, tökre szembe megy mindennel ezzel a fajta ilyen...
3: De mire hivatkozva?
1: Kétszínű ilyen álszent gondolkodással, hogy jaj, most felállított. Tök jót rögtünk rajta. Né, ott kaptunk egy új képet, már nincs ott. Se a szánt, se a pénisz. Csak most van egy fatuskó?
2: Két fatuskó.
1: Az az emlékmű?
2: Két fatuskó van egymás tetején, és a harmadikat, hát magát a műalkotást. A
1: nincs rendes kilátónk, nincs rendes lombkoron sétánk. Legalább egy szárnyas. Hagy legyen már úgy, hogy nem veszik le.
3: Egy mohácsi fatus.
1: Na jó, holnap ennek járjunk utána.
3: Jó.
1: A történetnek, meg a levevésnek is akkor, hogy mi történt. Hívjuk föl.
3: És hova került, kinek a kertjébe?
1: Egyébként kivitte
3: a kerti törpék mellé.
1: Kivitte haza. Ezt tudnunk kell. Ugye Devecser felállított egy emlékművet, egy szárnyas péniszt, ami a rómaiaknál ugye tényleg volt egy ilyen...
3: Szerencsehozó amulett.
1: Szerencsehozó amulett. Felállították, és most elküldte nekünk egy hallgató, hogy
3: hát
1: hogy nincsen. Hajni vagy Robi hazavitte. Gyerekek. Megkérdezzük
3: azt
1: majd,
3: mondták,
1: mi a helyzet.
3: Nem érdemlitek meg!
1: Nem értik ezek a művészetet, nem értik ezt tényleg. Nem vagyunk erre kész. Na mutatjuk, milyen foglalkoztunk. Ma volt egy kis filmes blokkunk, a hallgató írta, hogy megnézte a Meghívás című filmet, és nem igazán tetszett neki. Júli látott egy dínos filmet, és szóba került az Odüsszeje, és itt elúsztunk. Tehát itt egy ilyen mozis etűddel készültünk, de teljesen elúsztunk, mert mindenki a saját igazságát próbálta átütni filmekbe. És egy 38 éves nő bántalmazott 11 éves gyereknek adta ki magát egy házaspár, egy évig viselte a gondját úgy, hogy a 12. születésnapjára a szülinapi ünnepét akartak rendezni. Nincs, tényleg nincs ilyen, teljesen szürreális. Megbeszéltük ezeket a híreket.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Megnézted? Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjeit, amit ajánlasz.

0: mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebben mi kiélesztik?
1: Most aki szeretné megnézni a filmet,
0: nem akarja akkor senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
1: Anne Hathaway az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
0: Képes a meghívást felejtsd.
1: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
2: Jaj, de izgalmas.
3: Micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
1: Nem is a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
2: Második tippem a kisbolygó lett volna.
0: Igen, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
3: Te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba.
1: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
0: Ez nagyon.
2: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
3: Figyelj, nagyon látványos.
0: Figyelj be, egy grillcsirkét, két burgert.
2: Hát három óra.
0: Jó, de Nolan előtt fejet kell hajtani, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
3: látvány biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
0: Hát de tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
3: Igen, basszus, újraolvasom.
0: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták veled,
1: mit kötött? Mit olvastattak el? Nem olvastattak el. Az Iliász meg az Odüsszé, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Igen, ennyi, de senki nem
0: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
1: Azt se tudtuk, írja. Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, feka csaj, szép Helena.
0: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg? Aha. Fekete bőrű Oscar díjas színésznő Lupita Nyong'o alakítja szép Helénát.
1: Hát ő nem fehér.
0: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet, vagy ilyen hollywoodi BC és politikai korrektség?
2: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
0: Vagy így, vagy szép Helena fekete
2: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
0: Lószar se fogsz forgatni. Aha.
1: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
3: Ez egy dupla gázsi.
0: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
2: Most milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak.
3: Ha ez az igény, hogy ez az Achilleus meg egy Manusz gázsi játsza.
0: Na.
1: Most mi?
0: Hát milyen világot élünk, annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már Manusz gázsi játsza.
2: Nézd oda.
0: Ha mire visszajössz itt a lehelpiacról, meg lecsóbefőzés, sem már Manusz gázsi.
2: Hát rá sem néztem a szereposztásra.
0: Így még mindig akarod nézni?
2: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
0: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán. Ez a
2: hát ez nem, hogy a Csalabádé.
0: Van ebben minden.
2: Most már csak azért is megnézem.
0: Figyeld a történetet. Saját lányukként kezelték, gyermekrajzokkal díszített hálószobában rendezték be, és természetesen gondoskodtak a megélhetésének minden költségéről. Bő egy éven át tartott, amikor is hatalmas partit rendeztek a 12. születésnapjára. Hát ez, ne, tehát ez... Na, itt kéred ki a második italt, mikor egyedülök a kávézóban.
3: Még egy
0: felfoghatatlan a történet. Ez alatt az idő alatt Amanda végig gyerekhangon beszélt, gyerekjátékokkal játszott, cumizott, cumis üvegből ivott, hogy ne bukja le.
3: Amíg 11 évesen cumizni, az már...
0: Zseniális a történet.
1: Bántalmazott gyermek, nyilván regresszió, akkor...
0: Nem. Felnőttes megjelenését azzal magyarázta, hogy gyermek korában akarata ellenére hormonokat adta.
3: De jó.
0: A tárgyaláson beismerte, hogy hazudott, hogy ki ő valójában, de tagadta, hogy csalni akart volna. Ugye? Tehát beismerem, hogy nem vagyok 11 éves, de tagadja, hogy csalni akart volna. A túlélését biztosította az ügyvéd szerint, mivel 20 éve kiszolgáltatott helyzetben van. Gyerekkorában hiányzó figyelmet, szeretetet és védelmet kereste, mondta az ügyvéd.
3: Szóval, az új szüleinek nem volt gyanús, hogy van egy 11 éves.
0: Micsoda?
3: Gyerek.
1: Növekedési hormon kapott.
0: Berendezték a gyerekszobát, mesét olvastak neki, gyermekrajzokkal díszítették a gyerekszobát. Hát itt ki a hülyét? Azon gondolkodom.
3: Kicsi Amanda, miért vagy ekkora 11 éves? Mert hormonnal kezelt az anyukám. Hát, nem áll.
0: Felfoghatatlan.
1: Egy éven keresztül alakítani egy 11 éves kislányt, az Oscar-díjas alakítás. Képzeld el, milyen önfegyelem volt arra,
0: de hol bukik le? Tehát, hogy hol bukik le, hogy ő egyébként egy 30-34

0: 36 éves nő.
1: Lehet, hogy regisztrált a TikTokra. Figyelj, és ezt a kislányt, aki 38 éves, egyszer nem vitték orvoshoz, nem vitték iskolába. Azért egy csomó kérdés felmerül ilyenkor. Az a cég, aki ezek szerint kiközvetítette ezt a bántalmazott kislányt, vagy csak elmenekült és beszaladt egy házba?
0: Nem, nem így volt. Ez a csaj, ez 10 éve különböző családoknál sütött el ezt a történetet. Nem, 10 éve sütötték el, róla egyébként már forgattak is, és most újra elsütötte, ugye ezért lett újra friss ez a történet. Egy szociális munkás azt mondta, hogy Amanda hozzá is bekopogtatott 2017-ben, egy Karolina nevű tiniként kiadva lakott nála, egy előadás után lépett vele kapcsolatba, és hát azt mondta, hogy gyermekbántalmazás áldozata lett. A lány testtartása és akkori viselkedése olyan volt, mint egy tinédzseré, szeretett gyermekruhákba járni, később azonban gyanút fogott, Amanda fizikai erejét és hirtelen viselkedésbeli változásait találta gyanúsnak. Amanda akkor 30 éves volt.
2: Apa, gyere, szkanderozzunk!
0: Felfogadott ez a történet. Nem passzoltak a lány fiatal korához a viselkedésbeli is változások, és amikor azt mondtam, hogy ő egy felnőtt, az emberek nem hittek nekem, majd hozzátéve, hogy egyébként semmilyen bizonyítéka nem volt, akkor csak konkrét megérzése. Egy másik áldozatnál szintén lakott. Akkor Amanda a Duda nevet használta, 2023-ban Rio de Janeiro-ban találkoztak, és a nő azt állította magáról, hogy bántalmazás áldozatává vált. A szerepét gondosan megtervezte, gyermeki viselkedéssel és érzelmi kitöréseivel hatott az akkori áldozatra. Tehát ő családról családra ment, 10 éven keresztül.
1: Mint egy kakukkfióka.
0: Gyermekieka
1: vonás.
0: Milyen gyermeki vonás? Hát nézd meg azt a cumizik, hogy 36 éves nő. Hazamész, és ott fekszik az ágyadba, egy baba ágyba, egy 36 éves nő egy rózsaszín cumival. Teljesen felfogadatlan. Ez neked gyermeki vonás?
1: Hát olyan... Hát ha nagyon akarnám...
0: És egy baba ott van mellette, nézd. Amanda Maria Souza de Oliveira, ez a teljes neve, vagy hát legalábbis ez a normál neve, mert hogy nagyon sok karaktere volt, amit eljátszott. De már úgy ismerték, hogy filmet forgattak róla, meg az ő átveréséről. Megjelen már bizonyos csatornán, tehát a nő ismert volt, ennek egy évig nevelgették.
1: És amikor kézzed, amikor rákeresnek a Netflixen erre a filmre, és
0: te ott rájössz arra.
2: Ezt nem akarom megnézni, nem nekünk való. Nézzük inkább a Jégvarást.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, itt vagyunk, de gyorsan lett ennek vége, 10 perc, pontosan 10 óra, még van egy nap hallgatója, jelöltünk, igen?
4: Méghozzá külön Ajcsi van.
0: Visszatért. Egy visszatérő
4: nagyon
0: ajándék.
4: Nagyon megszerettek bennünket, úgyhogy ők is jöttek. Úgyhogy szafarizni lehet, sátoros.
0: De ez ilyen egy éjszakás, kinnagós, ez az?
4: Igen, szafarizol egyet, alszol egyet reggel, állatot etetsz, gondolom én.
1: Ganízod őket, ha
4: akarod. Ganízod.
1: Befogd.
5: Balázsék?
0: Igen, az milyen kis visszafogott voltál. Hello, jó reggelt! Hogy hívnak?
5: Balázsék?
0: Igen, tényleg. Igen.
5: Bocs.
0: Semmi.
5: Sziasztok.
0: Abszolút, amennyiszer jól esik, annyiszor mond. Hello, hogy hívnak? Ciao.
5: Dani vagyok, szia.
0: Igen, Dani. De úgy írtad el, hogy Mancsi, ez te vagy?
5: Igen, Mancsi.
0: Hol hallgatsz bennünket, mi a helyzet?
5: Dolgozok éppen Pandorfba.
0: Pandorf? Jó kis Pandorf, igen.
4: Na, milyen jó lett volna, a két héttel korábban vagy ugye naphallgatója, mert akkor oda kaptál volna egy 100 eurós.
5: Akkor is tudtam volna költeni ezt a kis százast, igen.
0: Igen.
4: Nagyon jó ajándékunk van.
0: Tényleg nagyon jó, ugye azt érde, mi a különbség a szobor és az NMH között? Az NMH még nem állt fel, írja Mancsi, igazad van, de most közben lebontották a szobrot, úgyhogy ennek holnap utána járunk.
5: Hallottam, igen.
0: Pedig ez tök bátor volt. Mi nagyon támogatjuk, ez egy tök bátor szobor volt. Mutatjuk a nyereményedet, figyelj, ezt nyerted.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Na!
5: Wow! Ez komoly. Nagyon szépen köszönöm.
1: Úgy elképzelem, hogy Danira hogy ragadt rá a Mancsi kifejezés.
0: Az igen, az olyan fura.
1: 14 évesen?
5: Ez egy nagyon-nagyon régi sztori, egy régi barátom akasztotta rá, hát ha van időtök, elmagyarázom én nektek, nagyon szívesen.
0: Elhisszük mi ezt.
5: Legközelebb.
0: Elmondod legközelebb. Jó, menjünk el. Köszi, küldjük az elmécsomagot. Köszi
5: szépen, sziasztok.
0: Szóval kérdezi, hogy holnap vagyunk? Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Anna, összetudom.
0: Anna, egy gyors beszofot, ki kéne elvernünk ezt a hétfőt. Nem, most egy ideig vagyunk, gyerekek, jövünk, szépen kényelmesen, még úgy visszarázódunk, szóval nem kapkodunk, visszarázódunk, vagyunk, készülgetünk így a szeptemberre, a nyár végére, de elvileg érkezünk. Hát napközben, bármi közben jöhet. De hogy elvileg
4: jaj,
0: az a terv.
4: Most jut eszembe.
0: Tényleg, hogy én sem mondtam.
4: Tudod, hogy...
0: Nem, jövünk holnap, jövünk holnap. És 52-kor még lehetünk itt. Milyen jó ez. Puszi mindenkinek. Holnap mi a menü? Hogy vagyunk?
1: Jaj, én vagyok.
0: Nem akartalak összezavarni egy ilyen nagyon nehéz kérdéssel. De vagyis Eszter van, szerda?
1: Szerda csütörtök van.
0: Szerda
1: elvileg,
0: csütörtök.
1: Igen, és aztán elvileg én vagyok pénteken.
0: Bekezdett a nő egy-két nappal, mi?
4: Hát azért tudod, kell a
0: pihenés. Én szeretem az Eszter hozzáállását. Egy nagy Szabi után indítok egy-két nappal, csak hogy visszarázódjak. Na jól van. Akkor jövünk holnap, puszi mindenkinek. Sziasztok.

0: slágerek.
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
9: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Pontosan egy hét múlva ilyenkor Balázs megmutatja majd, hogy hogyan is kell ezt jól csinálni. Addig velem kell beérni, üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, a nyár utolsó hetét is megtöltöm igazi mai slágerekkel.
1: Hey, we're Fast Boy, here on Radio 1 Hungary.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben egy, és közöttük a klubok idei egyik nagy favoritja, a Sleep Tonight, Swish Disco. Ők az elkövetők, két srác, az egész karrierjük egy mashupból robbant be, nem hagyományos producer duóként indultak, évekig mashupokat játszottak a DJ szettjeikben, és amikor összeraktak egy Nelly Furtado dalt egy bicep slágerrel, akkor figyelt fel rájuk egy kiadó, és szerződtette őket. Ebben a dalban Sam Feltel és Rehab-bel dolgoztak együtt. Hölgyeim és uraim, itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to Radio 1 Hungary.
3: Why your body just can't take it?

0: slágermennyi.
1: Szép napot kívánok, itthon vagyok. Hallgatlak titeket, szeretem a DJ-iteket, a jó lemezlovasokat, Regálili a kedvencem, persze téged is. Rádió 1, csak igazi mai slágermennyi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: lettünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, 10 óra 40 perc, közlekedési információk. Szabi írja, hogy a 49-es főúton kamion és traktor balesetezett. A 49-es kilométernél áll a forgalom oda és vissza. Papi SMS-e, hogy tele van az M0-ás és be is lassul az M4-es és az M5-ös csomópontok között. Gyula pedig az M1-esről írt, ott is lehet lassulgatni Bicske és Biatorbágy magasságában. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Én megnyitom az ajtót, jöjjenek be a további jó zenék itt a Rádió 1-en.
2: A

Jó, egy csak igazi mai sláger megy. Most a Save Me Tonight, a friss David Guetta sláger jön Jennifer Lopezzel, ami nagyon jól szól a rádiókban, szuper jó hangulatot csinál a fesztiválokon, ezt pedig már a Coachellán meg is tapasztalhatta a közönség. Az első közös élő előadás ott volt áprilisban. Váratlanul J-Lo megjelent a színpadon David Guetta szettje alatt, a közönség egyáltalán nem számított rá, úgyhogy a fellépés nagyon gyorsan bejárta a social médiát. Save Me Tonight!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal indítom az újabb zenei órát. Sam Feldtel, Heart Like Mine!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
11: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
13: Szeptember 12-én szombaton ismét megrendezi a Salgó jótékonysági versenyeket a Palóc Roham csapata. A megmérettetéssel évről évre egy-egy intézményt, illetve egyesületet támogatnak. Az idei évben a Salgó-Tarjáni Atlétikai Klubot segítik a versenybevételével. A vállalkozó kedvűek ezúttal is több kategória közül választhatnak. Amatőröket és profikat, egyéni indulókat és csapatokat, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A fesztivál területnek a Salgó-Tarjáni tóstrand fog otthont adni. További információ a palocroham.hu oldalon található. Idén először rendezik meg a Macskakő Fesztivált Salgó-Tarjánban szeptember 11-én és 12-én, jelentette be a Remek Salgó-Tarjáni Rendezvény Média, Turisztikai és Művelődési Központ. A gasztro és zenés fesztiválnak a városi strandfürdő fog otthont adni, ahol 2 helyszínen, a Macskakő Arénában és a Fészer színpadon koncertekkel és DJ-szettekkel várják majd a közönséget. Szeptember 11-én pénteken 21 órától a Carson Kóma fog koncertet adni a Macskakő Arénában, Mellettük a nyitónapon Joel Junior, valamint a Fészer színpadon DJ Balmier, DJ Kray, DJ Titán és Olágyuszi is fellép. Szeptember 12-én szombaton főzőversennyel indul majd a program, de lesz kőhajító kupa és csilladerbi is. A Fészer színpadon kora délután a legkisebbeknek fognak kedvezni, előbb a búgó csiga zene, de majd Bing Nyuszi szórakoztatja őket. A Macskakő arénában 19 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor, majd 21 órától Karácsony János James és Bérces Viktor duója fog zenélni, a napzárásaként pedig Bétóth László érkezik a lemezjátszók mögé. A Macskakő fesztiválra jegyek elővételben a József Attila Művelődési Központban, valamint a sagoremek.hu weboldalon vásárolhatók.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

Kes minden jelenetet stúdióban rögzítettek, nincs olyan helyszín, ami ne virtuális környezet lenne, legyen a stadion, afrikai táj vagy városrészlet. Azt hiszük, hogy csak egy Shakira klipet

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

egy baleset a József körúton, az Üllői út felé haladó oldalon, még a Baross utca előtt. Morder Viberen írta, szintén Budapestről, a Belgrád rakparton is baleset volt a március 15-e tér magasságában a hídnál.

0: megmutatja országvilágnak, hogy hogyan lehet jól délelőttös rádióműsort is csinálni. Úgyhogy a hazai DJ szakma Móresre tanítása után Balástól a délelőttös rádiós műsorvezetők is tanulhatnak majd. És már megint a hallgatók járnak jól. Részletek most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szombaton nem akárki mixelte ezeket a zenéket itt a stúdióban. A kanadai világsztár Blond is. Volt egy kis izgalom, percekkel adás előtt érkezett, de szerencsére minden rendben zajlott, szuper jó mixet tolt. Ez visszanézhető a Facebook oldalunkon, és visszahallgatható a weboldalunkon és az applikáción. Most a Daily Mix indul ezzel!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

Parton, Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vizenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital egy literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
4: Ugrunk egy bombát?
5: Szállás.hu. Úgyis tett.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemedgyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermix.

Ahogy látom, 4 nap bőségesen elég volt a hosszú hétvégéből, és mindenki boldogan tért vissza a munkahelyére, hogy belehúzzon és egy komoly teljesítménnyel búcsúztass el az augusztus. Ha valakinél netán mégsem így történne, az csak a véletlen műve lehet. A munkába visszatérőknek kitartást, és ha minket hallgatnak közben, akkor a lehető legjobb zenei szórakozást igyekszünk nyújtani. Nekik is töltsék velünk a következő 120 percet. Én Andó Ákos vagyok. Hypaton, Norma Jean Martin és Henry PFR felvételével már el is kezdődött a Daily Mix, vagyis 60 percen át a legjobb előadók, legkedveltebb igazi mai slágerei követik egymást nálunk. A sok-sok kedvenc zene köz pedig lehet majd válogatni hírekből, érdekes programokból, visszaemlékezésekből, hoztam mindent úgy, hogy maradjanak velünk. A zenei felhozatalból pedig hamarosan megszól a Ray Daltontól a Do It Again, jön a Nobody to Love Sigma felvétele, de mindenek előtt Selena Gomez és a Single Soon.

long, long time. Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi, mai slágerek szólnak. Visszatér Salgótarjánba az Attraction Látványszínház társulata. A Britain's Got Talent győztes, világhírű csapat idén ősszel egyedülálló, nagyszabású országos turnéra indul, és természetesen érintik a Nógrádi megye székhelyt is. A salgótarjáni születésű Szűcs Zoltán, Szűcsi vezette, Fénnyel és Árnyékkal dolgozó társaság legutóbb 4 éve a város 100. születésnapján járt a József Attila Művelődési Központban, ahová december 19-én szombaton este térnek vissza vadonatúj műsorukkal. Tiesto felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en, és a sok igazi mai sláger közül már forog

0: gyerekek!
1: Hétfő délután is csak igazi mai slágerek mennek a 100,4 Rádió 1-en. Gasztro és zenés fesztivált rendeznek Salgótarjánban a Strand területén szeptember 12-én este. A 7 órakor kezdődő Macskakő fesztiválon Kökény Attila és Rakoncai Viktor indítja majd be a hangulatot, aztán Karácsony János James, az LGT gitáros énekese játszik Bérces Viktorral a duóban. A Macskakő fesztivált este 10-től Bétót László rendkívüli poptarisztnyája zárja majd. A kétnapos szeptember 11-12-ei gasztro és zenés kavalkádra jegyeket a Városi Művelődési Központban és a salgóremek.hu oldalon lehet venni. És nézzük, hogy mit választottunk mi az igazi mai slágerek közül az elkövetkező percekre itt a 100,4 Rádió 1-en. Hát hamarosan megszólal Ed Sheeran-dal a Camera. Aztán itt lesz az Animals a Maroon 5-tól. Előbb azonban jön Regan Lily vadonatúj dala a Daily Mixben. Ez a Heal Me.

Ne feledjék, az igazi mai slágerek a 100,4 Rádió 1-en mennek, és hamarosan elkezdődik az őszi színházi évad a Zente Ferenc Színházban is. Szeptember 14-én, szerdán este a Bűntény a Kecske-szigeten című krimivel indul a 2026-27-es szezon a Kamarateremben, pár nappal később, szeptember 24-én pedig már az első premiért, a Két néni, ha megindul című vígjátékot tekintheti meg a közönség, ugyancsak a Kamarateremben. A temetői road movie-ként is apostrofált előadásban két párizsi vén kisasszony idős anyjuk halála után beleveti magát az éjszakába. A darabban Vándor Éva és Kökényes Jági játszik, a premiért követően szeptember 24-én és 26-án is látható lesz Salgó Tarjánban, ahogy a Két néni megindul. Mi már megindultunk, Tóth Abigé Szent felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en. Az igazi mai slágerek közül most a Sugar Daddy.

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. 9. alkalommal rendezi jótékonysági terepfutó és Spartan versenyt szeptember 12-én a Palóc Roham Egyesület Salgótarjánban. A Salgó Charity rész ez alkalommal többféle felkészültségi szintnek megfelelően kínál akadály és futótávokat a Karancs térségében. A rajt és a cél a salgótarjáni strandon lesz. Az ez évi futam kedvezményezettje a Salgótarjáni Atlétikai Klub, amely 2000 óta a mostoha felkészülési körülményei közepette is 26 országos bajnoki címhez segítette hozzá a helyi és környékbeli sportolókat. A Palóc Roham Egyesület a szeptember 12-i Salgó Charity rész korábbi rendezvényein több millió forinttal tudta támogatni a város rászoruló közösségeit. Mi itt Avicii felvételével folytatjuk a Daily Mixet a 100,4 Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, ez a The Nights.

Az igazi mai slágerek még mindig a 100,4 Rádió 1-en szólnak. Önálló kiállítással jelentkezik egy salgótarjáni festő, Tuska Csaba. A civilben a kormányhivatal építésügyi osztályának vezetőjeként dolgozó művész augusztus 31-én délután 5-től Nemtiben a helyi civilház kiállító termében mutatja be elsősorban portrékból álló repertoárját. Az érdeklődőket a megnyitó után kötetlen beszélgetésre is marasztalják. A tárlat szeptember 11-ig lesz megtekinthető a civilház nyitvatartási idejében Nemtiben. It Feels So Good, ez már a következő igazi mai sláger címe lesz, amely a 100,4 Rádió 1-en szólal meg hétfő délután. Jön Matt Cesari, Hugh Gill és Sonic felvétele itt a Daily Mixben.

0: Ez az a hang, ami mindennél biztosabban jelzi mindannyiunk számára, hogy valami véget ért, nem más, mint a délutáni első óra, a Daily Mix itt a 100,4 Rádió 1-en. A zenei felhozatal azonban továbbra is igazi, mai slágereket tartogat majd nekünk a következő 60 percre. Ahogyan megszokhatták, egy órától vételkörzetünk legfontosabb és legfrissebb hírei következnek, azt követően pedig jön egy újabb óra csupa-csupa jó zenével, amit egy igazi mai slágerrel indítunk. Taylor Swift-tel és a Fate of Ophelia-val indítjuk majd az újabb órát itt a 100,4 Rádió 1-en. Most már ne is menjenek sehova a rádió mellől, hiszen ezzel fogjuk folytatni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Vételkörzetünk friss híreit Novák Esztertől hallják augusztus 24-én 13 órakor.
3: Nógrádi Napló. Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mini bölcsőde épül Somoskőújfaluban, 100 tonna hulladékot számolt fel erdeinkből egy év alatt az Ipoly erdő, nógrádi önkénteseket is vár a baba simogató program, csak a karancslapújtő maradt versenyben a Magyar Kupában a nógrádi labdarúgó csapatok közül. Jönnek a részletek. Eredményesen zárult a kivitelezésre irányuló közbeszerzés, elindulhat a somoskőújfalui mini bölcsöde építése. A nyilvánosan elérhető információk szerint a mini bölcsöde 243 négyzetméter hasznos alapterülettel bír majd, azt a Gesztenyekert óvoda mellett fogják felépíteni. A település falusias léptékű szövetébe való illeszkedése tekintettel az épület a funkciók szerint két kisebb épület szárnyát tagozódik, középen egy nyaktaggal összekötve. A bölcsödei funkciók a nagyobb, szélesebb részben, a kiszolgáló funkciók pedig a keskenyebb épület szárnyban kapnak majd helyet, az épülethez mintegy 65 négyzetméternyi külső fedett tér is tartozik majd. A közbeszerzésen 8 építőipari vállalkozás indult, közülük a legolcsóbb árat ajánló Nógrád Kas Kft. Nyerte el a kivitelezést. A nettó 229 millió forint megvalósulási összeg az eredetileg becsültnél mintegy 13 millió forinttal alacsonyabb ár. A Somoskőfalu önkormányzata terület és település fejlesztési operatív program plusz keretében elnyert pályázati támogatásból valósítja meg a beruházást. Ennek a programnak a keretében mintegy 70 milliárd forintnyi forrás érkezik ilyen és hasonló helyben szükséges beruházásokra. További települések mellett Somoskőújfalu önkormányzata is ebből a keretből nyert el támogatást a fejlesztésre. Miközben egyre nagyobb társadalmi figyelem irányul erdeinkre és természeti értékeink megóvására, az állami erdészeti társaságok továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást számolnak fel. 2020 elejétől 2026 júliusának végéig több mint 4100 esetben közel 13 ezer tonna hulladékot távolítottak el az állami erdészetek által kezelt területekről, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint az erdők jövőjéhez egyszerre van szükség. Az erdőkezelés szakmai megújulására és arra, hogy a természeti értékek iránt növekvő társadalmi érzékenység a mindennapi cselekvésekben is megjelenjen. Az Ipoly Erdő ZRT a témához kapcsolódóan közösségi oldalán azt írta, tavaly 126 köbméter szemetet számoltak fel a kezelésükben lévő erdőterületeken, de ez több mint 100 tonna elszállított hulladékot jelentett. A hulladékgyűjtésben több esetben civilek is segítették és segítik a társaság munkáját, tették hozzá. Bokasérülést szenvedett túrázó szorult a tűzoltók segítségére a nemzeti ünnep délutánján. Az Ágasvári Meredékház és Mátra keresztes közötti turista úton megsérült túrázót a pásztui hivatásos és a bokori önkéntes tűzoltók a meredékháztól gyalogosan közelítették meg, majd a hordágyra tett sérültet visszaszállították a menedékházhoz. Innen a Kékes Kutató Mentő Alapítvány és a Vörös Marti Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai kvaddal szállított Mátra Szentlászlóra, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset során a nő súlyos sérüléseket szenvedett. Nógrádban a Salgótarjáni és a Balassa gyarmati kórházban is szükség van olyan segítőkre, akik rendszeresen időt töltenének a szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők mellett. Önkéntes babasimogatók jelentkezését várják az országos programra. A 0.hu azt írja, az érintő program célja, hogy országos hálózatot hozzon létre, amelyben mintegy 4500 megfelelően felkészített önkéntes segítheti a kórházban maradt babákat. A szervezők legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy hogy a kiválasztási és képzési folyamat végén elegendő önkéntes álljon rendelkezésre. A programhoz Nógrád vármegyéből két intézmény csatlakozik, a Salgótarjáni Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház, valamint a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet. Mint kiemelik, nem egyszeri alkalomra keresik a segítőket, azokat várják, akik a kiválasztás és a szükséges képzés után hosszabb távon is vállalni tudják, hogy rendszeresen bejárnak a kiválasztott kórházba. A cél egy kiszámítható, biztonságos kapcsolat kialakítása a babákkal, nem pedig egy-egy alkalmi látogatás. A kezdeményezés első intézményi együttműködő partnere a Pest vármegyei Flór Ferenc Kórház, a Kistacsai intézményben jelenleg több olyan csecsemőről gondoskodnak, akik tartósan a kórházban maradtak. A kezdeményezésről az érintők.hu honlapon érhető el további információ, egyben itt tudnak regisztrálni azok, akik önkéntesnek jelentkeznek. A pékségeket ellenőrzik kiemelten a revizorok ezen a héten Nógrád vármegyében. A NAV Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága munkatársainak megjelenésére jó eséllyel számíthatnak az érintett vállalkozók a mai napon Bátonyterenyén és környékén, holnap Balassagyarmaton és térségében, szerdán a Pásztói járás településein, csütörtökön Rétságon és környékén, pénteken pedig Salgótarjánban és térségében. A pékségek célzott ellenőrzése során elsősorban az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják majd a NAV munkatársai. Az adóhatóság ezúttal is felhívja rá figyelmet, hogy az ellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb településein és szolgáltatóinál is végezhetnek vizsgálatokat. Egy Nyíregyháza elleni edzőmérkőzéssel mutatkozott be hazai közönsége előtt az NB1B piros csoportos bajnokságra készülő Salgótarjáni kosárlabda csapat. A játékos állományában jelentősen átalakult gárda végül nem egy klasszikus felkészülési mérkőzést abszolvált, a kemény és pörgős játékot hozó végig szoros találkozót végül a hazaiak nyerték 69-67-re. A meccsnek rendhagyó módon volt egy ötödik negyede is, melyben már kizárólag az utánpótlás játékosok kaptak szerepet. Az SKS Sénél 6 frissen igazolt, avagy próbajátékon résztvevő játékos lépett pályára a számos hazai nevelésű fiatal mellett. Az angyalföldiektől érkezett első osztályú tapasztalattal is rendelkező Fekete 15, az előző bajnokságot megnyerő Phoenix MT Fóttól igazolt Boka Magó 11, a Jászberénytől érkező egyik új irányító Kálmán 11, Osztoics 10, Hargitai 8, a próbajátékra érkezett Finn Albatric Szila pedig 6 pontot tett a közösbe. Kovács Dénes vezetőedző értékelés és szerint egy tipikus első edzőmeccsnél sokkal feszültebb és fizikálisabb játék alakult ki, összességében rendben volt a csapat teljesítménye. Az egyéni kvalitásokkal elégedett vagyok, és külön öröm, hogy a hozzáállása egyáltalán nem lehetett panasz, tette hozzá. A bajnokság szeptember második felében kezdődik majd. Az SBTC, a Nagybátonyi BSC és a Karancslapújtő KS-a közül csak utóbbi csapatnak sikerült kivívni a továbbjutást a Magyar Kupa második fordulójából. A karancsvölgyiekhez a borsodi első osztályban játszó Edelény érkezett, akikkel szemben az első percben megszerezték a vezetést, Budveszelt követően aztán Juhász és Bonivárt is eredményes volt, így a 16. percben már 3-0-át mutatott az eredményjelző. A második félidőben újra Budveszel, majd Juhász volt eredményes, így végül meggyőző fölény 5-0-val jutottak a harmadik fordulóba, a legjobb 64 közé. A Tiszaújvárost fogadó Nagybátonyi BSC lelkes játékkal tüntette el az osztálykülönbséget, ami a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban is a gól nélküli döntetlenhez volt elég. Végül a 11-esekkel a Tiszaújváros nyerte a találkozót. Az SBTC bajnoki riválisával, a Máté Szalkával találkozott. A fölényben focizó vendégek a 31. percben egy fejessel szerezték meg a vezetést, majd a szünet után nem sokkal beállították a 2-0-ás végeredményt. Sevesén Szilárd vezetőedző értékelésében arról beszélt, hetek óta 12-13 játékossal próbálják felvenni a versenyt az ellenfelekkel, ez a fizikai terhelés is kiütközött a találkozón, melyen, mint fogalmazott, a momentumuk sem volt, az ellenfél megérdemelten jutott tovább. A Karancslapújtő számára szeptember 12-én folytatódik majd a Magyar Kupa.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Andó Ákossal. Csak igazi mai sláger megy.

Az új órában is csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en augusztus 24-én hétfőn, amikor is a Bertalanok ünneplik a névnapjukat. A Bertalan az arámi görög Bartolomaios férfinév latinos formájú rövidüléséből származik, jelentése Ptolemaios fia. Nézzük, hogy milyen érdekességek fűződnek augusztus 24-éhez. 79-ben a Vezúv kitörése néhány óra alatt elpusztította Pompei városát. 1842-ben ezen a napon József Nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét, 1988-ban pedig megszülettek az első magyar lombikbébik a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán megszavazták a bolygó fogalom új definícióját, ennek értelmében a Plutót kizárták a bolygók köréből és törpebolygónak minősítették át. 2012-ben pedig Csávoly településen mérték az év legmagasabb hőmérsékleti értékét, ekkor 40,4 fokot mutattak a hőmérők. Lássuk, hogy kik születtek augusztus 24-én. 1759-ben William Wilberforce, angol politikus, a rabszorga kereskedelmet ellenző mozgalom vezetője, 1947-ben Paulo Coelho, brazil író, 1948-ban, vagyis egy évvel később pedig Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, multi-instrumentalista zeneművész. És nézzük, hogy kiktől kellett elbúcsúznunk. Ezen a napon 1838-ban Kölcsey Ferenc magyar írótól, költőtől, himnuszunk szerzőjétől, 2014-ben pedig Richard Attenborough-tól, a Gandhi című film Oscar-díjas brit rendezőjétől, producertől, színésztől, akit egyébként olyan filmekben is láthatunk, mint a Nagy Szökés vagy a Jurassic Park. Hamarosan itt lesz velünk az igazi mai slágerek közt Hertz és Purple Disco Machine, valamint Alex Warren egy-egy felvétele, előttük azonban jön egy másik Animal, ezúttal Martin Garrix-től.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és több érdekességet is tartogat ez a hétfő nekünk. Ma van a gofri világnapja. Nem hivatalos, de a gasztronómiában népszerű ünnep, amikor szerte a világon ezzel a népszerű édességgel kedveskednek egymásnak az emberek. A mai egyben Kobe Bryant emléknap is. Los Angelesben és a kosárlabda rajongói körében ezen a napon emlékeznek a tragikusan elhunyt sportolóra, de nem csak róla, hanem a messz számairól, a 8-asról és a 24-esről is. És augusztus 24-e a furcsa zene nemzetközi napja is, egy olyan különleges nap, amely arra bátorít mindenkit, hogy hallgasson olyan szokatlan, ismeretlen vagy avantgárd zenei műfajokat, amelyeket a mindennapokban nem szokott. Furcsa vagy semmi, James Arthur felvételével folytatjuk a hétfő délutánt a 100,4 Rádió 1-en. Semmi sem lehetetlen, ha világnapról van szó, már forog is az Impossible.

Csak igazi mai sláger megy a 100,4 Rádió 1-en, és lássuk, mire számíthatunk időjárás szempontjából, hogyan indítjuk ezt a hetet. A napsütésé lesz ma a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi, északnyugati szél több felé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. Holnap a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezek a csapadék gócok estére kelet felé tolódnak. A minimumok 11-19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak. David Guetta, Anne Marie és Coily Ray igazi mai slágerével folytatódik a hétfő délután a 100,4 Rádió 1-en, jön a Hathaway feltámadást magában hordozó Baby Don't Hurt.

El nem mondják a vakációzó gyerekeknek, de már csak alig egy hetük van a nyári szünetből, aztán véget ér a nagy szabadságuk, elkezdődik az iskola. Végéhez közeledik ez a 60 perc is. Lassan-lassan 14 óra, amikor is menetrendszerűen érkezik a programajánló a hétvége hátralévő részére. Én megköszönöm az elmúlt két órányi figyelmüket, maradjanak a 100,4 Rádió 1 mellett, találjanak nálunk továbbra is sok-sok felcsendülő kedvencet. Gail igazi mai slágerével, az ABCDEFU-val kívánok további szép napot mindenkinek, Andó Ákost hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Carson Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Eresztényben zárul a Salgótarjáni zenés nyári esték idei program sorozata. Az érdeklődőket augusztus 28-án péntek este 6 órára várják a Dornyai házhoz, ahol a Cimbali Band és Herzku Ágnes fognak gondoskodni a jó hangulatról. A programon való részvétel ingyenes. Immár 23. alkalommal rendezik meg a Szilva szombatot Kétbodonyban, augusztus 29-én szombaton. Az eseményt délután 1 órakor nyitják meg, ezt követően hagyományőrző műsorokat láthat majd a közönség. Este 6 órától Csemer Endre zenél, 7 órától a Derbi zenekar koncertezik, míg 9 órától Fernando és Rena gondoskodik majd a jó hangulatról. A napzárásaként este 3:40-től DJ Szilveszter lép majd a lemezjátszók mögé. Augusztus 29-én szombaton délután 4 órakor nyitják meg Nagy Bertalan festő és szobrász művész Bátra Kia Ma című kiállítását a balassagyarmati Horváth Endre galériában. A kiállítást ezt követően október 29-éig lehet megtekinteni. Szeptember 12-én szombaton ismét megrendezi a Salgó jótékonysági versenyeket a Palóc Roham csapata. A megmérettetéssel évről évre egy-egy intézményt, illetve egyesületet támogatnak. Az idei évben a Salgótarjáni Atlétikai Klubot segítik a versenybevételével. A vállalkozókedvűek ezúttal is több kategória közül választhatnak, amatőröket és profikat, egyénindulókat és csapatokat, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. Mindemellett lesz terepfutás is, ahol akadályok nélkül kell teljesíteni. erősíteni a profiknak szóló pályaútvonalát. A fesztivál területnek idén is a Sagutarjáni tó strand fog otthont adni. További információ a palocroham.hu oldalon található.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió
5: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Jövő hét hétfőn Sebestyén Balázs ugyanis elveszi a munkám. Hétfőn délelőtt 10 órától érkezik majd Balázs extra kívánság műsora. Fogalmam nincs, hogy mit fogok csinálni az extra szabadidőmmel, viszont azt tudom, hogy a Rádió 1-esek mit fognak csinálni.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
3: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, 7 perccel járunk fél három után. Kaptam közlekedési információkat. Csilla azt vájberezte, hogy az M3-ason Budapest felé dolgoznak az úton Gyöngyösnél.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Regál Lili lesz a DJ-n 2 órán keresztül. Én Györki Attila vagyok, aki viszont a következő 2 órában uralkodik a zenék fölött, és ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap után elstartol a szín, Szegedi Ifjúsági Napok, és a Rádió 1 ott is jelen lesz, úgyhogy a kollégáim éppen Zamárdiból Szegedre cuccolnak. Ráadásul a színen két Rádió 1 stage is lesz, úgyhogy már délután 5 órától pörögnek a helyszínen az igazi mai slágerek. A nyarat mi nem engedjük el! Ezen a héten biztosan nem!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közben nézem az üzeneteket. Viberen MS-el lájkolta az egyik lejátszott dalomat, és azt írta, att is azért lájkoltam, mert a Rádió 1-nél mindig pezsgés van. A másik rádiótól csak szomorú lesz az ember, vagy elalszik. Nem tudom, hogy melyik lehet az a másik rádió MS-e, de szerintem nem kell többet próbálkoznod. Jó? Ne kapcsolgass, maradj itt! Sziasztok, Máté vagyok, ma még ebédszünetben is kiültem a napra, kész vagyok. Az irodában már mindenki az őszről, meg az őszi programjaikról beszél, én meg inkább feltekerem a Rádió 1-et, és úgy teszek, mintha július lenne.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Mix Reggál Lilivel 2 órán keresztül. A következő órát én, Györke Attila, ezzel indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
9: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
9: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
13: Köszönjük!
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla.
15: Na.
14: Neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni, van ez a tojás mizériád.
15: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
14: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
15: Most 4-re emelem.
14: Ne. És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
15: ez a
14: tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
15: Olaj nélkül? Az nagy áldás
14: hogy
15: lenne.
14: Sírsz.
15: Az jó lenne.
16: Akkor prémium.
14: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
16: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami marad, farag.
15: Fúj, de rohadtul
16: meditolj. Egy kis villa hozzá, Bali.
15: Jó, az én ezt megeszem.
16: Hát persze, a tojás, az tojás.
14: Sóz meg, nincs rajta só.
16: Rögtön hozunk só.
15: És olaj nélkül így megsül.
16: Ez nagyon
14: így
16: szép.
14: Van.
15: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
14: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
15: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
14: Érted, nincs pakolás, nincs hogy
15: hívják. Kicsit megsózod.
16: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan mindegy.
15: Ahogy kinéz. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
16: Na?
15: Na, majd.
16: Most azért, mert nem néz jól ki, attól finom.
15: Kicsit túl van sütve.
14: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
16: Ja, igen.
15: Azért olyan, mint a gumi.
14: Na.
16: Jó az, igyál rá.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
1: Rádió
9: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió 1, 2 perc elmúlt, 4-5 közlekedési infókat kaptam. Zagya szólt, hogy Budapesten lassú a 16. kerületi Szabadföld út. Az ostoros Vidámvásár utcai kereszteződés előtt ugyanis baleset történt a délután folyamán. Csabától tudom, hogy az M6-oson Dunaújvárosnál autó-teherautó balesete miatt zárva egy sáv a 73-as kilométernél. Sisi írta SMS-en, a 6-os főúton Pécsnél baleset volt a 206-os kilométernél. Gergő infója pedig, hogy a 47-esen is volt egy baleset a Hódmezővásárhelyi elkerülőn a 204-es kilométernél. Megállítottak mindenkit.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És autós barátaim minden délután kapnak tőlem egy dalt. Ma ez lesz az övék.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nagyon csörög a forró drót, a 20-as 311-111. Halló!
1: Szia, is Márk vagyok, lenne hozzád egy kérdésem.
0: Márk, szia! Derék hallottam rólad, parancsolj!
1: Tudod, miért nem lehet a járdán biciklizni?
0: Miért nem lehet a járdán biciklizni? Na miért nem?
1: Hát, mert nincs rajta pedál. Köszi, Atti, szép napot!
0: Szép napot! 5 órától Live Mix Summer Edition, addig olyan zenék, mint Lady Gaga Abrakadabra, Cyril-től a Sound of Silence, vagy éppen ez, Taylor Swift-től.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió Egy Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-ben.

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hello, darkness, my old friend.

Ez a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési hírek. Anita jelezte, hogy Budapesten a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában volt baleset a Dolmány utca után. Nemrég megtudtuk, hogy a 16. kerületi Szabadföldi út is lassú, az Ostoros Vidámvásár utcai kereszteződés előtt baleset történt a délután folyamán. De szintén emiatt, baleset miatt lassú a 6-os főút Pécsnél, a 206-os kilométernél, meg a 47-es főúton is történt egy, a Hódmezővásárhelyi elkerülőn a 204-es kilométernél. Itt megállítottak mindenkit.

0: Itt a Rádió 1-en. Juhász Gerivel és Regál Lilivel azonnal indítjuk a Live Mixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill szósz csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. salgotarjanklima.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. salgotarjanklima.hu.
14: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgó-Tarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
15: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olágyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e, Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
13: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. Salgótarján klíma.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. Salgótarján klíma.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Cápa van a Balatonba. Azt írja valaki, ez uszonyatos.
3: És tényleg?
2: Igen. Na. Azt a horgász hívjuk, aki lefilmezte?
6: Igen. Igen.
2: Na itt valami horgászunk, Walter.
17: Halliho, sziasztok.
2: Halliho. Telefon volt a kezedbe pont, vagy valamit videóztál?
3: Hát mivel halat nem fogott ez.
17: Szoktam tiktokozni, live-ozgatni, aztán igazából pont ott volt a kezembe a telefon, aztán mondom, akkor megörökítem. A hullámmal együtt jött a part közelbe. Na akkor egybe elővettem a telefonon, és pont úgy kaptam le, hogy eltűnt. Ez a busa, de mindenki megnyugodhat, nem cápa van a Balatonban, ez egy hibrid busa. Régen telepítették ezt, de most már kihalóba vannak, akár lehet 30 éves is ez a hal. 2-3 hete pont egy, ami meg is döglött sajnos, az is ott volt a nádba, az is egy ilyen 20-30 kilós volt.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
18: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Teljes erőbedobással mixelünk, maximális fordulatszámon 2 teljes óránát innentől. Itt van mellettem a gyönyörű kékhajú lány, Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
19: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
18: Hazudnám, ha azt mondanánk, hogy nem vagyunk nagyon fáradtak.
19: Jó, de ilyenkor a zene egyébként mindig felpörget, legalábbis én, hogyha beállok a lemezjátszók mögé, akkor minden fáradtságom elszáll.
18: Így van, úgyhogy ez lesz a következő 2 órában, kőkövön nem marad, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát még egyszer egy óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott a Balatonpartján múlt héten, Zamárdiban, óriási volt mindegyik este, elképesztő hangulattal és brutálisan jó közönséggel.
19: Egyetértek, óriási élmény volt, én nagyon vártam egyébként ezt a fesztivált, és elképesztő, hogy repül az idő, mindjárt vége van a nyárnak.
18: Bizony, de lesz még egy nagy fesztivál, méghozzá Szegeden a Szín, szerdától szombatig ott is bulizhatok még a Rádió 1 DJ-kel. Erről is dumálunk mindenféleképpen, kezdjük el.
19: Ahogy Geri mondta, 2 órán keresztül itt vagyunk veletek, úgyhogy kezdjük is el a mai adást. Elsőként érkezik Szigála és a Riptide itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
1: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: lemezjátszóknál. Regán Lili!
1: Regán Lili!
0: A házigazda Juhász Geri!
1: Rádió 1 Live Mix Summer Edition!

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Regál

Solid Life Mix Summer Edition 5-től 7-ig Mixben. A lemezjátszók mögött Regán Lili,

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, ma Regál Lilivel. Két közlekedési info jön. Kamion és személyautó karambolozott az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető részen a 30-as kilométernél, 3 kilométeres jelenleg a dugó, és történt egy baleset nemrég Budapesten és a 6-os főúton Pécs közelében a 206-os kilométernél. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Na, hogy tetszett a buli a Balatonpartján, a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en volt héten?
1: Fú, hát én raktam ki videót egyébként, ami szerintem átadja, hogy milyen hangulat volt ott. Bár én azt mondom mindig, hogy ezt át kell élni.
0: Így van.
1: De elképesztően jó volt, nagyon-nagyon imádtam.
0: Mindenkinek köszönjük, aki ott volt a helyszínen, köszi mindenkinek, aki figyelte, hallgatta az élő közvetítést. A színen folytatjuk ezen a héten, ne felejtjétek el, tehát a szegedi ifjúsági napokon, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton lendülünk tovább.
1: Érkezik egy feldolgozás, szerintem már megismertétek, hogy mi jön, ugyanis egy nagyon-nagyon jellegzetes dallamot fogtam meg itt a Lubban. Érkezik a New Religion itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig.

0: Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, van Regál Lilit mellettem a lemezjátszói mögött, és hát Ibizát is megjártad, nehéz szó, ne próbáljátok ki, szóval Ibizát is megjártad nem olyan régen, ott milyen volt a buli, milyen volt az ottani fellépésed?
1: Fú, hát elképesztő egyébként erről beszélni, mert hogy tényleg kellett idő, amíg felfogtam, hogy egy ilyen megtiszteltetés és felkérés ért. Szerintem egy DJ számára ez az egyik, hanem a legnagyobb álom és elérhetetlenebbnek tűnő dolog. Úgyhogy nagyon jó érzés volt úgy érkezni a szigetre, mint fellépő. Teljesen más szettet játszottam, mint amit tőlem megszokhattak egyébként a hallgatók, és nagyon jó érzés volt kipróbálni magam egy teljesen más zenei világban, úgyhogy óriási élmény volt, és ez egy olyan pillanat, amit sohasem fogok elfelejteni.
0: És nagyon drukkolok, hogy legyen ennek folytatása.
1: Képzeld, Geri, hogy pont megosztottak rólam egy videót a klub oldalán, és odaírták, hogy az első alkalom, de egészen biztosan nem az utolsó. És tök jól esett, nagyon örültem neki, úgyhogy hála Istennek nagyon jól sikerült.
0: De jó, hajrá Lili, sok-sok fantasztikus bulit kívánunk akkor neked még Ibizán is. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik egy zene, amit mindig hozzám szoktatok kötni, ennek különösen örülök, ugyanis a mondandója nagyon jó és nagyon fontos számomra, arról szól, hogy emberek, hagyjuk abba a harcot, lehetünk jobbak, a szeretet a megoldás, ez nem más, mint Moránditól az Angels, itt a Rádió Egyen, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Rádió 1-et halljátok itt, a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron ez van. Két teljes órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Lili elképesztően csinos, ugye fellép majd Szegeden, kérdezi tőlünk Viberen Martin.
1: Na, köszönöm szépen, és várlak szeretettel, én is ott leszek a Rádió 1 stage-en.
0: Mert hogy a héten jön Szegeden a szín, szerdától szombatig ott lesz az összes Rádió 1 DJ két helyszínen. Képzeljétek el, ezzel kapcsolatban minden információ, részlet, tudnivaló ott van a www.radio1.hu-n. Jön a mai első Hydration Break, átadjuk Erzsikének a stúdiót, itt van gyorsan takarít, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, perceken belül itt vagyunk veletek.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu.
5: Sportos suli kezdés kedvező.

0: Áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
1: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
2: Mi?
1: Ne!
2: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát!
2: Szállás.hu. Úgy is tett!
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Sziasztok, sportarcok!
11: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
14: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
15: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
16: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
16: Társadalmi célú reklám hangzott el.
18: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
19: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen, Salgó Tarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-ig látogatható.
18: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
20: Köszönjük!
18: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
21: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni. Van ez a tojás mizériád.
22: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
21: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
22: Most 4-re emelem.
21: Ne. És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
22: ez a helyzet.
21: Tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
22: Olaj nélkül? Az nagy áldás
21: hogy
22: lenne.
21: Sírsz.
22: Az jó lenne.
23: Akkor prémium.
21: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
23: Nem mondok semmit, tessék, Balázs, fogyaszt egészséggel, ami maradt harag.
22: Fúj, de rohadtunk.
23: De egy kis villa hozzá, Bali.
22: Jó, az én ezt megeszem.
23: Hát de várj, a tojás, az tojás.
21: Sóz meg. Nincs rajta só.
23: Rögtön hozunk só.
22: És olaj nélkül így megy.
23: Ez nagyon
21: szép. Így van.
22: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
21: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
22: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
21: Érted, nincs pakolás, nincs, hogy hívják.
22: Kicsit megsózod.
23: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan, mint egy
22: ilyen. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
23: Na?
22: Na, majd.
23: Most azért, mert nem néz jó ki, attól finom.
22: Kicsit túl van sütve.
21: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
23: Ja, igen.
22: Azért olyan, mint a gumi.
21: Na.
23: Jó az, igyál rá.
18: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
16: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
18: És most.
16: Rádió
18: 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
24: Elmúlt 6 óra, hello mindenkinek, még tart a nyár, mi pedig egész nyáron 2 órán át mixelünk, ma itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Regál Lili a lemezjátszói mögött, hello Lili még egyszer.
25: Szia Geri, üdvözlök mindenkit.
24: És csak mondom, Lilin egy fantasztikus hajpánt van.
25: Köszi, mindig megdicséred.
24: Igen, szettem. Nagyon jól néz ki, ti is meg tudjátok nézni az applikációban és a YouTube csatornánkon. Indul a második kör.
25: Csapjunk is bele, érkezik Kamrád, aki előtt már volt szerencsém a turnéján fellépni, mint formább DJ, ami egy óriási megtiszteltetés. Érkezik tőle a Be Mine itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
26: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

élőben mixel. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Gyógyszer Regán Lili a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Gyorsan két fontos közlekedési információ. Nagy baleset van az M0-as autóúton, a déli szektorban az M1-es felé vezető részen a 30-as kilométernél. A torlódás jelenleg 3 kilométeres, és sajnos már visszahat az M5-ös felől érkezőkre is. Sziasztok, mérik a sebességet az M3-ason, a Hajdú-Böszörményi pihenőnél, Debrecen felé, ezt pedig Ildikótól kaptunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: SMS és Viber számunk 06 23 111 111. Nagyon jó a hajpántja Lilinek, különlegesen szép, és külön tetszik, hogy csillogós, írja Messi.
2: Köszönöm szépen, minden részletet kiszúrt a kamerán.
0: Így van, Lilit nézni is tudjátok, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is. Mi lesz a következő dal?
2: Hát elmondhatom, hogy a következő dal igazából tényleg egy darabka belőlem. Először nem is terveztem ugye ezt a dalt nyilvánosságra hozni. Szerettem volna kiírni magamból az érzéseimet, és ebből született meg a Heal Me, ami végül felrobbantotta az oldalaimat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megosztom veletek, úgyhogy remélem, hogy szeretitek, és hogy sikerül jó energiákat átadnom ezen a saját dalon keresztül. Érkezik tehát a legújabb saját dalom, ez nem más, mint a Heal Me itt a Rádió Egyen, csak is a Live Mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili.
1: Regán Lili.
0: A házigazda Juhász Geri. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Regán Lili,

0: klasszikus slágere, a Dracula a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, szokás szerint 2 órában, mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Hány pohár vizet ittem a Lili, kb.?
1: Hát, hogy őszinte legyek, amit te most kitöltöttél nekem, ezen kívül 2 kávé, ez hát egy 10-es skálán.
0: Ez volt az összes folyadék bevitel ma?
1: Egyelőre igen, de most belehúzok, mert ígérem.
0: Ez nekem a kora reggeli rituálém 12 perc alatt.
1: Tudom, ismerlek, Geri.
0: Na jó, tartunk egy rövid hydration break-et, egy hidratációs szünetet. Ti is ígyatok folyadékot, drága rádió, egy hallgatók, nézők, mi is ezt fogjuk csinálni. Én nagyon szeretném, ha 3 deci vizet most meginnál velem a konyhában, jó?
1: Jó, megbeszéltük.
0: Ennyi.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
9: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. Spongya Bob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

7-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

0: A Rádió 1-et halljátok itt, a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Regán Lili élőben két teljes órán át a lemezjátszói mögött. Ő volt Blond is, ugye Blond is egy félig magyar, félig kanadai superstar DJ és producer, és képzeljétek el, tegnap előtt múlt héten szombaton itt volt élőben a Rádió 1 stúdiójában. Kis Márti mellett mixelt 6-tól 7-ig, egy csomó dumáltak, és én egy csomó érdekes kulisszatitkot megtudtam abból a műsorból, például azt, hogy Blond is Siófokon találkozott életében először a house zenével.
1: Wow, egyébként én annyira meghallgattam volna a szettjét. Sajnos vagy nem sajnos, mert egyik szemem sír, másik nevet, ugye fellépésem volt. Nagyon jó bulikon vagyok túl. Remélem, hogy máskor lesz lehetőségem őt meghallgatni élőben.
0: Így legyen, őszintén kívánom. Egyébként a műsorból részleteket találtok a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/radio1hungary. Lilinek van még jó 10 perc a lemezjátszói mögött, úgyhogy jön a finálé.
1: Érkezzen akkor egy olyan dal, aminek az eredeti verziója sokkal gyorsabb, mint amit én játszok, úgyhogy készítettem belőle egy saját remixet. Ez nem más, mint Calvin Harris és Ellie Goulding közöse, a Miracle, itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Az olasz szupersztár Alex Kenji nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bumble. Hát táncra pertültünk Lilivel itt a legvégén mind a ketten.
1: Igen, itt csúcsosodott ki a mai Live Mix igazából.
0: Így van, ez volt a tetőpontja a mai két órás Rádió egy Live Mix Summer Editionnek. Lili, nem is a városokat kérdezem, mondd nekem a számot. Hány fellépés lesz a héten?
1: Ezen a héten 9 fellépésem lesz, mindennek fogok osztani a social media felületeimen, és remélem, hogy találkozok a hallgatókkal, várom őket szeretettel.
0: Lili egy kalappal, jó bulikat kívánok neked, jó közönséget, mi pedig találkozunk ugye a World Is My Radio Show-ban csütörtök este.
1: Pontosan, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, hamarosan folytatjuk tovább, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Tóth Abigéllel és Accenttel. Na meg a Sugar

0: Mivel hívható SMS és Viber számunk 0-20-311-111.
1: A műsor támogatója a Burger King.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta?
4: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
8: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
7: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
9: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Radio 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Mari slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A következő két órában szokás szerint én leszek köztetek a híd és az összekötő kapocs. A mai első telefonáló blond is szeretné. Szia!
1: Ja, Alexandra vagyok, és a férjemnek szeretném házassági évfordulónkra.
0: Szívből gratulálok! Hányadik van idén?
1: Hatodik.
0: Legyetek nagyon-nagyon boldogok, ezt kívánom. Blond is ugye tegnap előtt szombaton itt volt a Rádió 1 stúdiójában élőben. A szettjét vissza tudjátok nézni a Facebook oldalunkon. Blond is érkezik tehát itt a Rádió 1-en. És a Lovers on the Dance Floor.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ez a következő dal elképesztően ügyes. Ez egy modern, új generációs nyári sláger, és ennek megfelelően tele van különleges nyári hangulatot árasztó hangokkal, a refrénben pedig a felszabadult, vidám gyermekvokál, hát az már csak a haba tortán. Halló, halló!
1: Lára vagyok, és a férjemnek üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Oké, te még úton vagy haza, jól hallom?
1: Igen, igen, igen, hazafele a munkából.
0: És a férjed már otthon van?
1: Már otthon van, igen, és hallgatja a rádiót.
0: És akkor jön is nektek 2026 egyik legjobb nyári slágere itt a Rádió 1-en. Loi, David Puentes és

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegyés, ha nem lett volna elég múlt héten a Strandfesztivál Zamárdiban, hát akkor ezen a héten is bulizhattok velünk, méghozzá Szegeden, a Színen, szerdától szombatig, ráadásul két helyszínen, bővebb infók a www.radio1.hu-n. Halló, halló!
1: Szia, Ricsi vagyok, Taylor Swiftnek az új számát szeretném kérni.
0: Hello Ricsi, ez egy nagyon jó dal, kinek menjen?
1: A barátnőmnek, Mariettának és a barátaimnak, most éppen fagyizunk, úgyhogy nekik szeretném küldeni.
0: Na akkor Taylor Swift és az Opelite már szól is nektek. További jó nyarat!
1: Neked is!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Vivien írja, hogy nagyon megbántotta a legjobb barátnőjét, Laurát, a kedvenc dalával szeretnék kiengesztelni, Ládótól a Ládörivel. Ki küldi még és kinek?
1: Rita vagyok, és a családomnak, nagyon szeretem őket.
0: Én akkor szuper hetet kívánok nektek, és kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszi.

0: a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan hívtok ma is itt a Rádió 1 kívánság műsorban. Halló, halló!
1: Sziasztok, Messi vagyok.
0: Hello, Messi! Hetek óta nem hallottam a hangodat, jól vagy?
1: Igen, voltam a Világkarnevánon, felléptem.
0: Milyen produkcióval?
1: Hát táncoltam a Mozdulj-Debrecenbe.
0: De szuper, jól sikerült?
1: Nagyon, igen, élveztem nagyon.
0: Nagyon ügyes vagy, milyen dalt szeretnél?
1: Shawn Mendestől egy számot.
0: És kinek menjen?
1: A lányomnak, Jolának és a cicáknak.
0: Igen, mert nálatok cicák is vannak ketten, ugye?
1: Igen, Maci és Luzi.
0: Na én akkor mindannyiótoknak szuper nyarat kívánok, és ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy jó hosszú, egyórás hydration break-et, aztán pedig jövök vissza a 9-től World is Mine Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral a lemezjátszók mögött, akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik, szép nyár estét mindenkinek, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre!
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhet

0: klasszikus műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla.
8: Na.
7: Neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni, van ez a tojás mizériád.
8: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
7: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
8: Most 4-re emelem.
7: Ne. És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
8: ez a helyzet.
7: Tojást, az akármicsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
8: Olaj nélkül? Az nagy áldás
7: hogy
8: lenne.
7: Sírsz.
8: Az jó lenne.
9: Prémium.
7: Ez a prémium kategóriás T-betűs cucc.
9: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogy az egészséggel, ami maradt parag.
8: Fúj, de rohadtul meditolj.
9: Egy kis villa hozzá, Bali.
8: Jó, az én ezt megeszem.
9: De bár, a tojás, az tojás.
7: Sóz meg, nincs rajta só.
9: Rögtön hozunk só.
8: És olaj nélkül így meg.
7: Igen,
9: ez nagyon
7: így
9: szép.
7: Van.
8: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
7: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
8: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
7: Érted, nincs pakolás, nincs hogy
8: hívják. Kicsit megsózod.
9: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan mindegy.
8: Kinéz.
9: Tegyél
8: sót. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
9: Na?
8: Na, majd.
9: Most azért, mert nem néz jó ki, attól finom.
8: Kicsit túl van sütve.
7: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
9: Ja, igen.
8: Azért olyan, mint a gumi.
7: Na.
9: Jó az, igyál rá.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
11: Diszkó!
0: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel nagyon durva esténk lesz, tessék kapaszkodni.
13: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, és hát túl vagyunk egy fantasztikus strandfesztiválon, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok bulink volt a héten, meg nézzünk előre, Szegedre megyünk. A szegedi ifjúsági napok indul szerdától, és egészen szombatig játszunk
12: majd. Az első lemez ma estére Gordó, és ezzel kívánok mindenkinek.

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínől a diszkosít itt a rádió, én kérem szépen kétharmadban vagyunk, a bárány nincsen, de itt van Hanvaj PJ és én DJ Junior, és a hét nagy híre egyébként, hogy lesz diszkosít pénteken, és korán kezdünk már este 6 órakor, játszunk majd együtt az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit. Balaton Fűszfön a balatoni Bobon találkozhatunk, a hely 25. születésnapján zenélünk. És hát ugye már, amit említettem, volt, szerdán elkezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szín. Leszünk ott szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is képviseljük, kétharmadban egyébként. Szegeden is a diszkosítás színeket. Nagyon-nagyon durva, hogy visszatérnék még az elmúlt hétre. Köszönöm szépen Halásztereknek, ugye bár van egy egyéves rendezvényünk, amelyet annak idején a polgármester úrral, Fatboy, Nyúvik és jómagam Hanvaj PG kezdtük el, és olyan buli volt, kérem szépen, múlt héten szerdán, hogy szerintem az elmúlt hét egyik legjobb bulira volt, de erre még visszatérünk. Most egy olyan dal, amely abszolút, de extra is újdonság. Argy mutatta be ezt a Tomorrowland-en, hát szépen szólva mondhatni, elloptam tőle. Egy biztos, a hétvégén ezt a dalt senki más nem játszott a világon, csak is Argy és jó magam, Hanvaj PG. Na ez most itt debütál a Rádió 1-en. David Guetta, Chris Willis, az Argy féle. Tessék csak figyelni, mi ez?

0: Ez a Rádió 1 Estés Show-ja, a Diszkosit Radio Show, és igen, a héten Szeged szín, ezen kívül Diszkosit pénteken, majd Balaton fűszfőn. Én utána egyébként még megyek majd tovább Bogácsra, és éjfél után ott fogok játszani. Valamint lesz egy esemény vasárnap, amire szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. Az első Made in Italy buli Budapesten, a Kopaszi gáton, ingyenesen rendezvény, olasz gasztronómia, olasz piák, amelyben vidámság van, ezen kívül fagyi, és csak olasz zenét fogok játszani, természetesen elektronikusat.
1: Már is megyünk tovább egy csodával, kérem szépen. Imál Angel korongja, amit játszottunk a Kossuth téren, mert hogy megvolt az első Imál Angels és Messengers fellépés. Ez van, ahogy a Messengersnek a remixe. Játszhattuk, kérem szépen, az információk szerint több mint 90 ezer ember előtt ezt a dalt, ugyebár a nemzet ünnepén, Magyarország születésnapi hivatalos partiján a Kossuth téren. Tessék kapaszkodni! Azóta a Shazam listán az ötödik, a Dance Charton pedig a második. Na ez a Bad Times, a Messengers-szel!

0: Sebek Mén, a Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show-ban Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, nem véletlenül nem tiktokozunk, hanem azért, mert frissítik a rendszert, és sajnos nem tudjuk elindítani. A technikusok, a rádiói technikusai a háttérben nagyon dolgoznak ezen, úgyhogy lehet, hogy még megérkezünk adásba bármi előfordulhat.
0: Egy biztos, hogy megint megyünk egy extrával tovább, ennek a hátterében Amrak van, én nagyon-nagyon várom már régóta, hogy ez megjelenjen, aztán most levadáztam, és hát Amrakon meg rajtam kívül nem sokan játsszák. Tessék figyelni, mi érkezik, egy régi, nagy-nagy diszkosített szerelem.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartom, Adrian Sydney-ről diszkósít a rádió, egyen élőben megyünk, ez a sipolásból is hallatszik. Hanvai PG Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát jó volt az elmúlt hét, én egyébként Balatonon töltöttem el több napot, hiszen nagyon sokat játszottam a Balaton környékén és a Balatonon, és hát most mutattam oda a Hanvainak, hogy egy élőben frankon elkaptam egy siklót, tehát csak egy pillanatra megmutatom.
1: Vagy, gyors, vagy.
0: Gyors vagyok, gyors voltam, megmutattam egyébként, mert ott volt öcsém kicsi lánya, hogy így néz ki egy sikló érme, aztán útjára engedtem el úszott.
2: Tényleg zseniális volt az elmúlt hét, és abszolút nekem a karrieremnek a csúcspontja, hogy több mint 90 ezer ember előtt Imál Angel-t segítve, ugyebár mind a Messengers legénysége játszhattunk fél órát, ugyebár a Nemzet ünnepén a Kossuth téren, ugyebár a szenzációs Magyarország születésnapi rendezvényén játszani, és nagyon-nagyon sok Imál Angel dalat játszottunk, egészen pontosan hármat, az egyik kétszer is szólt, imádták, szerették, a következő nem szólt, viszont ez most érkezik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, jön a Drive Me Down Imál Angel-el, tessék kapaszkodni!

0: Depeche Mode, Sean Min van Buren, Disco Csit Radio Show-ban, itt a Rádió Egyen, ez volt az Enjoy the Silence, vadon az új verziója, élőben vagyunk, most már TikTokunk is megy végre, úgyhogy remélem mindenki látja, hogy mi történik itt a stúdióban, aki nem, annak mondom, hogy Hanvai PG Mixen, pedig DJ Junior vagyok, kétharmadban vagyunk, viszont most pénteken már hárman leszünk, hiszen Disco Csit lesz méghozzá Balatonfűzföld, találkozhatunk a Balatoni Bob 25. szülinapján, este 6-kor indulunk, és egészen este 10:30-ig meg nem állunk.
1: Szenzációs az a Depeche Mode lemez, egyébként ezt is játszottuk a Kossuth téren, Bernadett megörült rá, azt mondta, hogy gyerekkori kedvence volt ugyebár a Depeche Mode, és tudta, hogy mit fogunk játszani, csináltak egy nagyon durva intrót, és mind a kettő nagyon-nagyon sűrt. Most viszont megyünk tovább egy másik dallal, egy újabb Email Angel, amelynek a háttérében a Messengers, na ez az, ami ült, és ez az a dal, amiben nagyon nagy változások lesznek az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Tessék ezt figyelni, és tessék megszeretni, a címe I'm Alive. Tessék utána járni, egészen valószínűség arra, hogy a Disco Csitben mind a hárman fogjuk játszani, már az Attila is csinált belőle egy verziót.

0: Rádió egy diszkos, itt Rádió Show, Bárjátilan nélkül DJ Junior és velem Hambai PG-vel búcsúzunk estére.
1: Én azzal, hogy egy csomó DJ Junioros remixet csináltam, azokat egyrészt majd hamarosan kirakom a YouTube csatornámra, viszont a héten 8 óra állok DJ pultban, durva hét lesz, szerdán kezdek a színen, este 8 és 9 között, először Stégen, a Rádió Stégen, majd utána 23 és 24 között, bent az arénában, aztán Szeged szín csütörtökön is, ott csak a Stégen, 6 és 7 között, aztán pénteken diszkos, itt Legends lesz Balaton Bob, ugye ellen Fűzfön a srácokkal együtt, én 9-ig játszok, onnan beülök a kocsiba és rohanok le Bogácsra, ahol szintén nagy partit csinálok, egy nyárzárót, aztán Szombat, Szeged szín megint 8 és 9 között, majd este 11 és évfél között, és vasárnap csinálok egy új rendezvény sorozatot a sok remix után, amelyet elkövettem olasz zenéből, lesz egy ilyen, hogy Made in Italy, úgyhogy ott várok mindenkit, ez egy ingyenes esemény, egyébként Budapesten lesz a Kopaszi gáton.
0: Búcsúzó ma estére, ameddig a földkerekén szolgálok, a zenélek Hambai PG voltam, ugye én is megindulok már szerdán, Szeged szín, csütörtökön is. Pénteken ugye már diszkosít aktivizáció és egy kis Szeged szín. Szombaton pedig Érden és Szlovákiában majd Duna szerda helyen várok mindenki sok szeretettel. És hát ugye bár a világon először túlnyomó részt az összes partin és itt a rádióban is minimum 4 Nyimel Angel dalt fogok játszani, tessék majd kapaszkodni, és ne tessék elfelejteni, tényleg erről még nem is meséltem, és el akarom mondani, hogy a Movement of the Sun abszolút rekordtartó lett a Beatport nevezett oldalon. 2004 óta nem volt még ilyen sikeres dal, csak nem 90 napot tölt el mostanság már az első pozícióban, és a világon az egyetlen egy olyan dal, ami háromszor is visszakúszott, mondhatni, a number one pozícióba, szóval gyerekek, Imal Angel, azaz Bernadett Gangó akkora világslágert írt, hogy ekkorát még a föld nem hordott a hátán ebben a kategóriában. Most pedig megyünk tovább és búcsúzunk, tessék csekkolni mindenféle dolgot, amely diszkosít kapcsolatos. Egy biztos, hogy Martin Garrix jön még így utoljára, és még két dalt fölpörgetek. Tetszik tudni, ez a kis dalom Borissal és velem mondhatni. Szavaztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Dumex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-ktől, 2 órán át Metzger Viki, aztán 11-től Kollár a lemezjátszóknál. Hello Viki, induljunk el!
1: Sziasztok! Startoljunk is egy zseniális trackkel, Dracula a háttérben, csak itt, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Word is Mine Radio Show. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és hát hál' Istennek idén 2026-ban születtek nagyon-nagyon jó nyári slágerek. Ezek közül mutatjuk most meg az egyik legjobbat.
1: Bizony, és az egyik legnagyobb meglepetés számomra Bob Sinclair és Kiesz a közös. Egyébként Kiesz a hangja ebben a trackben, tiszta Kylie Minogue, lehet, hogy azért szeretem ennyire, úgyhogy most tőlük jön a Can't Wait, csak is a rádió egyen a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este. Metzger Viki a lemezjátszói mögött az új dalait közül jön most az egyik.
1: 2 hónapos pontosan a dalunk, és képzeljétek el, hogy már bőven az 1 millió fölött vagyunk, és elképesztő, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagy számot tudtunk ezzel a trackkel elérni, és nagyon-nagyon örülök meg, hogy nálad is sokan kérik egyébként.
0: Abszolút, és képzeld el, amit külön megfigyeltem, hogy mostanában nyaralás közben nagyon sokan kérik, mert abszolút ilyen nagyon jó nyári feeling ez a nyári vibe-okhoz.
1: Ez azért nagyon érdekes, Geri, mert ugye Tájföldön forgattuk a klip felét, és mi is nyaralni és dolgozni voltunk kint, és szerintem nagyon sokat dobott rajta, hogy a szöveg egy részét kint is írtuk, szóval szerintem adja a hangulatot, meg hát ugye a videóklip is nagyon nyári.
0: Bizonyára. Úgyhogy menjünk tovább ezt.
1: Bizony, tőlem, Nagy Bogitől és Miss Punttól érkezik az Éden.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és ne felejtjétek, szerdától Színfesztivál Szegeden, ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, tehát találkozunk szerdától szombatig a színen, most pedig jön Alex Kenji.
1: Igen, Alex Kenji egy régi motoros, régen egyébként többször is találkoztam vele külföldön, és ugye meséltem már neked, hogy amikor én elkezdtem zenélni, 20 éve most már, azért annak idején ő nagyon-nagyon népszerű volt abban az időszakban is, és tök durva, hogy most befutott újra ezzel a trackkel, nálunk Magyarországon mindenképpen, úgyhogy tőle jön most a Bamboli.

0: kategória lemezjátszói mögött Gordo, Martin Garrix, Robin Schulz, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Dumex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: 10 jócskán, hello mindenkinek, a legjobbat kapjátok tőlünk a Dance-ből és a House-ból, ma is még mindig Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Hello Viki, menjünk tovább.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, startolunk is a második órával, Bibi Rexa és a Faithless közösen jön egy újra gondolt New Religion.

0: Green Velvet, La La Land, Medusa remixben a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Viki, tőletek jön megint egy új dal.
1: Bizony, bizony, és ugye ez is eléggé friss. Amúgy képzeljétek, átléptük már a 400 000 hallgatást, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. De tényleg nem tudok magamhoz térni, az egyik dalom millió fölött, a másik közeledik a félmillióhoz, a remix pakkom mindjárt millió, úgyhogy wow. Ez az év eddig nagyon-nagyon-nagyon jól megy. Úgyhogy tőlünk jön most Gabriel Delszert a Blanche-tól és tőlem a One Kiss.
2: At the turntables now.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show hétfő este, 11-ig Metzger Victoria, aztán 11-től Kollár a lemezjátszóknál. Jennifer Lopez jön és David Guetta végre csináltak egy közös dalt.
1: Bizony, hát maradjunk annyiban, hogy Jennifer Lopez olyan, mint a jó bor, nem öregszik, én nem értem, hogy lassan 60 éves, és úgy néz ki, mint egy, nem tudom, egy 38-40 éves nő. Úgyhogy egy 20-as simán letagadhat, gyönyörű, szép Jennifer Lopez, és a hangját én nagyon-nagyon kedvelem. Nem egy Adele szintű énekesnő, viszont az ő hangját nagyon-nagyon jól használja, nagyon jó dalokat írnak neki, és a Save Me Tonight is ilyen, amit David Guettával követtek el, úgyhogy ez jön itt most a World is Mine Radio Show-ban.

a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene. Metzger Victoria lemezjátszói mögött Martin Garrix érkezik most, aki élet egyik legtermékenyebb időszakát éli. Nemrég az idei Tomorrowland-en Belgiumban bemutatta azt a vadonatúj dalt, amit a YouTube-val készített, ugye szám szerint ez már a második közös zenéjük, Satisfy az újdonságuk címe, és hát nem mellesleg The Edge, a YouTube gitárosa, ott is volt a Tomorrowland-en, amikor premiereztették azt a dalt. Most pedig itt nálunk egy másik újdonsága jön, amit Ed Sheeran-nel csinált.
1: Hát nekem személyes vonatkozásom van Martin Garrix-el, ugye én már többször találkoztam vele, közös fotónk is van, nagyon-nagyon kedvelem, nagyon pici kora óta lényegében ismerem, ugye 16 éves volt, mikor elkezdett zenélni, aztán most már milyen nagy fiú, mennyi idő eltelt, hát már lassan 30 éves, ugye? És Ed Sheeran-t is nagyon-nagyon kedvelem, és amúgy nagyon jó lett ez a kollab, úgyhogy szívem csücskei mind a ketten, tőlük érkezik most a Repeat It.

0: az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Refuse the Soul in the Moment a szenzációs Adriatic Remixben. Metzger Viktória ezzel zárt ma. Egy nagyon rövid pihenő jön, és itt is van Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Is Mine radio show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem bírjátok még innentől, Kollár diktálja az iramot. Hello, hello!
2: Kezdjük Csoklom Rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rúgjuk be az ajtót, kezdjük el a mai utolsó órát, ez még mindig a World is Mine radio show. Elsőként érkezik Kató és a Turn the Lights Off, ezzel folytatódik még egyszer a World is Mine radio show.

0: ilyenek nálunk a hétfő esték, itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show kollára lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Bibi Rexa és Fate lesz közös, el sem hiszem, hogy ezt a két előadót, ezt a zenekart és ezt az előadó hölgyet egy mondatban mondom, pedig ez megtörténik, ugyanis 2025-ben megint csak visszanyúltak az Insomniához. Ez a New Religion, úgyhogy sokan azt mondják, hogy zseniális, sokan azt mondják, hogy nem annyira zseniális, nagyon-nagyon megosztó dal lett, de Bibi Rexát egyáltalán nem szabad hibáztatni azért, amiért visszanyúl a régi klasszikusokhoz, ezt én sem teszem, úgyhogy még egyszer, ezzel folytatódik a Third Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió 1 szól és benne a World is Mine Radio Show. Mellettem Kollár a lemezjátszóim mögött, hétfőnként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Hello Kollár, még egyszer.
1: Szia Geri, köszöntök sok szeretettel mindenkit. World is Mine Radio Show, megyünk tovább a lendületből, nem megyünk vissza. Jön az utolsó 30 perc, a következő második 30 perc. AM to PM, Robin Schulz és Szigala közöse, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, kollára lemezjátszói mögött. Jennifer Lopez és David Guetta végre készítettek egy közös dalt. Nagyon jó lett, és nagyon érett már ez a kollab.
1: Igen, nagyon-nagyon kemény, hogy Jennifer Lopez és David Guetta nevét is egy dalba és egy mondatba említhetjük, de 2026-ra ez is megtörtént. Ez a Save Me Tonight, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
2: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
2: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

boom boom boy. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely egy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is a legnagyobb kedvencek. Itt a bizonyíték, Kamrád is a legújabb a Hug Yourself Indit, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Vágjunk bele!

igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezt a kedvencet pedig Lóci Begi készítette Freddyvel, és nalá, hogy Begi is jön a rádió stage-re, a Szegedi Ifjúsági Napokra, ami már holnap indul, halka jegyzem meg. Az első napja egyébként nem holnap, hanem holnap után lesz Beginek, egy órától zenél majd, elképesztően nagy bulit csinálunk, és jönnek továbbra is közben az igazi mai slágerek. Most Taylor Swiftet választottam, az Opel Light, amit indítok a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten hétfőn, augusztus 31-én pedig valami olyasmi történik itt a rádió egyen, ami konkrétan soha sehol. Balázs 10 órakor nem megy haza, hanem marad kívánságműsort csinálni. Élő kívánságműsort, aki lemaradt volna róla, hogy elvesztett egy fogadást. Ez annak az eredménye, de hát szerintem média történeti pillanat lesz, szóval... Jövő héten hétfő Balázs 10-től délután 2-ig élőben teljesíti a kéréseket. Hát addig meg én hozom a legjobb.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nyújjék és a lehet mén után Shakira és a legújabb a Die Die jön. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak. Megállás és megszakítás nélkül kellemes éjszakát, jó munkát, mi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már egy óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, nem sokára a Lói újdonsága, de készülök Alex Kenji-vel, sőt a Lucas Graham-mel is ebben az órában, most viszont Ed Sheeran jön, aki ugye jövőre világkörüli turnét tervez, amiben nyilván benne van Európa is. Most pedig az igazi mai slágerrel jön a Camerával, Siri remixében, itt a rádió egyen.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi, a fiatal tehetséges német énekesnő, akit megkérdezték, hogy hát mi az ő missziója a zenével, amire kikerekedett a szeme, és azt mondta, hogy hát őszinte leszek, én csak szórakoztatni akarok, és az, hogy az emberek jól érezzék magukat. Ez egyébként egyáltalán nem kis dolog, de a dalaival azért összehozza. Loi, David Puentezzel most a legújabb a Golden Summer, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Clementével, Rádió 1 DJ-vel, igazi mai slágerekkel, aztán pedig este 11-től PIF, a Parti Arénát indítjuk be. Nagyon készülünk, és nagyot bulizunk majd. Az igazi mai slágerek között pedig Alex Kenji a folytatás, a Bumble-ét indítom már is.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igaz?

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megszakítás nélkül hozom ezeket. Nem akarok már máshol lenni, csak a te karjaidban. Most például a fogyadásban a Lucas Graham-től, jövő héten hétfőn pedig ne felejtsük, Balázs 10 órakor nem megy haza, hanem délután 2-ig élő kívánságműsort csinál, hát ilyen, mikor elvesztünk egy fogadást, és be is tartjuk, amiben fogadtunk. A 7 Years a Lucas Graham-től a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi